0: Neki a báj, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, de sokszor úgy érezzük, hogy jól esik egy jó nagyot kiabálni, minthogyha kijönne belülünk az összes feszültség. Erre gondolunk, de alapvetően ilyenkor a szervezetünk bekapcsol egy riadó állapotba. Amikor valaki kiabál, akkor dühből vagy akár stresszből az agy vészhelyzetként értelmezheti a helyzetet. Ilyenkor olyan anyagok szabadulnak fel, mint az adrenalin és a kortizol, emiatt gyorsabban verhet a szívünk, megemelkedhet a vérnyomás, és megfeszülhetnek az izmaink. Lélektanilag a kiabálás rövid távon adhat egyfajta megkönnyebbülést, mert úgy érezzük, kiengedtük a gőzt, hosszabb távon viszont gyakran inkább fokozza a feszültséget, különösen akkor, ha rendszeresen így kommunikálunk. A kutatások szerint a gyakori kiabálás nem csak a kapcsolatokat terhelheti meg, hanem a másik félben is stresszreakciókat válthat ki, úgyhogy tényleg ne kiabálj, ezt mondom én is. Köszönd magadnak, hogyha mégis kiabálsz, és hosszú távon ez kihatással lesz rád. Köszönöm magadnak, Bihar Rolandarát játszom most itt a Petőfin.
1: Azt mondtad, benned a vihar, de mégis kéne, aki kitart, és nem fél attól, hogy elmossa az esőt.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak

0: 2000-es évek slágereit is itt hallod.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Esik eső, szakad szakad, szeretnélek, de nem szabad. Te is tudod, tudom.

Kezem a kezedben, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Beszéltünk most már hajnalban egy kicsit a kiabálásról, hogy milyen jótékony, meg rossz hatásai vannak. Folytatom annak sorát, hogy az, hogyha néha egy kicsit nyugodtabban beszélünk, lassabban, akkor nem csak a másik embert nyugtatjuk meg vele, hanem a saját szervezetünket is, vagyis néha a leghatékonyabb hangerő nem a legnagyobb, hanem a legnyugodtabb, mert a szakemberek szerint is sokkal hatékonyabb lehet egy mély levegő, néhány másodperc szünet, és utána nyugodtabban elmondani, hogy mi bánt bennünket, nem pedig kiabálva indulatosan, mert érdekes módon nem mindig az a legerősebb, aki a leghangosabb, hanem sokszor az, aki képes higgadt maradni a legnehezebb helyzetekben is. De természetesen, hogyha jön egy olyan érzés, hogy most üvöltenél, most kiabálnál egyet, akkor néha szerintem azért nem esik olyan rosszul. Üvöltenék! Ez szól most itt a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk is a vasárnap hajnalunkat, június 28-a, hajnali 3 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, és a legjobb magyar zenéket természetesen is. Most kezdünk a Kultúrkör dalával, Rádió S szól neked, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag!

Szürke madár, Hajdú Erik dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ez volt az első szóló dala egyébként Eriknek, ezzel indult el annó a dal műsorában is. Szakítós dal, konkrét személyből lett egy érzelem, és ebből született a dal maga. A szürke madár meg egyfajta metaforája, nem mindig kendőzetlenül tiszta és makulátlan szabadságnak. Erről jut eszembe, hogy tegnap június utolsó szombatján volt a Magyar Szabadságnapja. Ennek fényében Hazatalálsz, Cibi Norbi dalát játszom neked itt a Petőfin.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Tegnap életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amiről nem sokára az Éles Stílus magazinban dr. Páldi Annával fogok beszélgetni, hogy egyáltalán mi is az a hőségriasztás, honnan kezdődik, milyen fokozatai vannak és mit tehetünk ilyenkor. Előre azért most én javaslok pár dolgot. Ilyenkor a legmelegebb órákban inkább maradj árnyékban, vagy hűvös helyen, vagy víz közelében. Szinte zavartalan napsütés várható a mai napra, esőre egyáltalán nem kell számítani, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig akár 38-40 fok is lehet, a reggel sem hoz már sok felfrissülés, sokfelé még hajnalban is 25 fok körül alakul a hőmérséklet, ami hihetetlennek tűnik. A déli délkeleti szél időnként talán megélénkülhet, de érdemben nem enyhíti a forróságot. Különösen fontos, hogy egész nap figyelj a megfelelő folyadékbevitelre, lehetőleg kerüld a tűzőnapot déltől a késő délutáni órákig, és semmiféleképpen ne hagyj gyerekeket, háziállatot vagy idősebbeket az autóban, még néhány percre sem, mert az autó nagyon hamar felforrósodhat, akár 60 Celsius fok is lehet belül, úgyhogy semmiféleképpen ne tegyél ilyet. Nagyon régen nem volt már ilyen tartósan meleg idő, úgyhogy ez mindenkinek új helyzet. Maradok a jelennél, Péli Barna dalával.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó hajnalt, vagy már akár jó reggelt! Június 28-a vasárnap reggel 4 óra múlt, hajnali 4 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod, de ha zenéket hallunk, akkor az idő csak úgy elröppen, mintha egy más világban lennénk. Más világban? Ezzel kezdünk!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kis

Sosem elég, ezt hallottad most itt a Petőfin, minden magyar, és egyébként szerintem van, amikor ebből a hőségből már azt mondjuk, hogy elég, azonban még keddig erre a forróságra számíthatunk. Ugye a tegnapi napon elrendelték a harmadfokú hőségriasztást. Nem sokára beszélgetni fogok dr. Páldi Annával, akivel pont a hőségriasztás lesz a témánk, de már utána néztem. A másodfokú hőségriasztás akkor van, amikor a napi középhőmérséklet 25 Celsius fok fölé emelkedik tartósan 3 napig. Most viszont harmadfokú hőségriasztásról van szó, ami pedig akkor következik be, hogyha ez a napi középhőmérséklet 27 Celsius fok fölé emelkedik, ami brutális. Már említettem pár dolgot, ami ilyenkor segíthet: a hűvös helyek, a vízpartok, de hogyha vízbe megyünk, mindenféleképpen figyeljünk a fényvédelemre, és leginkább 10 és 15 óra között ne menjünk a napra, vagy legalábbis nagyon figyeljünk arra, hogy mennyi időt töltünk a napon. Senki más, a diszkódrámát játszom neked.

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

Mese szőnyeg, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Azt kell mondjam, hogy a mese szerintem örökérvényű mindenki életében, és mindenki szívesen hallgat és olvas meséket egyaránt, de nem csak olvas, hallgat, hanem néz is akár, és hogyha te is szereted az animációs filmeket, akkor tarts velem egészen délig, vagy akár még délután Meggyesi Gábornál is, ugyanis nyeremény hétvégénk van, és a Minyonok és Szörnyek animációs film premier előtti vetítésére nyelhetsz családi mozi jegyet, úgyhogy mindenféleképpen játsz nálunk a hétvégén itt a Petőfi Rádióban. Vigyen el a szél, ez szól az Andalgótól most itt a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, június 28-a vasárnap, reggel 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, hogyha most csatlakoztál, akkor mindenféleképpen maradj, ha pedig eddig is itt voltál velem, akkor tudod, hogy nyeremény hétvégénk van, reggel 8 órától játszhatsz velem. Most viszont

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Épp a minap olvastam egy olyan posztot Facebookon, hogy az egyik ismerősöm anyukájának az autóját megpróbáltak ellopni. De olyan módon, hogy ők elmentek vásárolni, és amíg bent voltak a boltban, addig valaki feltörte az autójukat, és bent ült az autóban, mikor visszaérkeztek a parkolóba. És hát azt próbálta elmagyarázni a csaló, hogy ez az ő autója, de hát természetesen lebukott, hiszen mondták, hogy itt a kulcs hozzá. Akkor megpróbált elfutni, de sikerült őt elkapni, úgyhogy nagyon vigyázz, mert több esetet is hallottam mostanában, hogy előszeretettel törik fel az autókat, főleg így a parkolókban. Mint hogyha a sajátjuk lenne, úgy állítják be, úgyhogy figyelj! Suzi, ez szól most Dóri Mócitól, itt a Petőfi.

0: meg szex!
1: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
2: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
1: Minden magyar.

Szerethetetlen, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára 6 óra lesz, ami azt jelenti, hogy kezdődik az Éles Stílus magazin. A mai napon egy aktuális témáról beszélgetünk, ami nem más, mint a hőségriasztás, ugyanis tegnap 00:00-tól egészen keddig harmadfokú hőségriasztást rendeltek el, de hogy ez pontosan mit jelent, és hogy mit tehetünk ebben a helyzetben, hogyan segíthetünk másokon, milyen veszélyei vannak ennek a felfokozott hőmérsékletnek, ennek a kánikulának. Na hát erről fogok beszélgetni vendégemmel majd, dr. Páldi Annával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadójával. Úgyhogy még egy picit zenélünk, utána pedig beszélgetünk majd az Éles Stílus magazinban vele. Napfénytenger, ez szól most itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Jó reggelt, hogyha most csatlakoznál hozzám, ha pedig eddig is velem tartottál, akkor tarts velem a továbbiakban is, ugyanis a legfrissebb hírek után kezdődik az Éles Stílus magazin, a harmadfokú hőségriasztásról fogunk beszélgetni vendégemmel, dr. Páldi Annával. Tarts velünk, a legfrissebb hírek után a Carson Commodalával kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Tovább fokozódik a hőség, csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét az extrém meleg miatt. Vízitrafipaxot helyeztek ki a Tiszatavon.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél felfüggesztik a sávzárást a gyakran kialakuló torlódás miatt az extrém hőség idejére. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Harmadfokú hőségriadó van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegekek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hívvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. A Duna vízének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. Dániában közben a mérések óta a legmelegebb, 37 fokos hőséget mértek. Csehországban megdőlt az abszolút rekord, egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. Újabb légicsapást mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás válaszcsapás volt arra, hogy a perzsa állam újabb, ezúttal egy panamai olajszállító hajót lőtt drónokkal a Hormuzi szorosban. Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint drón és aknaraktárakat bombázta. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon.

0: oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kezdődik az Éles Stílus magazin, reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Nem sokára a Carson Coma dalát játszom neked, ahogy ígértem, és nem sokára itt lesz a vendégem, dr. Páldi Anna is. Úgyhogy tarts velünk, Libikóka, ne szól most!
2: Itt egy újabb óra!

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: Az ország nagy részén már napok óta rendkívüli hőség nehezíti a mindennapokat, tegnaptól pedig hivatalosan is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Ilyenkor nem csak kellemetlen a meleg, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet, különösen a gyermekek és az idősek, a krónikus betegek számára. De vajon mikor beszélünk hőségriasztásról, mit jelentenek az egyes fokozatok, és mit tehetünk azért, hogy biztonságban vészeljük át ezeket a napokat? Ezekről beszélgetünk a mai vendégemmel, dr. Páldi Annával, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadójával, aki már itt is van velem a vonalban. Köszöntelek, Anna!
2: Én is köszöntelek, és mindenkit üdvözlök, aki hallgatja az adást.
1: Na hát, ahogy említettem, már tegnap hajnalban bevezették a harmadfokú hőségriasztást. Mikortól beszélünk alapvetően hőségriasztásról?
2: A hőségriasztást akkor rendeli el az országos tiszti főorvos, hogyha a meteorológiai előrejelzések, tehát a Hungarometer ZRT előrejelzései azt sugallják nekünk, hogy az elkövetkezendő legalább 3 egymást követő napon a napi középhőmérséklet különböző hőfokokat, küszöbértékeket érve. A másodfokú riasztás küszöbhőmérséklete a 25 Celsius fok a napi középhőmérséklet, és hát ezt vizsgáltuk át az elmúlt napokban, a hét korábbi szakaszában. Most a harmadfokú riasztást azért kellett bevezetni, elrendelni, mert az előrejelzés a korábban meghatározott 27 Celsius foknál magasabb hőmérsékletet mutat. Most tulajdonképpen országosan azzal szembesülünk, hogy 29 fok napi középhőmérséklet fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Azt kell mondani, hogy ilyen az én korábbi gyakorlatomban az elmúlt 20 évben még nem fordult elő. Ilyen meleget itt a Kárpát-medencében még sohasem éltünk meg, pláne nem így 3 egymás követő napon, de az előrejelzések azt mondják, hogy keddig kitart ez a nagyon meleg idő, és csak szerdától várható enyhülés.
1: De hogy lehetséges ez?
2: Ez úgy lehetséges, hogy a Szahara felől egy nagyon meleg, nagyon magas légnyomású légtömeg helyezkedik Európa fölé, és ez nagyon lassan mozog, tulajdonképpen a központjait helyezi át, és azt kell mondani, hogy nyugatról, tehát Anglia, Franciaország, Németország irányából érkezett ez hozzánk, és most pont a meleg levegő középpontja itt van a Kárpát-medence fölött, természetesen a szomszédos országok is részesülnek ebből a nagy melegből, de ilyenkor a magas légnyomás és az alacsony páratartalom miatt ezek a légtömegek rétegződve helyezkednek el egymás fölött, tehát a hűvösebb, illetve melegebb légtömeg, és nagyon nehezen keverednek, nagyon nehezen mozdulnak, mint egy kupola úgy vesz körül bennünket, illetve úgy ül fölöttünk ez a nagyon-nagyon meleg, nagyon száraz légtömeg.
1: Mindenkire nagy veszéllyel van, de hogy kiket veszélyeztet leginkább ez a hőség, ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. A vendégem dr. Páldi Anna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Sok a szúnyog az idő.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
2: A mai témánk a hőségriasztás, azon belül is az aktualitás az, hogy a tegnapi napon vezették be a harmadfokú hőségriasztást, amit Anna már elmondott nekünk, hogy az elmúlt 20 évben nem tapasztalt ilyen mértékű hőséget. Dr. Páldi Annával beszélgetek, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadójával. Köszönöm, hogy itt vagy velem a vonalban.
3: Örülök, hogy megoszthatom a gondolatokat a hallgatókkal.
2: Ott tartottunk a beszélgetésünkben, hogy mindenkire nagy veszéllyel lehet ez a hőség, de kiket veszélyeztet leginkább, kikre kell odafigyelnünk?
3: Mindig azzal kezdjük a figyelmeztetéseket, a tanácsadást, hogy elsősorban az idősek, 65 év fölöttiek vannak kitéve nagy kockázatnak. Ő a nagy része ennek a korosztálynak már szenved valamilyen krónikus betegségben, szívérrendszeri betegségben, tehát ők fokozott kockázatnak vannak kitéve, de természetesen mindenki, aki életkortól függetlenül légzőszerű betegségben, anyagcsere, cukorbetegségben szenved, vagy túlsúlyjal küszködik, sőt a mentális betegeket is ide kell sorolni. A másik csoport az a csecsemők, kisgyermekek, fiatalok csoportja, illetve a várandós édesanyákat is mindig meg kell említeni. Az ő esetükben nem csak az édesanya szervezete van kitéve a magas hőmérséklet hatásainak, hanem a magzat is megviseli ezt az időszakot, és sajnos ilyenkor még a koraszülés is beindulhat. Azt kell még elmondani, hogy a cukorbetegek, illetve a túlsúlyjal küszködők az ő nagyon nehezen viselik ezt a hőmérsékleti megterhelést, hiszen a cukorbetegeknél esetleg az inzulin felszívódásban zavar keletkezhet, és hamarabb bekövetkezhet esetleg hipoglikémiás rosszuléti állapot.
2: És a szív- és érrendszeri megbetegedéseknél milyen hatással van rájuk a hőség?
3: A szív- és érrendszeri betegségeknél általában ugye az a legfőbb probléma, hogy ilyenkor a bőredek kitágulnak, mert ezen keresztül adja le a szervezet a szervezetünkben keletkezett hőt, és tulajdonképpen az agy kevesebb vért kap. Ennek hatására ugye leesik a vérnyomás, és ájulásos rosszulétek is felléphetnek. Magas vérnyomás kiugrásokat okozhat, aminek a következménye lehet agyvérzés is. Nyilvánvalóan még azt is meg kell említeni, hogy ilyenkor a szívünk sokkal többet dolgozik, hiszen egy perc alatt több vért kell keringtetni, tehát megnövekszik a pulzusszám, és ez önmagában előidézi a fáradtság érzetet. Ezért érezzük magunkat a nagy melegben fáradtaknak mindenki, nem csak az idősek, mert a szívünk sokkal többet dolgozik, és pontosan ezért mondjuk az időseknek, hogy ilyenkor kerüljék a megterhelő fizikai munkát, lehetőleg pihenjenek otthon a hűvös szobában, vagy valamilyen bevásárlóközpontban, ahol a belső hőmérséklet jóval alacsonyabb, mint a külső, hát most, amit mérünk, az 38 fok körüli. A strandokat is tudjuk ajánlani, hiszen a strandolás magában vonza azt, hogy megfelelő hőmérsékletű vízben lehet fürdeni. Csak itt arra hívom fel a figyelmet, hogy ne napozzunk egész nap, főleg ne a csúcsidőszakban 11 és 15 óra között, hanem keressük az árnyékot, a félárnyékot, a lombos fákat, vagy vigyünk magunkkal napozó sátrat, és az alá húzódjunk. Ez vonatkozik különösen azokkal, akik kicsi gyermekekkel mennek ki a strandokra. A kicsi gyermeket egyáltalán nem szabad kitenni a tűző napra, egyrészt a meleg, másrészt az UV sugárzás miatt. Őket mindenképpen napernyő, lombosfa, vagy napozó sátor árnyékában kell levegőztetni. Így is éri a szervezetüket elegendő mennyiségű UV sugárzás, ami elég ahhoz, hogy a szervezetükben D-vitamin termelődjön, ami mindenképpen kell az egészséges működéshez.
2: Ilyenkor sokszor tanácsolják természetesen azt, hogy megfelelő mennyiségű vizet igyunk, de hogy mi számít megfelelő mennyiségű víznek, folyadéknak, ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. A vendégem dr. Páldi Anna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója, itt az Élet Stílus magazinban.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.
4: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
5: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fél. legújabb magyar zene.
6: Látom.

0: Petőfin minden magyar. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, dr. Páldi Annával a hőségriasztásról. Most azonban a hírpercek következnek, utána pedig a Fehér Hollót játszom majd neked. Fehér
1: Holló, a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a rendkívüli hőség, lemondott a szerb elnök, hárman is a Dunába fulladtak tegnap.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Szolnokon, a Szent István-Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél felfüggesztik a sávzárást a gyakran kialakuló torlódás miatt az extrém hőség idejére. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Még mindig fokozódik a forróság, akár 40 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Továbbra is harmadfokú hőségriadó és vörös kód van érvényben. Szakemberek azt javasolják, hogy az extrém melegben ne menjünk a szabadba, és figyeljünk a folyadékbevitelre. Rovács Melinda háziorvos emlékeztetett, nem elég csak vizet inni, fontos az elektrolitok pótlása is.
4: Elkezd fájni a fejünk, szédülünk, gyengének érezzük magunkat, nagyon verejtékezünk, majd utána megszűnik a verejtékezés, akkor azonnal segítséget kérjünk.
3: A hőség komoly egészségi kockázatot jelent, figyelmeztetett az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a legveszélyeztetettebbek az idősek, a krónikus betegek, a várandósok és a kisgyermekek. Az állatok is szenvednek a kánikulában. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról írt, hogy magunk is tehetünk a környezetünk védelméért, például egy tál friss víz kihelyezésével a szomjazó állatoknak. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium azon háttérintézményeinél, állandó iskoláinál és szervezeteinél, ahol a feladatok jellege ezt megengedi, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, tájékoztatott az intézmény kommunikációs főosztályának vezetője. Linz Mayer Szilvia hozzátette, a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak a kollégák.
5: Ott is mindent elkövetünk, hogy a hőség az elviselhető legyen, de ott hétfőn is csak délig lesznek ott a munkatársaim, az ügyfelek és az ő védelmük érdekében is. Kedden ugyanúgy ott is délig lehet menni és ügyet intézni.
3: A rendkívüli hőség az egyik fő témája a kormány háromnapos kihelyezett ülésének, amelyet Pilis-Szentkereszten tartanak. Az extrém meleg miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök irányítja, aki szombati posztjában is arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Európa szerte több mint 190 millió embert érint a rendkívüli hőség az AFP francia hírügynökség számításai szerint. Több országban tegnap is 35-40 Celsius fok közötti hőmérséklet volt, Németország egyes részein pedig akár 42 fok is lehet ma. Franciaországban és Németországban a hőség miatt több szabadtéri rendezvényt is lemondtak, Romániában pedig hétfőtől vörös riasztás bevezetésére készülnek. A hőhullám Görögországtól és Olaszországtól egészen Dánia és Svédország déli részéig érezteti hatását.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szombat hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Újabb károkról nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett Iker földrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-es erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A halálos áldozatok száma meghaladta az 1400-at és több mint 3200 sérültről tudnak, mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét miniszterelnök lehessen.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel. Ezt a miniszterelnök mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának és Katasztrófavédelmi Intézetének tisztavatási ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, hogy legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületesé.
6: Aki a Ludovika szellemében indul el, annak tudnia kell, mit is jelent a haza. A haza az idős ember, aki segítséget kér. A haza a gyermek, aki biztonságra vágyik. A haza a bajba jutott család, az árvíz ellen védekező település, az éjszakai szolgálatban védett utca település, a határon őrzött nyugalom. A haza mindig emberekből áll. És önök mostantól őket szolgálják.
3: Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amelyben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, az eredményét nyilvánosságra fogják hozni.
7: Meg kell állapítanunk, hogy van-e benne katonai, szakmai felelősség, és van-e benne politikai felelősség. Én azt gondolom, hogy nem csak a sértetnek, hanem a katonáknak és az egész társadalomnak szüksége van, hogy ezekre a kérdésekre végre választ kapjanak.
3: Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, tette közé a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energiahasznosítást, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A hőség miatt mentőautók kísérték a 31. Budapest Pride felvonulóit szombat délután. A résztvevők az Operától indultak az Erzsébet hídon át a Vérmezőig, ahol fellépők színpadi műsorokat adtak elő. Az Erzsébet hídnál ellentüntetők fogadták a résztvevőket, valamint volt egy olyan felvonulás is, amin patrióta érzelmű emberek vettek részt. Ők nemzeti színű lobogókat lengettek. Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, a szabadságért akkor is ki kell állni, amikor a dolgok jobban alakulnak.
8: Nagyon fontos, hogy a tavalyi Pride óriási sikere egy olyan siker, amit folyamatosan meg kell erősítenünk, mert a szabadságért akkor is ki kell állni, amikor a dolgok jobban alakulnak, hogy mindig is jól alakuljanak. Mert nagyon örülök, hogy most is ilyen sokan vagytok, hogy sokan vagyunk. Budapest egy sokszínű és büszke város.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Hárman tűntek el szombaton a Dunában, egyikük holttestét megtalálták. A rendőrség közölte, egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki se fürödjön.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csak elszórta lehet egy-egy záporzivatar, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: Petőfi Rádió. Sport.
9: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Véget ért a csoportkör a labdarúgó világbajnokságon. Kialakult a legjobb 32 mezőnye. 6 mérkőzéssel zárult az észak-amerikai rendezésű torna első szakasza. Az elcsoportból Horvátország a Gána elleni 2-1-es sikerrel második, Anglia Panama elleni 2-0-ás győzelemmel az első helyen jutott tovább, és a harmadik helyet megszerző afrikaiak is ott lesznek a folytatásban. A KLU 4-esben is hárman örülhettek, a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-es sikerrel zárt Üzbegisztán ellen, így bekerült a 8 legjobb csoport harmadik közé. Kolumbia gól nélküli döntetlent játszott Portugáliával, így a dél-amerikaiak első helyen végeztek, a portugálok másodikok lettek, és nehezebb ágra kerültek. A jégkvartettet a 100%-os Argentina nyerte, a Jordánia elleni mérkőzés eredménye 3-1. A cselekvény pályára lépő Messi megszerezte 19. VB gólját. Drámai utolsó perceket követően Ausztria és Algéria 3-3-as döntetlent játszott, így mindkét csapat továbbított. A csoport harmadikok közül Irán, Dél-Korea, Skócia és Uruguay búcsúzott. Folytatás az egyenes kieséses szakaszsal, amely ma 21 órakor kezdődik a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel. Szongo Domán tengeren túli játékjogát a Buffalo Sabres foglalta az észak-amerikai profi ékoronliga, vagyis az NHL Buffalo-ban megtartott draftján. A 18 éves, 34-szeres felnőtt válogatott csatára negyedik magyar születésű hokis, aki elkelt az amatőr fiataloknak tartott választáson. A Finko kollégiósának játékjogát az 5. körben foglalták le. Érdekesség, hogy felnőtt csapatban még csak a válogatottban szerepelt, miközben a magyar hokis ma reggel 9-kor indul a tengeren túlra. A világbajnok ezüstérmeset tusázó Szép Balázs a harmadik helyen zárta elődöntős csoportját, amivel bejutott a budapesti világkupa döntő ma 14 óra 30 perckor kezdődő férfi fináléjába. A hölgyek 10 óra 30 perckor kezdenek, ott Erdősita és Guzi Blanka képviseli Magyarországot. Magyarország-Svédország 2-3 a női röplabda Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén Kecskeméten. A visszavágó jövő szerdán este lesz Örebroban. George Russell a Mercedes-szel indulhat az élről a Formula 1-es osztrák nagydíjon ma délután. A brit mögött a két Ferrari következett, Charles Leclerc és Lewis Hamilton sorrendben, míg a VB lovas Mercedes-es Andrea Kimi Antonelli a negyedik lett. Az első ötös Max Verstappen zárta, aki az utolsó percekben falnak ütközött a Red Bull-lal. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és vendégem a vonal túloldalán dr. Páldi Anna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
2: Én is örülök, hogy megoszthatom a gondolatokat és a jó tanácsokat a hallgatókkal.
1: Most akkor el is érkezett az ideje annak, hogy te hallgatóknak így a hűséggel kapcsolatban jó tanácsokat adj, ugyanis beszéltünk arról, hogy harmadfokú hűségriasztás van érvényben egészen keddig. Ilyenkor mennyi vizet fogyasszunk átlagosan egy nap alatt?
2: Hűséggel kapcsolatban a legfontosabb tanács a folyadékfogyasztás. Ugyanis nagyon sokat izzadunk, és ahhoz képest, amit normális körülmények között elfogyasztunk, ami napi 2-2,5 liter, most ennek legalább a duplájára van szükség. Tehát plusz 2 liter vizet mindenképpen el kell fogyasztani, vagy még többet is. Ez attól függ, hogy hol tartózkodunk, milyen meleg környezetben, mennyire izzadunk, végzünk-e fizikai munkát, vagy sportolunk-e valamit. Tulajdonképpen a szomjúság érzet mutatja azt, hogy csökken a szervezetünkben a folyadék mennyiség. Csak ilyen esetben, amikor már túl sokat izzadunk, már nem is érezzük magunkat szomjasnak, és ez egy nagyon nagy probléma. Ilyenkor legtöbbször fáj a fejünk, bágyadtak vagyunk, aztán lassan a koncentráló képesség is csökken, és ennek a legfőbb és leggyorsabb orvoslási lehetősége az, hogy rögtön ígyunk néhány pohár folyadékot. Tehát a legfontosabb tanács az, hogy lehetőleg vizet ígyunk. Magyarországon a csapvíz minősége megfelelő, tartalmaz elegendő ásványi anyagot, nátriumot és egyéb ionokat, tehát ennek a fogyasztását ajánljuk. Felmerült manapság itt, hogy izotóniás italokat is lehet fogyasztani, amit ugye a sportolóknak ajánlanak. Valóban, aki sportol vagy kerékpározik, és ismeri ezeket a készítményeket, nagyon nyugodtan fogyasztott ilyen izotóniás kiegészítő italokat. Az energiaitalokat, a koffein tartalmú italokat és a magas cukortartalmú üdítőket viszont egyáltalán nem ajánljuk. Ugyancsak ne fogyasszunk töményszeszt, és hát lehetőleg napközben alkoholt sem nagyon fogyasszunk, egyéb alkoholos italokat sem. Maradjunk a víz, ásványvíz, esetleg gyümölcslevek, természetes gyümölcslevek fogyasztásánál. És mindenképpen ügyeljünk arra, hogy sót is együnk valamilyen formában. Ezt például elhetjük úgy is, hogy megsózzuk a paradicsomot, hogy az uborkát, uborkasalátát készítünk, ez kiváló módja a sópótlásnak.
1: Öltözködés terén mire figyeljünk?
2: Öltözködés terén azt tudjuk mondani, hogy lehetőleg világos színű, természetes alapanyagú ruházatot, lenge ruházatot viseljünk, ami nem nagyon tapad a testünkre, viszont ilyen természetes alapanyagú ruhák felszívják az izzadságot, tehát sokkal kellemesebb a érzés ezeket viselni. Aztán védjük a fejünket is, természetesen ajánljuk a napszemüveget, szóval erős, intenzív UV sugárzás ellen védeni kell a szemünket, és szerencsére most az a divat, hogy elég nagy az napszemüvegnek az üvegrésze, tehát elfedi az egész szemet, és így a szórt sugárzás nem jut be a szembe, ami nagyon káros lehet, károsítja a látóideg hátját. Tehát vigyázzunk ezekre, hogy a megfelelő öltözködést szabályait tartsuk be, és azt kell mondani, hogy még a strandokra is említettük az előző blogba, hogy a strandokon pedig használjunk napvédőtejet, ugye legalább 50 faktorszámú napvédőtejet, és ha fürdünk, fürdés után ismételten kenjük be a bőrünket, mert ezek vízoldékony anyagok általában, és leoldódik a fürdéssel, és így, ha nem pótoljuk, akkor védelem nélkül maradunk.
1: És egy leégés nagyon fájdalmas tud lenni, úgyhogy erre is érdemes figyelni, ahogy Anna mondta. Ha esetleg belefutottunk abba a hibába, hogy nem védtük kellőképpen a fejünket, vagy túl sokat tartózkodtunk a napon, és hőgutát kaptunk, akkor hogy ennek mi az ismertető jelei, és hogy hogyan kell cselekednünk ilyen helyzetben, erről folytatjuk majd nem sokára a beszélgetést vendégemmel, dr. Páldi Annával. Itt az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és vendégem dr. Páldi Anna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. A harmadfokú hőségriasztásról beszélgetünk, ugyanis a tegnapi napon életbe lépett. Az esetleges veszélyekről beszélgettünk, de az egyik nagyon fontos veszély tud lenni még a hőguta is. Ha esetleg nem figyeltünk arra, hogy ne tartózkodjunk olyan sok ideig a napon, és hőgutát kaptunk, vagy a környezetünkben valaki, akkor mik az ismertető jelei, és hogyan cselekedjünk egy esetleges baj bekövetkeztekor?
2: Hát ugye a hőguta is több lépcsőfokon keresztül alakul ki. Először csak kevésbé érezzük magunkat rosszul. Tulajdonképpen az első és egyre fokozódó tünet az a fejfájás. Kaphatunk, ugye, hogyha nagyon sokáig kint tartózkodunk a napon, és nagyon felmelegszik, átmelegszik a testünk, akkor hőgörcsöket, izomgörcsöket is kaphatunk, ezek nagyon kellemetlen, nagyon fájdalmas tünetek, és később aztán a tudatunk is kissé lankad, a figyelmünk a nagyon súlyos állapotban tulajdonképpen nem lehet már kommunikálni az egyénnel, nem tud térben és időben tájékozódni, illetve el is veszítheti az eszméletét. Ez akkor következik ez az állapot, és ezt nevezzük már hőgutának, amikor az emberi szervezet, tehát a vízszervezetünk tartósan 41 Celsius fok fölé emelkedik. Ez nem láz, ez tulajdonképpen a szervezet túlmelegedése. És ez a nagyon meleg testhőmérséklet azt eredményezi, hogy a központi idegrendszer, az agy is károsodik, és a káros, nagyon súlyos tünetek pontosan az idegrendszer károsodásából következően lépnek föl. Tehát hogyan ismerjük fel az ilyen betegeket? Az arcuk nagyon piros, nagyon száraz a bőrük, tulajdonképpen már nem is izzadnak, és hogyha elkezdünk, ha még a tudatuknál vannak, akkor fejfájásról, háingerről panaszkodnak, és a súlyos állapotban már nem is tudnak adekvát választ adni. Mit lehet ilyenkor velük tenni? Elsősorban is azonnal hűvös helyre kell őket vinni, kísérni, le kell őket fektetni. Ha eszméletüknél vannak, akkor el kell kezdeni őket itatni hideg vízzel, vagy langyos vízzel, és a testüket is hűteni kell, tehát vagy lelocsoljuk őket, vagy ha van kéznél tűrőgöző, bevizezzük, vagy a ruhát is be lehet vizezni, tehát a mechanikus hűtést el kell kezdeni, és ilyenkor a legfontosabb, hogy minél előbb hívjuk a mentőt, hívjunk szakorvosi segítséget, mert ez az állapot nagyon súlyos, az életet is veszélyeztetheti, és mindenképpen kórházi ellátást igényel.
1: Hát ez nagyon ijesztően hangzik, és úgy gondolom, hogy nem csak mi vagyunk ilyen veszélynek kitéve, hanem a házi kedvenceink is. Mire érdemes odafigyelnünk a kutyák, macskák vagy más kedvencek esetében?
2: A házi állataink is szenvednek a hőségtől, természetesen a haszonállatok is. Kutyáknak és a macskáknak is megnövekszik a folyadék igénye, tehát nagyon sokat isznak, tehát lehetőleg biztosítani kell nekik tiszta, jó minőségű ivóvizet, és hogyha mondjuk otthon tartózkodnak, hát nyilván figyelni kell, hogy megitták-e a vizet és pótolni. Aztán ugye a kutyák szeretnek fürdeni, hogy ha magunkkal visszük a házi kedvenceinket gépkocsiban, akkor sem őket, sem gyermeket, sem idős vagy ellátásra szoruló embert még fél órára sem hagyjunk bezárt gépkocsiban, mert ilyenkor a gépkocsiban a belső téri hőmérséklet egy fél óra alatt már 60-70 fok, ami előidézheti az előbb említett hőgutát.
1: A mindenit. Hát nagyon szépen köszönöm a sok hasznos információt, és azt, hogy beszélgettél velem a mai napon. Neked is kitartást kívánok erre a nagyon nagy melegre.
2: Köszönöm szépen, én is igyekszem magam hűteni mindenféle elmondott praktikákkal. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm én is, szép napot.
2: Köszönöm neked is, szervusz, viszont hallásra, minden jót.
1: Dr. Páldi Annával beszélgettem ma reggel az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus.

0: Csinszka dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Megyünk is tovább, 7 óra lesz, a Csukás Mese óra kezdődik. Benne gyerekmesék, gyerekzenék, nyelvtörők, mondókák. Utána pedig a vendégem Varga Lilla lesz, akinek a megzenésített mondókáit már most a Csukás Mese óra első felében is hallhatod. Utána pedig vele beszélgetek majd, mesés időtöltést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed család.

0: ezért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
1: Tovább fokozódik a hőség, csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét az extrém meleg miatt. Megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél felfüggesztik a sávzárást a gyakran kialakuló torlódás miatt az extrém hőség idejére. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Harmadfokú hőségriadó van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. A Dunavizinek magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A borsodi Arnóton és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szelvényen polgármestert és képviselőket választanak, a baranyai Görcsöny-Doboka lakói pedig új településvezetőről szavaznak. Az urnákat este 7 órakor zárják. Rongálás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a BRFK. A rendőrök perceken belül elfogták őket, közben megerősítették. Eljárás folyik amiatt is, hogy szerdán a magyar zászlót dobta be valaki a Dunába.

0: Sülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után. És most Csukásmese Rádió. Indul a Csukásmese óra.
2: Itt a Petőfi Rádióban.
3: Csukásmese Rádió.
4: Én nagyon szeretem.
1: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukásmese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
5: Ternoszki Béla vagyok, a Macskafogó rendezője. 3 leánygyermekem van, és 5 unokám. Gondolhatjátok, hogy sokat meséltem már életem során, úgyhogy most nektek is mesélni fogok, fogadjátok szeretettel. Charles Perrault, a csodadoktor. Elmondja Ternoszki Béla. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény favágó, aki azzal kereste a kenyerét, hogy fát gyűjtögetett a hegyen, azután pedig egy rozoga kétökrös szekéren bevitte a városba, hogy eladja. Emberünket Marha úrnak hívták, s noha igen dolgos volt, nem volt túlságosan leleményes. Bizonyos napokon a helybéli orvos szolgálója felkereste, hogy fát vegyen tőle, és mindig megkérte, hogy legyen olyan kedves, és segítsen neki hazavinni a fát. Amikor Marha úr megérkezett a doktorékhoz, a házigazda éppen evett. A sok incsiklandó falat láttán az éhező favágó arra gondolt, hogy ha ő is orvos lenne, annyit ehetne és ihatna, amennyi csak beleférne. Majd az orvoshoz fordult és megkérdezte tőle, hogy hogy lehetne belőle is doktort faragni. Mi sem egyszerűbb, felelte a doktor. Nem kell más tenned, csak vegyél egy olvasókönyvet, olyat, amelyikbe kakast meg ilyesféléket rajzolnak, aztán pedig varras magadnak 2 váltás elegáns ruhát. Végül pedig tegyél ki egy táblát a kapudra ezzel a felirattal, csoda doktor. És csak várd a pácienseket. Majd meglátod. A balga favágó, aki nem vette észre, hogy az orvos csak ugratja, megköszönte a jó tanácsot, és nem vesztegette tovább az időt, fogta magát, és ökröstül eladta a szekerét a piacon. A bevételből megvásárolta az olvasókönyvet, meg a 2 ruhát, majd elégedetten hazament, és kitett a ház falára egy táblát a következő felirattal, csoda doktor. Aztán pedig egyre csak várta a betegeket. Egy szép napon megjelent nála egy úr, és a csodadoktor felől érdeklődött. Egy percig se aggódj, jó uram, én, aki mindent tudok, majd megoldom a gondodat, mondta neki Marha úr. Az úriember búsás fizetséget kínált Marha úrnak, ha kinyomozza, kifosztotta ki a házát. Elvezett tehát Marha urat az otthonába. Marháné is velük tartott, mert a favágó nem akarta egyedül otthon hagyni a feleségét. Megérkeztek a fényűző palotába, ahol nagy terű-terű asztalkán fogadta őket. A házigazda megvendégelte a favágót és a feleségét, megjelent az első szolga egy finom falatokkal megrakott tállal a kezében. Marha úr ekkor így szólt a feleségéhez. Margit, itt jön az első. Marha úr az első fogásra utalt, a szolga azonban, aki valójában az egyik tolvaj volt, azt hitte, ő rá gondolt, és miután visszatért a konyhába, így szólt a cinkos társaihoz. Elvesztünk. Ez a csoda doktor rájött, hogy mi fosztottuk ki a gazdánkat, mert amikor beléptem az étkezőbe, oda súgta a feleségének, hogy én vagyok az első. Amikor a második szolga is belépett egy tállal a kezében, Marha úr ismét a feleségéhez fordult, és megint csak az ételre utalva így szólt hozzá. Margit, itt a második. A szolga félelemtől reszketve osont ki, majd elmondta a társainak a történteket. A harmadik szolga is hasonlóképpen járt, és amikor a negyedik megjelent, a házigazda megkérte Marha urat, találja ki, vajon miféle eledelt rejt a tál a szolga kezében. Marha úr erre igencsak szorongatott helyzetben érezte magát, és megszeppenve ezt motyogta, szegény marha. És miután valóban marha volt a tálban, a házigazda szentül meg volt győződve róla, hogy Marha úr kitalálta a dolgot. Ekkor a szolga kézjelekkel finoman megkérte a botcsinálta csoda doktort, hogy valahogy menjen ki a konyhába. Marha úr hamarosan keresett is valamilyen ürügyet, és kiosont. Ott a szolgák mennek.

0: mellettem bevallották neki, hogy ők rabolták ki a gazdát, de hozzátették, hogy megbánták bűnüket, és szeretnék visszaszolgáltatni a pénzt. Kárpótlást is ígértek neki, ha nem árulja be őket a gazdájuknál. A csoda doktor elfogadta az ajánlatot, mire a szolgák felfedték előtte a rejtek helyet. Marha úr ezután visszatért az étkezőbe, majd leült a helyére, és így szólt. Mindjárt megnézem az orákulumba, hová rejtették az ellopott kincset. Majd elővette az ABC-s könyvét, hogy megkeresse azt az oldalt, ahová a kakast rajzolták. De miután párosával lapozott, sehogy sem találta meg a kakast. Az ördögbe már, úgy is tudom, hogy itt rejtőzködsz valahol, kiáltotta. Erre az ötödik szolga, aki a szekrény mögé bújt, félelmében előszaladt a rejtek helyéről, mert azt hitte, a csoda doktor róla beszél. Marha úr végül elárulta a házigazdának a rejtek helyet, aki csak ámult, bámult, és igen megörült a szerencsés fordulatnak. Marha úr hatalmas summát kapott a házigazdától és a szolgálóktól is, amiért nem leplezte le őket. Úgy meggazdagodott, hogy soha többé nem kellett fát vágnia.
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Petra vagyok. Ma az egyik legkedvesebb mesémet fogom elmesélni nektek. Hallottatok már Sűn Balázsról? És a testvéreiről? Nem? Még soha? Akkor ezt most ízibe orvosoljuk. Csukás István, Sűn Balázs. Erdőszélen, erdőszéli tölgytövében volt egy ház. Abban lakott 7 sűn testvér. Sűn a nadár, Sűn Piroska, Sűn a dorján, Sűn Dorottya, Sűn Demeter, Sűn Tihamér, és a legkisebb, Sűn Balázs. Hogyha jól bevacsoráztak, szűk lett nékik az a ház, s előfordult ilyenkor, hogy kívül rekedt Sűn Balázs. Furakodott, nyomakodott, morgott, perel, dühöngve, semmit se ért. Mit tehetett? Lefeküdt a küszöbre. Telt az idő, múlt az idő, éjre éj és napra nap. Egyre többször fordult elő, hogy a házból a legkisebb kimaradt. Ebből elég. Torkig vagyok, kiáltott fel Sűn Balázs. Sokan vagyunk, s kicsi nekünk ez a ház. Éppen azért én elmegyek. Szervusz néktek, 6 testvér. Sűn a nadár, Sűn Piroska, Sűn a dorján, Sűn Dorottya, Demeter és Tihamér. Miután így elbúcsúzott, fogta magát, elindult, lábanyomán porzott a vén gyalogút. Így baktatott, így poroszkált. Szomszéd tölgyig meg sem állt. Ottan aztán sürgött, forgott, árkotásott, falat emelt, tetőt ácsolt, ajtót szegelt, és mire a nap leszállt, épített egy kaibát. Így mi? Mondta. Most már végre kényelmesen alhatok. Nem tolnak ki a küszöbre a nagyok. Falevélből ágyat vetett, kényelmesett, belé feküdt, s hortyogott, hogy csörögtek, s remegtek az ablakok. Éjfél tájban vihar támadt, hajlítgatta a vén fákat, fújt a szél, nagy zajjal ám, s arra ébredt, hogy zörögnek a kaiba ajtaján. Ki az? Szólt ki fogvacogva. Ki kopogtat éjnek idején? Mi vagyunk az? Szóltak kintről. Mi vagyunk a 6 testvér? Sűn a nadár, Sűn Piroska, Sűn a dorján, Sűn Dorottya, Demeter és Tihamér. Elvitte a szél a házunk. Engedjél be, áházunk, fázunk idekin. Csurom víz a kabát rajtunk és az ing. Jól van, szólt Sűn Balázs. Jövök már. S fordult a kulcs, nyílt a zár. Betódultak mind a 6-an. Tele lett a kaiba. Kérdezte is Sűn Tihamér. Mondd csak, testvér, nincs csak ez az egy szoba? Lefeküdtek, elaludtak. S arra ébredt Sűn Balázs. Újra kicsi lett a ház, mert az éjjel ide-oda lökődve kiszorult a küszöbre. Ejnye, mondta fejvakarva. Mit tehetnék? Megnövök, s akkor talán nem lesz ágyam, nem lesz párnám a küszöb. No, ezt aztán jól kifundált a Sűn Balázs. Megnő. Arra azért még egy kicsit várni kell. De tudjátok, aki nagyot alszik, az nagyot nő.
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
2: Szervusztok, gyerekek! Bence Ilona vagyok, és egy nagyon kedves mesét hoztam nektek, Fésűs Évától a gyümölcsmesét. Egyszer régen a nyár nagyon telhetetlen volt, nem elégedett meg kalásszal, virággal, minden gyümölcsöt magának akart. Hiába kérlelte kékszemű húga a tavasz, hiába könyörgött szelíd mosolyú nővére az ősz, hogy hagyjon nekik is. A nyár akaratos forró haragjában toporzékolni kezdett, és csak azért is elvette tőlük a gyümölcsös kosarat. Tavaszka kékszemén felhők futottak át, úgy ment panaszra télanyóhoz. Az ősz pedig szomorú könnyet ejtett, de télanyóka a maga hófehér szelíd nyugalmával csitította őket. Soha se pityeregjetek, most még konok a nyár, de várjátok csak meg a végét. Így történt, hogy azon a nyáron minden gyümölcs egyszerre érett. Egy időben pirosodott a cseresznye, sárgult a körte, mosolygott a csengő barack, és kínálta édes fürtjét a szőlő. Sőt, még a dió is nagyot koppant, és a nyár kosarába pottyant. Itt vagyok! A mandula tüstént utána ugrott, aztán a mogyoró bukfencezett nagyot. Miénk az elsőbség? Minket szüretelj le! Ezt már a többi gyümölcs sem hagyta annyiban. Egy kövér körte belekotyogott. Még mit nem? A csonthéjasok igazán ráérnek, de én olyan érett vagyok, hogy körüldonganak a darazsak. Először engem tégy a kosaratba. Ohó! Kiabált egy pufó kerekalma. Csak nem hagyom, hogy ez a szottyos körte megelőzzön, hiszen én vagyok a legpirosabb, és engem szeretnek a gyerekek. Engem is, hangzott száz felől. A cseresznye izgatottan hintázott az ágon, mert félt, hogy az eső elrontja az ízét. Az eper csattogott a fűben, hogy megdézsmálják a csigabigák, ha nem kerül azonnal porcukorba üvegtálra. Haragos kéken harsogott a szilva. Őt kell elsőnek leszedni, mert őt a gombócba is belerakják. A csengő barack tüstént ráfelelt, hogy a gombócban ő is megállja a helyét. Egy szó, mint száz. Akkora ricsaj támadt, hogy a nyár befogta a fülét, behúnyta a szemét, ne is lássa, ne is hallja azt a hatalmas, erőszakos görögdinnyét, aki most gurul a veszekedés kellős közepébe. Lári-fári, én ülök bele a kosárba! S hiába zörgött a dió, hasztalan csörgött a mogyoró, nekilódult és beletottyant. Erre haragjában megrepett a körte bőre, barnára ütődött az ágon a piros alma egyik oldala, és édes nedvet sírtak a szőlőszemek. De sírt már akkor a nyár is. Jaj, mit csináljak ennyi türelmetlen gyümölcsel? Egyszerre nem győzöm leszedni őket. Márpedig mi nem várhatunk, mert különben tönkre megyünk, hangoskodtak a gyümölcsök. Éretten, édesen és hibátlanul akarunk eljutni mindenkinek az asztalára. A dió egyre szaporábban kopogott, a kövér körtét pedig megcsapolták a darazsak. Tönkre megyünk, tönkre, zokogott a csengő barack, édes szőlő, ropogós cseresznye. A nagy lármára felfigyelt a tavasz meg az ősz. Telhetetlen testvérük, a nyár, bánatosan hulladta keserű könnyeit. Ne haragudjatok rám, amiért mindent magamnak kívántam, kérte őket. Inkább segítsetek, és akkor megosztozunk ezen a sok gyümölcsön, mert belátom, hogy egyedül nem bírok velük. Tavaszka egy szót sem szólt, csak neki látott lerázni a cseresznyét, leszedni az epret. A szelíd ősz most szigorúan parancsolta hátra a diót, mogyorót, mandulát, s előbb elkezdett körtét, almát, szilvát szedni, szőlőt szüretelni. Még így is maradt a nyárnak bőven dolga, de most már nyugodtan szedte kosarába a medgyet, málnát, egerest, barackot, dinnyét, szépen sorba. Nem is kellett neki több, hiszen a gyerekek elrontották volna a gyomrukat, ha egyszerre kínálja őket annyiféle jóval. Télanyó pedig csak mosolygott. Boldog volt, hogy megbékéltek egymással, és szépen megosztoztak a leányai. Örömében még arról is megfeledkezett, hogy neki már nem jutott gyümölcs. Ezért nem tud benneteket megkínálni mással, mint egy nagy marék sült gesztenyével.
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
3: Fekete-pekete cukot a pé, ábe bábe duminé, csiszi A, csiszi B, csiszi csosszi kompodé.

Csíszi-csószi kompodé. Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.

0: Királyfi és a tenger szelleme. Élt egyszer egy király, akinek három fia volt. Mikor megöregedett az uralkodó, szétosztotta a vagyonát a fiai között. A legidősebbik egy arannyal megrakott kamrát kapott, a középső kamrája csordultig volt ezüsttel, ám amikor a legkisebbre került a sor, elfogyott a temérdek kincs. A kis királyfi kamrájába végül néhány rakás fán kívül egyéb nem került. Kérte bátyjait, hogy testvériesen osszák szét a sok tallért, ám az irigy testvére cserben hagyták. Na majd megmutatom én nektek. Világgá megyek, s mikor visszatérek, egyedül gazdagabb leszek, mint ti ketten, gondolta magában a királyfi, majd hátára vette a batyuját, és elindult az ismeretlenbe. Miközben a tenger felé ballagott, eszébe jutott egy régi legenda a tenger szelleméről, amit még édesapja mesélt neki gyerekkorában. Mindig is kíváncsi voltam a titokzatos tengeri szellemre, most végre utána járhatok, valóban létezik-e. Aztán egyszer csak szembe jött az úton egy medve.
1: Ódolatom, kis herceg,
0: dörmögte köszönésképpen.
1: Hova ezen a verőfényes reggelen?
0: A tenger szellemét keresem. Ismered? Kérdezte a délceg királyfi.
1: Nem, még sosem hallottam róla. Tudod mit? Éppen ráérek. Veled tartok én is.
0: Vágta rá nagy medve, és ketten bandukoltak tovább az úton. Ahogy így mendegélnek, megpillantják a rókát, amint éppen egy fa alatt heverészik.
2: Jó napot, rókakoma!
0: Igazán szép napunk van ma, köszöntötték illedelmesen.
2: Az bizony. És hova igyekeztek, ha megkérdezhetem?
0: Érdeklődött a róka.
2: A tenger szellemét keressük. Gyere velünk te is,
0: kérte a királyfi.
2: Nem bánom, csatlakozom. Még sosem láttam szellemet.
0: Így már hárman voltak, de csak hamar belebotlottak a nyúlba, s mivel nem volt jobb dolga a tapsi fülesnek, ő is velük tartott. Mikor leértek a partra, a medve így szólt.
1: És mondd csak, királyfi, tudod, hogy csalogassuk elő ezt a híres nevezetes szellemet?
0: A legenda szerint, ha sikerül ráncba szedni a tengert, a szelleme is előbukkan majd, felelte a királyfi.
3: Ráncba szedni a tengert? Hát aztán hogyan kell?
0: Csodálkozott a nyúl. Sodorjunk kötelet, amiből hálót fonhatunk, s majd azzal megcsípjük, válaszolt a királyfi, és kiosztotta a feladatokat. A nyúl feladata volt a háncs megszerzése. A medve és a róka sodorták a kötelet, a királyfi pedig fonta a hálót. Miközben a parton munkálkodtak, észre sem vették, hogy a tenger szellemének a fia figyeli őket a vízből. Az ifjú szellem, mikor meghallotta, hogy mire készül a kis csapat, leúszott apjához a tenger mélyére.
4: Atyám! Néhányan a parton arra készülnek, hogy ráncba szedik a tengert!
0: Kiáltozta már messziről a fiú.
1: Mondd meg nekik! Ha téged le tudnak győzni birkózásban, akkor megengedem, szedjék ráncba a tengert!
0: Válaszolta a tenger idős szelleme, mivel tudta, hogy az ő fiát még soha senkinek sem sikerült legyőznie. A fiú kiúszott a partra, és átadta apja üzenetét a királyfinak.
1: Nem bánom, megmérkőzünk veled, de helyettem inkább medvetestvérem küzdene meg,
0: felelte a királyfi, és odahívta a medvét. A szellem, látva az óriási fenevadat, kissé megijedt, de bátran vállalta a küzdelmet.
1: Ám a medve erősebbnek bizonyult nála, és félkézzel felkapta, majd könnyedén a földre dobta.
0: A tengeri szellem szégyenkezve tért vissza apja víz alatti palotájába.
4: Jaj, édesapám! Képzelje, ezek az idegenek olyan erősek, hogy könnyedén elbánnak bárkivel.
1: Az öreg szellem csóválta a fejét. Mondd meg nekik, hogyha legyőznek hazudozásban, ráncba szedhetik a tengert.
0: A szellem visszatért a partra, de nem számolt a ravaszdi rókával. A királyfi most a rókát küldte maga helyett, hogy álljon ki versenyezni a szellemmel. S bizony a róka, akinél nincs rafináltabb állat az erdőben, könnyedén lepipálta a szellemet füllentésben. A szellem csüggetten mesélte utána édesapjának, mi történt. Ezek olyan agyafúrtak, hogy még csak szóhoz sem hagytak jutni. Igazán nem tudom, miben lehetne legyőzni őket. Rendezzetek futóversenyt. Abban biztosan nem tud megverni senki sem. Az ifjú szellem ismét kiúszott a partra, és átadta apja parancsát. Nem bánom. Rendezzünk futóversenyt, mondta a királyfi. De előbb kérlek, menj oda a tapsi füleshez, és jó hangosan mondd el neki is. Óriási fülei vannak, de ennek ellenére nem hal túl jól. Füllentette a királyfi. És mikor a szellem belekiáltott a nyúl fülébe, az úgy megrettent, hogy egyből futásnak eredt. A szellem is neki lódult, de addigra a nyúl már messze járt, és a szellem nem tudta behozni a lemaradást. Szomorúan úszott hát vissza apjához. Kisvártatva visszatért a partra apja üzenetével. Atyám azt kérdezi, mennyi ezüstöt kértek azért, hogy békén hagyjátok a tengert? A királyfi gondolt egyet, és levette kalapját. Ami ebbe belefér, nekem elég lesz. Az ifjú szellem hazament az ezüstért, és közben a királyfi és barátai egy mély gödröt kezdtek ásni. Mikor elkészült, levágták a kalap tetejét, és az pont eltakarta a gödör szűk nyílását. Így mikor a szellem visszatért a szekérnyi ezüsttel, csak öntötte bele a kalapba, de mégis a kalap üres maradt. Csodálkozott a szellem, hogy fér el ilyen sok tallér egy aprócska kalapban, de nem volt mit tenni, még egyszer kellett fordulnia. Hazament a szellem egy újabb szekérnyi ezüstért, és azt is beleöntötte a kalapba. Most végre megtelt a mély gödör, és a kalap is tele lett. Most már megígéritek, hogy nem bántjátok a tengert? Megígérjük. Kiürítem a kalapom, és már itt se vagyunk, felelte a királyfi. A tenger szelleme visszatért a palotájába, a királyfi pedig összegyűjtötte a temérdek ezüstöt, és hazavitte. Habár az öreg tengeri szellemet nem sikerült meglesnie, a kamrája tele lett ezüsttel.

0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
1: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseúra velem Korcsog Laurával, és velem szemben itt van a Csukás Mese Rádió legmesésebb anyukája, aki most a legmesésebb mondókákat dolgozta fel zenekarával nekünk és a gyerekeknek természetesen. Varga Lilla a mai vendégem, köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást, jó reggelt a hallgatóknak.
0: Na hát akkor fejtsd is nekem egy kicsit ki, hogy hogyan is alakult ez a projekt. Mit jelent ez a legmesésebb mondókás projektetek?
1: Egyszer csak gondoltam egy nagyot, hogy milyen jó lenne mondókákat feldolgozni. Nyilván ezzel nem én találtam fel a spanyol viaszt, tehát nem én vagyok az első, aki mondókákat dolgoz fel, de egy picikét máshogy szerettem volna hozzájuk nyúlni. És azért is tartom fontosnak, hogy a gyerekek megismerkedjenek a mondókákkal, mert talán, minthogyha azt venném észre, hogy ezek kezdenének egy picit kikopni. Tehát ugye ezeket a mondókákat még nagyanyáinknak mesélték, az ő szüleik, meg az ő szüleik, és ezek még mindig élnek, tehát köztünk élnek, de minthogyha már egy picit kiveszőben volnának, és szerettem volna egy kicsit visszahozni a köztudatba, egy picikét más zenei stílusban, illetve különböző zenei stílusokban.
0: Mit jelent ez a más stílusban, vagy kicsit másképp?
1: Én szerettem volna stílusgyakorlatokat csinálni, tehát szerettem volna, hogyha mindenki megtalálja a neki tetszőt, és nem csak a gyerekek, hanem akár a felnőttek is. Tehát szerettem volna, hogyha ők is ugyanúgy élvezik, hogyha meghallgatják. És mivel nagyon-nagyon szerettem volna többféle zenei stílust kipróbálni, van egy felnőtt zenekarom is, de azért ez egy picit kötött, mert köt minket az, hogy mi egy ilyen stílusú zenekar vagyunk. Itt viszont szabadjára engedhettem a fantáziámat, ami nagyon jó volt, és akkor mondtam a férjemnek, aki a zenekar gitárosa, vele csináltuk egyébként ezeket a felvételeket, és mondtam neki, hogy figyelj, csináljunk szerintem regiset, akkor legyen egy gospel, vagy egy picit ahhoz hasonló, szeretnék egy kicsit rappelni benne, szeretném, hogyha megjelenne egy kicsit a népdalos vonal, aztán végül ebből egy ilyen kicsit ilyen balkáni népdalos vonal lett, úgyhogy én szerettem volna, hogyha mindenki megtalálja a neki tetszőt.
0: De ez nagyon vagány. Hogy kell elképzelni, hogy ezeket a mondókákat valójában elreppeled?
1: Van olyan, igen, amiben...
0: És melyik mondókához illik ez például?
1: Hát például az ekete-pekete cukott a P. Hát jó, hát énekelem, de hogy egy kicsit ilyen éneklő szövegmondásos. Ez ecpecki mehez, meg ekete-pekete cukott a P, meg apacuka fundaluka. Tehát, hogy ezek szerintem abszolút ritmusosak, és alkalmasak arra, hogy ezt akár elreppeljem. Úgyhogy van egy olyan dalunk is, amiben reppelek.
0: Nem sokára Varga Lillával, a legmesésebb anyukával folytatom a beszélgetést a mondókákról, amiket csodaszépen, különlegesen feldolgoztak férjével és zenekarával.
2: Sziasztok, Szia Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Varga Lillával, aki a Csukás Meserádió legmesésebb anyukája, és most azért van itt velem, mert már itt a Csukás Meseórában is hallhattad a mondókákat, amiket ők feldolgoztak a férjével és a zenekarával. Erről beszélgetünk ma reggel, és hát ott tartottunk, hogy nagyon különleges párosításokat találtál ki, például van, hogy mondókát rappelsz, ami szerintem nagyon különleges és érdekes, főleg a gyerekek számára. Van neked is egy 5 éves kisfiad. Mikor ő ezt először hallotta, mit szólt hozzá?
1: Szerintem tetszett neki, bár eléggé kritikus. Tehát ő olyan kisgyerek volt, amikor még kisebb volt, hogy amikor énekeltem neki valamit, és a férjem Marcsi gitározott, akkor így volt, hogy azt mondta, hogy anya, hagyd abba, ezt ne énekelj tovább. És akkor
0: tipikus gyerekszáj.
1: Igen, egy kicsit annak tudtam be, hogy mi végül is ezzel foglalkozunk, és neki az a természetes, hogyha ezt hallja, és mondtam neki, hogy figyelj, ugye tudod, kisfiam, hogy nem mindenkinek az anyukája, meg az apukája szokott zenélni. Nem. Hogy nem? Tehát neki, tehát tényleg ő ebbe született bele, ő a hangszereket látta először, tehát amikor hazahoztuk a kórházból, úgyhogy neki ez természetes volt, de azért úgy gondolom, hogy most már kicsit nagyobb, és most már jobban értékeli azt, amit csinálunk, sőt olyannyira értékeli, hogy meg is kért, hogy hadd vegyen benne részt. És akkor mondtam, hogy természetesen, kisfiam, gyere, tiéd a pálya, hát ezek úgyis gyerekmondókák feldolgozva, hát mennyire szuper az, hogyha ott van egy gyerek, aki ezeket fel tudja mondani és énekelni, úgyhogy a legelső stúdiózása az már megvolt az egyik dal alkalmával.
0: Meg hát a gyerekeknek is jobban befogadható egy gyerek hangot hallani a mondókákban.
1: Persze, hát tök unalmas, hogy állandóan csak engem hallanak, úgyhogy kell, hogy egy kicsit színesítsük ezzel is. Persze nem ingyen várta, mondta, hogy ha jól van, akkor mit kap cserébe, és mondtam, hogy egy buborékfújó, az megfelel, és mondta, hogy na jó, akkor egy buborékfújóért, akkor ezt most elmondom, hogy feléneklem, de nagyon cuki volt.
0: Na mindenit, és hogy érezte magát az első stúdiózásán?
1: Nem volt annyira türelmes, és mondta, hogy ő egyszer hajlandó elénekelni, és ez vagy sikerül, vagy nem, de így ennyi, tehát ha én egyébként nem ennyire anyagias, de most úgy állítom be, mint hogyha valami kis akaratos anyagias gyerek, nem az, tehát azt mondta, hogy amúgy is szívesen segít nekünk, vagy ilyesmi, de hát nyilván nem baj, hogyha megdobjuk ezzel, azzal cserébe. Aztán végül is én sem számítottam rá, hogy ennyire jól sikerül elsőre is, mert hogy teljesen otthonosan mozgott, megkapta a fülest, és mikrofonban hallotta életében először a hangját, és teljesen profi módon felénekelte, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok rá.
0: Büszke anyuka, hát vérprofikkal dolgozol együtt, ott a férjed, a kisfiad, kell lennél több?
1: Igen, mondhatni, hogy ez egy ilyen családi vállalkozás.
0: 10 mondókát már feldolgoztatok, de hát hihetetlen sok a tárháza ennek a mondóka világának. Mennyit terveztek még, vagy mik a terveitek?
1: Fú, hát annyi mondóka van, annyi gyönyörű, szép mondóka van. Nagyon izgalmasnak tartom ezt az egész világot, és arra gondoltam, hogy milyen szuper lenne csinálni újabb 10 mondókát úgy, hogy ilyen tematikus mondókákat, tehát mondjuk legyen karácsonyra, húsvétra, locsolásra, anyák napjára, mert hogy találtam ilyeneket is, végeztem egy kis kutatómunkát. Annyi ötletem van, annyi ötletünk van, hogy nagyon-nagyon szeretném ezeket is szeretnénk megvalósítani.
0: A már meglévőkkel hol találkozhatunk itt a Csukás Meseórán és a Csukás Mese Rádión kívül?
1: A zenekarunk neve a Lila Virág és a Pengettyű, a Spotify csatornánkon nem sokára megtalálható lesz. Én rajzoltam hozzá borítóképet, úgyhogy majd nyugodtan véleményezzétek, kedves hallgatók, és az M2 Mese TV YouTube csatornájára pedig folyamatosan kerülnek fel a mondókák, néhányat már most meg lehet találni, úgyhogy szerintem, aki egy picit utána keres, rákeres, az biztosan meghallgathatja.
0: Akkor mindenféleképpen keres rá, kedves Petőfi Rádió hallgató. Én pedig köszönöm a mai reggeli beszélgetést, és hogy itt voltál velem, Lilla.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
0: Varga Lilla, a Csukás Mese Rádió legmesésebb anyukája volt ma reggel itt a Csukás Mese órában a vendégem.
2: Ez a legújabb

0: cocktail.
1: Idegen, ezt hallottad most itt a Petőfin, minden magyar. Nem sokára a legfrissebb hírek következnek, utána pedig a várva várt pillanat. 8 óra után ugyanis kezdődik a nyereményjáték. Családi mozi jegyet nyerhetsz nálam a Minyonok és Szörnyek animációs filmpremiér előtti vetítésére. Úgyhogy ne hagyd ki, maradj itt velem. A hírek után ezzel a dallal kezdünk.
2: Szerintem jaj, dogálni fogsz, esőben állni.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
5: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
6: És szerintem zseniális ez a szöveg.
7: Ez überelhetetlen.
4: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
7: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
5: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
8: A műsorajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Reklám. A kemény hétköznapok után.
8: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
9: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
8: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
9: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
8: De azért legyél éber.
9: A magyar zene most szombaton és vasárnap
8: nyereményt ér.
9: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
8: Minden magyar.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Gábor Anikó.
9: Ez a Petőfi Rádió.
10: Tovább fokozódik a hőség, több vasúti szakaszon is sebességkorlátozást vezettek be. Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél felfüggesztik a sávzárást a gyakran kialakuló torlódás miatt az extrém hőség idejére. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
10: Harmadfokú hőségriasztás van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hívvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzébejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, további segélyszállítmányok érkezése is várható. Gyalogos közé hajtott egy autó Londonban. 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos. Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről. Elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. A koreai jazz hírességei lépnek fel Budapest több pontján mától egy héten át. Játszik mások mellett a zongora virtuóz Cho Yun-sung és zenekara. Na Yun-sun a kortárs jazz énekes zeneszerzője duóban lép fel, de lesz progresszív fúziós jazz is. A koreai fókusz programjairól és a helyszínekről részletek a Koreai Kulturális Központ honlapján találhatók.
8: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csak elszórta lehet egy-egy záporzivatar. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
8: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
8: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt, június 28-a vasárnap reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Ahogy ígértem, ahogy beharangoztam, kezdődik a nyereményjáték, úgyhogy figyeld a felhívást és nyerj mozi jegyet, jajdogálni fogsz

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

A Zanzibár örök slágerét hallottad, szólj már! Ezt játszottam most itt a Petőfin. Na hát, annyiszor mondtam már, hogy nyeremény hétvégénk van, de hogy ez mit jelent, azt most árulom el neked. A te feladatod figyelni a felhívást, és amint meghallottad, utána találd ki az óra zenéjének címét és előadóját, és a leggyorsabbként küld el nekem SMS-ben a 0630303380-as telefonszámra, és hogyha helyes a megoldás, és te voltál a legelső, akkor személyesen hívlak fel, és gratulálok a nyereményedhez, ami nem más, mint a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére egy családi mozijegy a UIP Duna film jóvoltából. Játsz velem, most pedig Lengyel Johanna dalát küldöm neked, a Rise szól most itt a Petőfin.

0: a szárnya.
1: A halott pénzdalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Valakinek egy leggyorsabban elküldött SMS most családi premier előtti mozi jegyet fog érni. Na hát csörgetem is a szerencsés nyertest.
2: Halló, tessék.
1: Halló, ez a Petőfi Rádió, én Korcsog Laura vagyok. Kihez van szerencsém?
2: Jó, én pedig Marcel vagyok.
1: Szia, Marcel. Képzeld, lehet, hogy te vagy a mai nap első nyertesen állam. Mit szólsz hozzá?
2: Ó, de jó. De jó.
1: Ehhez tudod, mit kell tenned? El kell árulnod, hogy mi volt az óra zenéjének címe és előadója.
2: A Minden Igaz a Queen Beat-től a láthatatlanul volt, a szlogen pedig Petőfi Rádió Minden Magyar.
1: Hát te mindent tudsz, még nem is kérdeztem a szlogent, és már mondod is. Igen, profi vagy, és képzeld, a nyereményed egy családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére. Remélem, hogy kedre nincsen még programod.
2: Most már van?
1: Most már biztos van. Azt áruld el nekem, ha te egy minyon lennél, akkor milyen minyon lennél?
2: Hú, szorgalmas. Szorgalmas minyon, nem? Na, igen, szerintem igen.
1: És kicsi, alacsony, szemüveges. Egy szemű vagy két szemű?
2: Egy szemű szemüveges. Stereotípen, tudod.
1: Hát akkor nagyon jó mozizást nektek majd. Köszönöm, hogy játszottál velem.
2: Nagyon köszönöm én is. Szia, Laura.
1: Szia. A mai nap első nyertese Pipa, még két nyertesem lesz a délelőtt folyamán, akár te is lehetsz az egyik, úgyhogy izzítsd a telefonodat, most pedig százszor. Ezt a dalt játszom neked itt a Petőfin.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Most egy személyes történetet osztok meg veled, ugyanis annak idején, mikor ilyen 13-14 éves voltam, akkor Szentendrén a Dunaparton volt néhány srác, akik utcazenéltek. Mindig valami retro dalt játszottak, ahhoz képest, hogy velem egyidősek voltak, tehát 13-14 évesen az Afrikát, a Jégdupla viszkivel és hasonló dalokat játszottak ott a Dunaparton. Ezzel töltötték a szabadidejüket, ez nekem annyira tetszett, olyan jól muzsikáltak ott együtt, és olyan jó érzés volt, hogy ilyen hasznos, ilyen értékes dolgokkal töltik az idejüket, és képzeld el, hogy nemrég pedig az történt, hogy az Esti Kornél című műsorunkban a Petőfi TV-n az egyikük a vendégem volt, ugyanis zenész lett belőle, méghozzá nem is akármilyen, és most idén a Dal 2026 színpadán is megmutatta magát, úgyhogy érdemes volt annak idején belefektetni az energiáját a zenélésbe, hiszen most is ezzel foglalkozik, ő nem más, mint Mocskonyi Dörgő, és most is ott a parton játszik. Ez a dal következik most tőle, itt a Petőfi.

Petőfitől a popstárt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Az nyilvánvaló, hogy hétágra süt a nap, de hogy milyen időjárásra számíthatunk, meddig tart a hőség, ezt nem sokára megtudhatod a legfrissebb hírekből. Utána pedig hajolj bele a hajamba, Péter.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
3: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
2: De azért legyél éber.
3: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
3: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Tovább fokozódik a hőség, több vasúti szakaszon is sebességkorlátozást vezettek be. Egyetemi színház találkozónak ad otthont Békés Csaba.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél felfüggesztik a sávzárást a gyakran kialakuló torlódás miatt az extrém hőség idejére. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Harmadfokú hőségriasztás van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hívvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, további segélyszállítmányok érkezése is várható. Nagy területen pusztítanak bozót tüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívül aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 000 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén a helyi hatóságok betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzi játékok használatát. Nemzetközi egyetemi színházi találkozót tartanak mától 4 napon át Békés Csabán. A Jókai Színház szervezésében a Sánkhái, az isztambuli és a bukaresti egyetem mellett a Kaposvári Egyetem és az SFE képviselői vesznek részt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula, napos az idő, kevés gomoly felhővel, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt, június 28-a vasárnap reggel, 9 óra múlt, én Korcsok Laura vagyok, és nagyon örülök, hogy itt vagy velem ma délelőtt is, főleg, hogy nyereményjátékunk van. Most viszont, ha azt mondom, hogy tedd a kezed a farzsebembe, akkor te azt mondod, hogy hajolj bele a hajamba. Ezzel kezdünk.

Kevés ezt hallottad az Ivan and the Parazoltól, itt a Petőfin Minden Magyar, és néha kevésszer mondom el a játék felhívást, így nem mindenki értesül róla, úgyhogy ezt most pótlom, most, hogyha valaki újonnan csatlakozott hozzánk, akkor ő is tudja, hogy mik a játékszabályok. Nem túl bonyolult, hogyha meghallod a felhívást az óra zenéjéről, akkor legelsőként írd meg nekem gyorsan SMS-ben a 0630303380-as telefonszámra, hogy mi a dal címe, és ki az előadó. Én pedig, hogyha te voltál a leggyorsabb, akkor már tárcsázom is a számodat, és hívlak telefonon, hogy személyesen gratuláljak a premier előtti mozi jegyhez, ami ráadásul családi, és a Minyonok és Szörnyek című film premier előtti vetítésére szólnak. Úgyhogy ennyi a dolgod csak. Most pedig annyi, hogy meghallgasd a következő dalt, ami a Vroom Jude Law-tól, itt a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Nekem senkim sincsen, ezt hallottad a Vadfruttiktól, itt a Petőfin Minden Magyar. Reggel az Éles Stílus magazinban dr. Páldi Anna volt a vendégem, vele beszélgettem telefonon a harmadfokú hőségriasztásról. Mindenféle veszélyt átbeszéltünk, és azt is, hogy mit évők legyünk ebben a hőségben. És Anna azt is javasolta, hogy természetesen a hűvös szobában is tölthetjük a napot, vagy elmehetünk strandolni is, vagy a természetes vizeinkhez, például a Balatonba vagy a Dunába úszni egyet, de sok mindenre figyelnünk kell. Most például olvastam az interneten a budapesti rendőrfőkapitányság oldalán, ők tettek ki egy posztot azzal kapcsolatban, hogy nagyon sokan fulladtak meg mostanában az elmúlt napokban, vagy érte baleset őket, pont ilyen úszáskor, strandoláskor. Figyeljünk egymásra, ha úgy látjuk, hogy valaki meggondolatlanul készül bemenni a vízbe, figyelmeztessük a veszélyekre. Lehet, hogy egyetlen mondattal megmenthetjük az életét. Abban az esetben, ha valaki alkoholt fogyasztott, ne menjen be a folyóba, akár kisebb mennyiség is végzetes lehet, ezt írták ki a posztban, és hogyha megtörténik a baj, akkor azonnal hívjunk segítséget a 112-es segélyhívón, ilyenkor minden másodperc számít. Vízbe ugrani vagy úszni a fuldokló után pedig rendkívül veszélyes, hiszen a bajba jutott ember pánikba eshet, és könnyen magával ránthatja a segítségre sietőt is, és sajnos a mentésből pillanatok alatt újabb tragédia lehet. Hogyha lehetőség van arra, akkor próbáljunk inkább a partról segíteni, nyújtsunk be egy hosszú ágat, kötelet vagy egy mentővet, vagy bármilyen úszóképes tárgyat, amivel a bajba jutott kapaszkodhat, miközben a segítség úton van. Figyeljünk egymásra, segítsünk, de természetesen a saját testi épségedet is vedd figyelembe. A 4-es street dalát játszom most neked, Hadd menjen, ez szól itt a Petőfin.
1: Nem is

0: vissza a virág. Ezt hallottad most itt a Petőfi Minden Magyar. Kitalálod, hogy mit fogok most csinálni? Igen, pontosan, tárcsázni a második lehetséges nyertesét a mai napnak. Halló! Ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok.
1: Szia, én pedig Trixi.
0: Szia, Trixi! Ó, merre jársz? Kicsit vannak mögötted.
1: Hát tudod, ez ilyenkor hétvége van, bulizunk, kicsit a társasággal kikapcsolódunk, muszáj ilyenkor kiereszteni a gőzt. De odébb jöttem most, úgyhogy jobban halljalak.
0: Jól van, de csak óvatosan ebben a hőségben. Csak vizet igyatok.
1: Persze, mindenkinek ezt javaslom, így van.
0: De annak örülök, hogy így társaságban is Petőfit hallgattok, és játszottál is velem, ugyanis te voltál az első, aki eltaláltad az Óra zenéjének címét és előadóját. Mi volt ez?
1: Nagyon-nagyon köszönjük. Nyilván nem hallgatunk más, mint a Petőfi. Itt vagyunk 18-an, és csak a Petőfi megy. És a szám pedig Dallos Bogitól volt, a We All. Mert Petőfi Rádió minden magyar.
0: Az a szlogenünk, bizony. Nagyon felkészült vagy.
1: Hát imádunk benneteket, tényleg mindig hallgatunk, ha együtt vagyunk a társaság, ha épp elmegyünk kocsi közben, vezetés közben, néha még karaokizunk is rá, úgyhogy nem kérdés.
0: Melyik a kedvenc magyar zenétek?
1: Hú, nagyon változó egyébként, a Kelemen Kabátban most ő a favorit.
0: Ó, na hát megpróbálok neked majd játszani a nap során egy Kelemen Kabátban dalt. Na most viszont elárulom neked, hogy mit nyertél, mit szólsz?
1: Úristen, alig várom. Jó, jöhet.
0: A nyereményed egy családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére.
1: Juhú, nagyon jó, nagyon szépen köszönjük. Úristen, hát ezt imádni fogjuk.
0: Remélem
1: is. Kikapcsolódás, ez egy ilyen típusú kikapcsolódás lesz. Majd megyünk mozizni, újra gyereknek érezhetjük magunkat.
0: Bizony, hát akkor a hétvégén is kikapcsolódtok, és ez kedden folytatódik, ugyanis kedd este 6 órakor lesz a vetítés.
1: Ó, nagyon szuper, alig várjuk, és nagyon szépen köszönjük.
0: Érezzétek jól magatokat, és hallgassatok minket továbbra is. Szép napot!
1: Meg lesz, és nagyon szépen köszönjük. Puszi mindenkinek, sziasztok!
0: Szia, szia! Hát akkor ennek a kedves társaságnak küldöm a következő dalt, Jazz and Wine. Ez szól most Fábián Julitól, itt a Petőfi.

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

Curtis dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Folytatódik nem sokára a nyereményjátékunk. Még van egy családi mozi jegyem, amit oda szeretnék neked adni, úgyhogy játsz velem. Ha meghallod a felhívást, akkor elsőként írd meg nekem üzenetben a 0630303380-as telefonszámra, hogy mi volt az óra zenéjének címe és előadója. Emellett természetesen bármilyen üzenetet szívesen fogadok. Most viszont a legfrissebb hírek következnek, utána pedig a Halli

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi

0: a terep.
1: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Még napokig kitart a kánikula, az egészséges emberek szervezetét is megviseli ez a hőség, továbbra is túlélőkért kutatnak Venezuelában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Szolnokon a Szent István-Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél felfüggesztik a sávzárást a gyakran kialakuló torlódás miatt az extrém hőség idejére. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Harmadfokú hőségriasztás van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász arról beszélt, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőség egyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban a Szárvidéken új hőségrekordot regisztráltak, de szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. A német vasúton néhány járatot felfüggesztenek, és visszaváltják a távolsági jegyeket, hogy kevesebben utazzanak. Dániában közben az 1874-es mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mértek. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett. A károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárdi és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a szápp és a kajak volt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, csak elszórta lehet egy-egy záporzivatar. Aztél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nagyon szép napunk van, de főleg azért, nekem legalábbis, mert itt vagy velem délelőtt. 10 óra múlt a mikrofon mögött, pedig Korcsok Laurát hallod, folytatjuk a nyereményjátékunkat, dalolászunk, zenélünk egy kicsit, hollywoodi történet, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.

Az Irama fia és Betonhofi közös dalát játszottam neked, Nesztek, ez szólt itt a Petőfin, és Nesztek, még egy nyereményjáték ebben az órában is, ugyanis egy családi premier előtti mozi jegyet nyerhetsz még most is, egy darab maradt már csak nálam, délután még van Megyesi Gábornál három családi jegy, de itt nálam már csak egy darab van, úgyhogy nagyon figyelj, mondom a játékszabályt, nem kell semmi más tenned, csak fülelned, figyelned, és hogyha meghallottad a felhívást az óra zenéjéről, akkor a dal címét és az előadóját a leggyorsabbként küldd el nekem SMS-ben a 0630303380-as telefonszámra, és várj! Várd azt, hogy hívjalak! Ugyanis, hogyha te voltál a leggyorsabb, akkor csörgetlek telefonon, hogy személyesen tudjak gratulálni a Minyonok és Szörnyek animációs filmpremiér előtti vetítésére szóló családi mozi jegyhez, úgyhogy maradj itt velem, addig is, míg fülelsz, játszok neked sok-sok jó magyar dalt, köztük a következő is egy ilyen Punani Masszív utolsó tánc. Most táncolj te is egyet!

álomképben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában hitem

kisebb figyelmet. Bujakodtól a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsal, örökké nem lehet ez, más is akar, külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tud.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Nem csak a játékkal kapcsolatban lehet nekem üzenni a 0630303380-as telefonszámra, hanem bármivel kapcsolatban is nyugodtan. Például most Gyöngyi hívott engem telefonon, és azt kérte, hogy a kedves lányának, Laurának, akinek június 17-én volt a névnapja, egy hete ballagott el a 8. osztályból, és nem mellesleg ezen a hétvégén van a születésnapja, hogy neki játsszuk le az ő kedvenc dalát, ami nem más, mint a Pannónia, és azt üzeni, hogy nagyon büszke a kislányára, aki most már nem is olyan kicsi, úgyhogy szeretne itt is üzenni neki. Hát remélem, Laura, nagyon élvezed most a nyarat, és boldog születésnapot kívánunk neked, és hát szóljon akkor a kedvenc dalod, a Pannóniát játszom neked, itt a

0: a Petőfi Rádió, minden magyar. Felkészültél, hogy halld a mai nap harmadik nyertesét? Mert én igen, úgyhogy tárcsázom is.
1: Halló, tessék!
0: Halló, halló, ez a halló. Petőfi Rádió, én pedig Korcsog Laura vagyok. Kihez van szerencsém?
1: Blanka vagyok.
0: Szia, Blanka! Azért hívtalak, mert játszottál nálam ma délelőtt, és ráadásul te voltál a leggyorsabb. Te küldted el nekem elsőként az óra zenéjének címét és előadóját. Áruld el nekem, mi volt ez?
1: Dérheni Ég veled.
0: Bizony! Nagyon jó, ez egy jó kis szakítós dal. Neked van párod?
1: Van, igen, igen.
0: Hát akkor neked nem aktuális ez a dal most.
1: Szerencsére nem.
0: Mi a Petőfi Rádió szlogenje, tudod?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Ez azt jelenti, hogy a nyereményed egy családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából. Hallottál már erről a filmről?
1: Igen, igen, meg akartam pont nézni mindenképpen, szóval nagyon örülök, hogy nekem sikerült megnyernem.
0: Én is örülök, hogy sikerült megnyerned. Akkor a pároddal mész, gondolom.
1: Igen, igen.
0: De mivel családi, ezért még mehettek majd többen is.
1: Hát akkor még valakit beszervezünk hozzá.
0: Úgyhogy akkor kedd estére meg is van a programotok. Köszönöm, hogy játszottál velem.
1: Köszönöm szépen, szép napot!
0: Szép napot, vigyázz magadra ebben a hőségben.
1: Igyekszem, igyekszem.
0: Szia, szia!
1: Szia!
0: Még 11 óra sincs, és már 3 nyertesem volt a mai napon. Hihetetlen érzés. És ahogy ígértem az előző nyertesemnek, Trixinek, választottam egy Kelemen kabátban dalt, méghozzá az egyik kedvencemet. Végtelen! Ez szól most itt a Petőfin.

0: igazi kincs, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és hát egy igazi kincsről lesz szó, nem sokára befordultam a Konyhára című magazinban, ami nem más, mint természetesen a fagyi, a fagylalt és a fagyi torta. Úgyhogy érdemes velünk tartanod, Damnicki Balázs cukrászmester lesz a vendégem, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig Szerelem miért múlsz, Wolf Kati dalával kezdünk majd.
1: Szerelem miért?
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
0: Még napokig kitart a kánikula, már 100-nál is több településen rendeltek el vízkorlátozást, meghibásodott fék miatt riasztották a tűzoltókat a Liszt-Ferenc repülőtérre.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
0: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ráadásul a következő két napban tovább fokozódik a forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A Nemzeti Vízművek tájékoztatása szerint 109 településen van érvényben első vagy másodfokú vízkorlátozás. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai honfitársaink pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. Leszállás után füstölni kezdett a GeoSky légitársaság által üzemeltetett Boeing 767-es repülőgép futóművének fékje reggel a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A Budapest Airport tájékoztatása szerint a tűzoltók azonnal megkezdték az oltást, személyi sérülés nem történt.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Szongott Domán játékjogát. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn Kókó együttesét erősíti, az 5. körben összesítésben a 156. helyen draftolták. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az érről a ma 15 órakor kezdődő Formula 1-es osztrák nagydíjon.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, csak elszórta lehet egy-egy záporzivatar, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 11 óra múlt június 28-án vasárnap, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Kezdődik a Befordultam a konyhára, Damiszki Balázs cukrászmester lesz a vendégem, akivel a fagyit rendekről beszélünk és a fagyitortáról. Tarts velünk, szerelem miért múlsz, ezzel kezdünk.
2: Itt egy újabb óra,

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. A fagylaltok világa évről évre megújul, egyre merészebb ízek és különleges kombinációk jelennek meg a pultokban. Tegnap már beszélgettünk a vendégemmel erről egy picit, ott a kovászos uborka ízű fagyit említettem. Ma is a vendégem nem más, mint Damniszky Balázs, cukrászmester, akivel természetesen az idei nyár legizgalmasabb fagylalt trendjeiről beszélgetünk, és talán a fagyi tortára is kitérünk. Köszönöm, hogy ma is a vendégem vagy.
1: Én köszönöm újra a lehetőséget.
0: Na, mit mutatnak az idei trendek? Melyik fagyikat keresik a legjobban idén?
1: Minél meghökkentőbb, vagy pedig minél hagyományosabb.
0: Ez a két véglet?
1: Pontosan, ezzel a kettővel lehet a social médiában is kitűnni egyébként. Tehát, hogyha hagyományos, ugye vannak azok az emberek, akik azt mondják, hogy csoki, vanília, citrom, puncs, gyerekkoromban is ez volt, minek cifrázni, jó az. A másik véglet, meg amit mondtál te is, hogy kovászos uborka. Egyébként a kovászos uborka nem egy új keletű dolog.
0: Mondtam, nekem meglepő volt.
1: Aha, hát én már 15 éve készítettem, de ezt általában mindenki felfedezi magának. Tehát a cukrászok, amikor elkezdenek kreatívkodni, akkor ez nagyon hamar elő szokott kerülni. Egyébként az uborka egy nagyon hálás téma, amit mi szoktunk készíteni bele. Tehát van egy kapros joghurtos uborka variációnk, illetve van egy olyanunk, hogy lime, menta és uborka. Amit limonádéként is biztos kóstoltál már, és nagyon jól működik.
0: Na és akkor mi a legmeghökkentőbb?
1: A legmeghökkentőbb az, hát talán a tavalyi évben ugyan készítettek szöcskéből fagylatot, de idén még nem találkoztam ilyen variációval, biztos, hogy lesz.
0: Szöcske.
1: Aha. Nyilván ugye a szándék az benne, hogy egy sokkoló, megosztó, vita generáló termék legyen belőle, az is lett. Ugye tavaly előtt ez a kollega, aki egyébként a szöcskéből készített fagylaltot, az csinált egy lángos fagylaltot, mivel egy időben készítettünk egy túrós csuszát.
0: Na hát, az biztos megkóstolnám. Túrós csusza.
1: Túrós csusza. Szintén megosztó, talán nem annyira durván, mint a szöcske nyilván.
0: De hogyan lehet egy túrós csusza fagyit elkészíteni?
1: Akkor visszakérdezek, te hogy eszed a túrós csuszát?
0: Természetesen cukor nélkül.
1: Cukor nélkül? Ha, tehát sósan?
0: Szalonnapörccel.
1: Szalonnapörccel. Én is így eszem. De vannak, akik ugye édesen eszik. És vannak azok, akik édesen és szalonnapörccel. A ízlésről legnehezebb vitatkozni, de az a lényeg, hogy akik édesen és szalonnapörccel eszik, azoknak az ízvilágát nagyon eltalálja ez a fagy. Ugye, tehát nyilván ugye fagylatot nem lehet cukor nélkül készíteni, ugye, amiről már beszéltünk a tegnapi adásban, hogy ugye cukrot kell beletenni, mert egyrészt az édes ízét okozza a fagylatnak, másrészt meg a fagyáspontját ezzel állítjuk be. Tehát a cukor elkerülhetetlen. Mellette ha sót teszel bele, tehát egy sós vízben főzzük ki magát a klasszikus fodros tésztát, lepirítjuk a szalonnát, bacon szalonnát, úgy készül, hogy egy pici olajat teszünk hozzá, lecsepegtetjük, és utána ebben az olajban, ami a szalonnának a zsírját tartalmaz, egy picit megforgatjuk benne a tésztát, hogy a tészta bevegye ezt a szalonnapörc ízt, és készítünk egy túrófagylatot, de nincs benne se vanília, se citromhéj, hanem csak naturban meghagyjuk a túrót, és tartalmaz egy nagyon pici sót, a túrós, tehát a túrófagylat, ami egy picit tompítja az édes ízeket, és akkor erre rá van szórva egyrészt a tészta, másrészt a szalonnapörc. És 10 vendégből 7 azt mondja, nem gondolta volna, hogy ilyen jó.
0: Muszáj megkóstolnom, meghoztad a kedvemet hozzá, de biztos, hogy nem csak az én kedvemet hoztad meg, hanem a kedves hallgatókét is. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Damniszky Balázzsal, cukrászmesterrel, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával és vendégemmel Damnicki Balázzsal, cukrászmesterrel. Ma is a fagyiról beszélgetünk, a legkülönbözőbb, legérdekesebb fagyitrendekről, és itt már szóba került a kovászos uborka fagyitól kezdve a szöcske ízűn át a túrós csúszáig, és itt meg is beszéltük, hogy hogyan készül egy túrós csúsza ízű fagylalt. Na de hát ilyenkor, amikor egy ilyen meghökkentő ízű vagy különleges fagyit kérnek a vevők, a vásárlók, akkor mit látsz az arcukon? Vagy mit várnak ettől a fagyitól? Minél finomabb legyen, vagy minél inkább meghökkentse őket az íze?
1: Szerintem mindkettő. Ezeknél a különleges fagyiknál úgy szoktunk eljárni, hogy lehet kis kanállal ilyen kis kóstoló mintát kérni, és ha ízlik, akkor kérsz belőle egy adagot. Mi nem klasszikus értelembe vett gombócot adunk, hanem lapátoljuk a fagylaltot. Uh-huh. A lapátolásnál ugye meg az a úgymond extra vagy jó tulajdonság, hogy lehet kicsit nagyot adni belőle. Tehát, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy kér egy bazsalikomos céklát, meg szeretne kóstolni, de hát nem tudja, hogy mire számítson, akkor ugye kér egy klasszik csoki van, illetve csak mondjuk a töltsér szélére még egy pindurkát, egy kis kanálnyit oda húznak a lányok. És akkor megkóstolja, ha most ott van egy deka mondjuk a töltséreden, akkor ezt megkóstolod, ha ízlik, akkor legközelebb kéred, ha nem ízlik, egy dekát meg azért biztos meg tudsz enni, nincs világvége, maximum legközelebb nem kérsz belőle.
0: Vagy hát fagyiból sosem elég, és hogyha ízlett, akkor még egy gombócot kérsz.
1: Abszolút, abszolút.
0: Mi a különbség egyébként a gombóc meg a kis kenés? Így szokták mondani talán?
1: Lapátolás, kenés, igen. Hát ugye a magyar fagylatkultúrának az alapértelmezett szervírozási formája ugye az a gombócolás. A lapátolás ugye inkább az olasz kultúrából jön. A lapátolásnak van egy olyan, illetve több előnye is van. Egyrészt mielőtt minden tégelyben külön lapátot tartunk, ezért nem szennyeződnek úgy már egymással a fagylatok. Tehát ez azért érdekes, mert ugye egyre több akár laktózra vagy tejfehérje érzékeny vendégünk van, ezért nem mindegy, hogy mondjuk a lapáttal csak azt a fagylaltot fogod meg, vagy mint a kanál esetében, amit mondjuk ugye leöblíted a kanálmosóba, ami vagy sikerül, uh-huh. vagy nem, azért tisztában, higiénikusabban lehet tartani a fagylaltot vele. A másik meg ugye, amit az előbb említettem, hogy tudsz belőle kisebb adagot adni. Tehát a gombócnál ott egyfajta méret van, és pont.
0: Én jobban szeretem, hogyha nagy adagot kapok, és nem kisebb gombócot, úgyhogy nekem a lapátolás az egy kicsit szimpatikusabb. Na de mi a helyzet például a szorbékkal? Mert hogy beszélgetünk már a fagyi állagáról, hogy van amelyik egy kicsit keményebb, valamelyik kicsit folyósabb, na de a szorbé az teljesen más tészta.
1: A szorbé az alapvetően annyit jelent, hogy víz alapú. Ugye klasszikus értelemben véve ezt a legtöbb esetben ugye a gyümölcsökre szoktuk mondani. Uh-huh. Egy klasszikus citrom, egy eper, egy málna, vagy a mostanában most már szinte standardnek számító mangó esetében, de ezen kívül lehet készíteni csokoládéból, mogyoróból, pisztáciából, mandulából, egy csomó más dologból is szorbé fagylaltot, és ezek a úgynevezett olajos maga alapú fagylaltok egy kicsit átmenetet képeznek a állagra a teljes fagylaltok és a klasszikus szorbé fagylaltok között. Tehát egyszerre krémes is, és egyszerre hideg érzetet. Valahogy a félúton vannak, ugyanis ezeknek akár a kakaóbabnak, akár a mogyorónak, vagy a mandulának ugye van egy saját zsírtartalma, ellentétben ugye a gyümölcsökhöz képest, és ezért van egy olyasmi állaga, vagy olyan érzeted, mint a teljes fagylaltok esetében. Mondom, tehát, hogy mint a félúton lenne a kettő között. Én nagyon szeretem a szorbékat, tehát pont az egyik kedvenc egyébként nálunk, vendégeinknek megmutattam, és gyakorlatilag a kínálatnak a része egy olyan csokoládé fagylalt, egy olyan csokoládé szorbé, ami egy 75%-os ilyen erős pörkölésű csokoládéból készül, olívaolaj van benne, és maldon só. Egyszerre sós, tehát az olívaolajtól ne gondold azt, hogy ennek egy olajízű fagylalt lenne, viszont a krémességét nagyban megdobja, viszont nincs benne tej, mert ugye, hogyha a tejet beletesszük, akkor az elfedi a csokoládénak az ízét, tehát a karakterét.
0: Hát az nagy hiba lenne, és nagy hiba lenne az is, ha nem tartanánk be az ígéretünket, ami az volt, hogy beszélgetünk egy kicsit a fagyitortákról is, úgyhogy nem sokára folytatjuk a beszélgetést a vendégem Damnicki Balázs cukrászmester itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Damnicki Balázzsal, cukrászmesterrel, akivel most egy hihetetlen jó témára fogunk rátérni. Nyilván a nagy témánk az a fagyi, természetesen így a hőségriasztás kellős közepén, és most azon belül is a fagyitortáról beszélgetünk, ahogy már ígértük, úgyhogy Balázs, kérlek, avasd be bennünket a fagyitorták világába egy kicsit.
1: Megkülönböztetünk fagyitortát és parfétortát. Uh-huh. Ugye? Már a klasszikus magyaros desszert az inkább a parfé volt. Én a fagyitortát egyébként jobban szeretem.
0: Mi a különbség?
1: Az a különbség a kettő között, hogy a parfé, a töltelék rész, az 50% tejszínhab és 50% fagylaltnak a keveréke. Uh-huh. Tehát egy habosabb, elvileg lágyabb, de gyakorlatban viszont nem lágyabb, mert ugye amiről beszéltünk, hogy a megfelelő cukortartalom, zsírtartalom és egyebek miatt az a receptúra felborul, és ezért a parfénak olyan állaga lesz, hogy egy kicsit olyan szilánkosra, törősre vágható lesz, és nem olyan intenzív az íze. Uh-huh. Tehát én úgy készítem a fagylaltortát, hogy a fagylaltpultból kiválasztunk 3 fagylaltot, a formába beteszünk egy piskóta tésztát, és azt meglocsoljuk egy úgynevezett lejtert cukorral. A lejtert cukor az annyit jelent, hogy egy 50%-os cukoroldat, tehát 50% víz, 50% cukor, és ezzel nagyon óvatosan picit meg kell locsolni magát a tésztát. Ezt azért fontos megcsinálni, ugyanis hogyha a tésztát normál esetben simán lefagyasztod, akkor ez a mínusz 18 fokos tészta olyan kemény lesz, hogy nem bírod elvágni. Uh-huh. És elrágni sem nyilván. Viszont, hogyha ezzel a cukorsziruppal nagyon óvatosan belocsolod, akkor itt jön a kémia, amiről ugye beszélgettünk, akkor ez puhán fogja tartani magát a tésztát. Beleteszünk 3 réteg fagylaltot, ami szimpatikus, és kívülről kap egy réteg tejszínhabot kívülről, de azzal óvatosan kell bánni. Egyrészt dekorációs célja van, másrészt a tejszínhab meg szigeteli kívülről a fagylaltot, jobban bírja a torta szállítást, illetve lassabban enged ki. Tehát ha kiveszed a mínusz 18 Celsius fokos hűtőből a tortát, fogyasztóból kiveszed a tortát, és kirakod az asztalra, azt nem tudod egyből szeletelni, mert nagyon kemény. Ezért ki kell venni általában egy negyed órával korábban, egy picit engedjen. És ilyenkor segít a tejszínhab, nem engedi, hogy egyből olvadjon a fagyi, mert akkor a széle olvadna, már folyna, és belül még kemény lenne, viszont a tejszínhabban rajta kívül, akkor ez egy kicsit elosztja ezt a hőkülönbséget, és negyed óra után egyenletesebben tudod szeletelni magát a tortát.
0: Hogyha szeretnénk azt az élményt, amiről már tegnap beszéltünk, hogy mi készítettük, akkor esetleg ezt mi is meg tudjuk oldani, akár úgy, hogy veszünk 3 különböző féle fagyit, igen, professzionálisan elkészített fagyit, fagylaltot, és akkor utána mi is a piskótára rárétegezzük, és tejszínhabbal bevonjuk?
1: Abszolút, nagyon jó a meglátás. Ha fogsz egy klasszikus torta formát, egy ilyen kapcsos torta formát, akkor érdemes beletenni egy fóliát. Ezt úgy hívják, hogy waxpapír, vagy zsírpapírt, ami egy egyszerűbb megoldás. Belső peremére felteszed, összecsukod a formát, belül van a tészta, rárakod a fagyit, ezt be kell tenni hát egy éjszakára a hűtőbe, tehát a fagyasztóba, hogy fagyjon át teljesen keményre. Másnap le tudod venni róla a csatos formát, elengedi a papír, ugye? És akkor utána felvert tejszi abban, amit előtte szintén jól lehűtöttél. Itt mindig nagyon figyelni kell azokra a paraméterekre, hogy a fagyid ugye mínusz 18 fokos, a tejszínhabod meg lehet, hogy mondjuk a hűtőből kivetted mondjuk 2-3-4-5 fokos, viszont a szobahőmérsékletű levegővel felvered, akkor az a tejszín föl fog melegedni 10-15 fokra. Ekkor, tehát ezt a habot vissza kell tenned a hűtőbe, hogy lehűljön plusz 3-4 fokra, és azt a 3-4 fokos tejszínt fel tudod kenni a torta oldalára. Tehát nem jó felkenni a 15 fokost, mert meg fogja olvasztani a fagyit. Tehát a hőmérsékleteknek minél alacsonyabban kell maradni.
0: Megint itt a fizika, kémia.
1: Abszolút, ez termodinamika, hogy pontosak legyünk. Na, és körbe tejszínezzük a tortát, fölrakhatod rá a díszítést, amit akarsz, és akkor úgy, ahogy van, így vissza kell rakni a fagyasztóba, és szállítás vagy fogyasztás előtt nyilván akkor kell akkor kivenni egy negyed órával korábban. A létező legjobb megoldás nyáron egyébként a fagyitorta. Tehát belegondolsz, egy klasszikus csoki torta, mondjuk egy vajkrémmel készült csokoládi torta, vagy egy jó fagyitorta, torta ebben 35 fok melegben. Melyik jobb választás?
0: Természetesen a fagyi torta, de a fagyi az mindig jó választás, és sosem elég belőle.
1: Az januárban is jó.
0: Úgy, ahogy mondod. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem, és akkor legközelebb is beszélgetünk még majd a fagyiról.
1: Hozzak fagyit?
0: Mindenféleképpen.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm én is. Damniszki Balázs cukrászmester volt a vendégem a mai napon a Befordultam a konyhára című magazinban.

hogy nézek át, látom, hogy nem nézel vissza rá, reflektor világít pont barát.

0: belga dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Köszönöm szépen, hogy velem töltötted ismét a hétvégét. Nyeremény hétvégénk volt, úgyhogy remélem, hogy örömet tudtam neked okozni mozijegyekkel. Ha viszont nálam nem sikerült nyerned, akkor ne csüggedj. Délután Medgyesi Gábornál is játszhatsz, nála is van még 3 családi mozijegy. A Minyonok és Szörnyek animációs filmpremier előtti vetítésére, úgyhogy játsz nála is. Mi pedig találkozzunk jövő héten is. Korcsok Laurát hallottad, legyen csodaszép napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
2: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
4: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
5: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
6: Nem akarsz minden nap főzni rám?
2: Izgalmas programok.
7: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
8: Na, elmondom, mik a legendák.
9: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
10: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Reklám.
12: Koncerteste, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
1: A kemény hétköznapok után.
10: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
10: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
10: De azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
10: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
10: Minden magyar.
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Még napokig kitart a kánikula, már 100-nál is több településen rendeltek el vízkorlátozást. 2 felnőtt és 3 gyermek vesztette életét a Bükkábrányi karambolban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szabadbattyán térségében korábban egy személygépjármű kigyulladt a leállósávban. A tüzet eloltották, a pályázár véget ért, a forgalom egy sávon megindult, a torlódás meghaladja 4 kilométert. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
0: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ráadásul a következő 2 napban tovább fokozódik a forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A Nemzeti Vízművek tájékoztatása szerint 109 településen van érvényben első vagy másodfokú vízkorlátozás. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász arról beszélt, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai honfitársaink pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az Újdörögdi gyakorlótéren, tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszin Szendi Romulus közölte, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Hozzátette ugyanakkor, nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. 5-re emelkedett a tegnapi Bükkábrányi baleset halálos áldozatainak száma. A M3-as főúton két személygépkocsi frontálisan ütközött. A helyszínen két gyermek és két felnőtt életét vesztette. A mentők két felnőttet és egy gyermeket vittek kórházba, utóbbi belehalt sérüléseibe. A vétlen autóban három gyermek ült, egyikük sem élte túl a balesetet.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, csak elszórta lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Vasárnap délben már a Petőfi Rádiós lágerlistáját hallod. Itt a Petőfi 56, és következik a mai etap, a Top 28. Hello, én a listavezető Szikora Tamás vagyok, de mondok még neveket. A Titán és a Tigris Sophie Tuti jönnek, a kezdés pedig a Tereholdé. Ez a szerepáldozó.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A 28.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Következik egy dal, amely 110%-ig nyár. Filó, Tonic 100-szor. A zene, amely már a megjelenés előtt is óriási ment a TikTokon. Ezt hozom most a Petőfi Rádió slágerlistáján. Van az a mondás, hogy nem lehet ugyanazt a fejezetet 100-szor újraolvasnunk, hogyha tudni akarjuk, hogy mi lesz a sztori vége. Na, ez a dal pontosan erről szól. A lezárásról, az elengedésről, és arról, hogy csak akkor tudunk fejlődni, hogyha végre tovább indulunk. Mindezt egy fülbemászó nyári popdallamba csomagolva. Filó, Tonic 100-szor, ezt hozom most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Mutatom a helyezését.
0: A

0: magyar zenei lista.
1: Petőfi 56.
0: A stúdióban.
2: Szikora Tamás, hello! És bízom benne, hogy egyszer az Arthur Rambo is meglátogat majd minket, akár a nyári koncertszezon után, hiszen most ezerrel koncerteznek. A napokban például a Fishingon Orfűn játszottak. És a Fonogram díjra jelölt csapat a debütáló albuma után gőzerővel készül a második nagy lemezére, ráadásul a koncerteken a friss dalokból ízelítőket is hallhatunk a nyáron. Várjuk a folytatást, addig itt az aktuális kedvencünk, Arthur Rambo utcasarki fény a Petőfi Rádió slágerlistáján.
1: A 20.
0: Ez a legújabb magyar zene.
3: Neked adtam a szárnyam, nem repülök.

0: Hifi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Egy óra után a legfrissebb Nora Tildalt hozom a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Last Round Table. Ismerős az érzés, amikor egy hosszú este végén már, amikor mindent is átbeszéltetek, mindenki kicsit csendesebb lett, de még senki sem akar igazán hazamenni. A következő dal pontosan ezt a hangulatot hozza. Last Round Table mindjárt a Petőfi Rádióban.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.

0: 0630 2380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. Itthon,
1: otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
3: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küld el nekünk Facebookon, Viberen vagy SMS-ben

0: magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. A kemény hétköznapok után
1: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
0: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
1: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Még napokig kitart a kánikula, már száznál is több településen rendeltek el vízkorlátozást, sebességmérőket helyeztek ki a Tiszatavon.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M7-es Budapest felé vezető oldalán Szabad-Battyán térségében korábban kigyulladt egy autó a leállósávban. A tüzet eloltották, a pályázár véget ért, a forgalom egy sávon megindult, a torlódás meghaladja a 10 kilométert. Az autópálya kezelője a torlódásban rekedt utazóknak vizet oszt a 80-as és a 70-es kilométer között. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Megdőlhet ma az országos melegrekord. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol fölmerülhetnek pályahibák a magas sínhőmérséklet miatt, sebességkorlátozásokat vezettek be, jellemzően 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról, és a képviselők a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Csécsi Soma hozzátette, a balesetek Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vezették be az intézkedést.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar ma egy-egy helyen alakulhat ki, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy óra után is együtt hűsölünk a kánikulában, és a legnagyobb top magyar kedvenceket hozom a hivatalos lágerlistánkon, ez a Petőfi 56. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdés például Nora Tilly, ez a legfrissebb kedvencünk, Last Round Table.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Közöttük most Molnár Ferenc Karamellel, aki gyerekkorában a színpadi létet mesemondással, versmondással kezdte, és most kicsit ezt a világot fogja megidézni egy nagyon különleges koncerttel. Július 14-én Budapesten, a Margit-szigeten, az ország egyik legkülönlegesebb szabadtéri színpadán. Ő minden egyes alkalommal úgy érzi, amikor itt lép fel, hogy ez egy ünnep, amikor ott koncertezhet. És most, egy este alatt, az elmúlt 21 évet szeretné összefoglalni egy nagyon különleges koncerttel, amelynek a címe Mesemondó. Infók, részletek a hivatalos Facebook oldalán. Karamell, a hegy szíve, ez szól most az aktuális kedvenceink közül a Petőfi Rádió slágerlistáján.
0: A magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56. A 8.
3: Cipelem a sorsom pont, mint rég. Te valahol a múltban jár.

0: Let a good times roll.
1: Hazai zene minden mennyiségben.
2: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
3: Közöttük most a Blaha Louisiana. Na szerintem ők pont az a csapat, akiket nem csak hallgatni érdemes a rádióban, hanem egyszer élőben is látni, átélni azt a hangulatot, ami a koncertjükön van. És folyamatosan bővül a lista. Például a júliusi helyszínek között ott van Sopron, az EFOT, Sukoron, fellépnek majd a Szélrózsa találkozón, a Szigligeti zenés esteken, ott lesznek Debrecenben a Kapuszon, és persze Kapolcson a Művészetek Völgyében. Blaha Louisiana sűrű végtelen, az aktuális kedvencünk. Ezt hozom most a Petőfi Rádiós lágerlistájáról.
1: Petőfi 56.
2: Az ötödik.
4: Sziasztok, Soblóher Barbara vagyok a Blaha Louisiana-ból. Hallgassátok

0: hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56. A stúdióban.
1: Szikora Tamás, hello, és a Petőfi rádiós lágerlistájáról játszom az Iri Mafia új dalát, amit Betonhofival közösen készítettek. Óriási kollab, Nesztek. A zene nálunk debütált egy országos rádió premier keretében, sőt, azóta már a YouTube-on is ott van a legfelkapottabb zenék között. És szerintem a kommentek magukért beszélnek, valaki azt írja, az egyetlen hibája ennek a tracknek, hogy csak 2 perc. Igen, pontosítok, 2 perc, 25 másodperc. Egy másik kommentelő szerint Béci azt írja, valahogy az az érzésem, hogy nincs vége ennek a számnak. Hm? Vajon lesz még folytatás? Iri Mafia, Betonhofi, Nesztek a Petőfi Rádióban.

0: Café 56, a hét legjobb hazai zenéivel.
1: Következik Dash, aki újra megnyerte a Petőfi Rádiós lágerlistáját. Ezzel az új dallal, Kis Kece, a Young Flyer közös újdonság következik most a Petőfi Rádióban, amely egyszerre szól a csábításról, a bűnös vonzalmakról, valamint az önfeledt pillanatokról. Egy ízig-vérig nyári track a Petőfi Rádióban. Dash, Young Fly, Kis Kece.
0: Az első, ez a legújabb.

0: zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
2: Friss lista egy hét múlva is, dél és kettő között a Petőfi Rádióban. A folytatás pedig Medgyessy Gáboréim, ő várja az üzeneteket és a közlekedés információkat is, akár Viberen. Szuper napot kívánok, jó pihenést! Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küld el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
4: Milyen nyár vár rád?
1: A legjobb zenék, nyári történetek.
5: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
1: Különleges ízek.
6: Nem akarsz minden nap főzni rá?
1: Izgalmas programok.
7: Fantasztikus!
1: Emlékezetes találkozások.
8: Na, elmondom, mik a legendák.
9: Mondjad.
1: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!

0: 0630 30 30 380
1: a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.

színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal.
1: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesékbirodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
0: A Petőfi Rádióban. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A kemény hétköznapok után
0: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
0: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Még napokig kitart az extrém hőség. Egy eltüntet még keresnek a Dunában. Időközi választásokat tartanak ma három településen.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szabadbattyán térségében korábban kigyulladt egy autó a leállósávban. A tüzet eloltották, a pályazár véget ért. A forgalom már egy sávon megindult, de a torlódás még mindig meghaladja a 10 kilométert. Az autópálya kezelője a torlódásban rekedt utazóknak vizet oszt a 80-as és a 70-es kilométer között. A 37-es főúton Gesztely közelében egy személyautó átszakította a középső elválasztó szalagkorlátot. A 10-es kilométernél mindkét irányban lezárták a belső sávokat. A forgalom Felső Zsolca és Sátoraljaújhely felé vezető oldalon is a külső sávban halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Megdőlhet ma az országos melegrekord. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. A tartós és extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Fennáll a hőguta veszélye, ezért is fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák a magas sínhőmérséklet miatt, sebességkorlátozásokat vezettek be. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Két embert már megtaláltak azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személy továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Az eltűnések Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívószámot. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásokat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények közé sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról, és a képviselők, miniszterelnök és miniszterek fizetésének csökkentéséről. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Borsodabaüzemplén vármegyei Arnóton és a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Szelevényen a képviselőtestület feloszlása miatt polgármestert és képviselőket választanak. A baranyai Görcsöny-Dobokán pedig a korábbi település vezető halála miatt az új polgármester személyéről döntenek a választók. Szavazni este 7 óráig lehet.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is sok lesz a nap, napsütés, az időnként megnövekvő felhőkből keleten és északkeleten lehet egy-egy záporzivatar, de ezek felfrissülést nem hoznak. A hajnali 18-22 fokról 35 és 41 fok közé melegszik a levegő. A Balaton 28, a Velencei tó 29, a Tisza tó 26, a Duna Budapestnél 25 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Rajtul a vasárnap délutánunk, hello, a mikrofonnál innentől Medgyessy Gábort hallod, és figyelj, mert bármikor felcsendülhet az óra zenéje, ami egy családi mozi belépőt érhet a Minyonok és Szörnyek premier előtti vetítésére. SMS számunk 06 30 30 30 380.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Elindult a tűz, forró vasárnapunk, hát nem tudom, lehet csak nekem tűnik így, de idén is, mintha elmaradtak volna az átmeneti kellemesebb 25-26 fokos nappalok, és gyakorlatilag a hűvösből egyből kánikula lett. A lényeg, hogy tombol a hőség, ma van az idei nyár legmelegebb napja a 40 fok feletti csúcsokkal, előkerültek a ventilátorok, a klímák is beizítva, vagy inkább behűtve, én pedig várom a tippeket, trükköket hőguta ellen, mivel vészeled át a forró napokat. SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380, itt is írhatsz, illetve az Insta és Facebook oldalainkon keresztül. Emellett pedig ma délután újra családi belépőt nyerhetsz a Minyonok és Szörnyek című film premier előtti vetítésére. A szemfüles hallgatók már meg is találták az óra zenéjét pár perce, úgyhogy nem sokára jövök a nyertessel. Most viszont jön a Unique és a Mozaik itt a Petőfi.

0: vagyok.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Újraindult a délutánunkban a mozis játék, és már itt is van az első esélyes a vonalban.
2: Halló?
1: Halló, Megyes Gábor, Petőfi Rádió. Ki ez van, szerencsém?
2: Szia, Ferenc vagyok.
1: Szia, Ferenc. Volt itt egy óra zenéje játékunk, de szerintem tudod, mert hogy te is részt vettél benne, ráadásul nagyon gyorsan el is küldted a helyes megfejtést. Na, mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi volt az óra zenéje.
2: Heaven Street 7, Márta.
1: Márta, így van. A Petőfi Rádió szlogenje kellene már csak nekem.
2: Petőfi Rádió minden magyar?
1: Kérdezed, vagy mondod?
2: Mondom.
1: Mondod? Akkor a nyereményed egy családi egy a Minionok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Gratulálok! Hogy állsz ezzel a filmmel? Megvannak az előzmények? Láttad a Groot, a Minion külön filmeket?
2: Láttam, a barátnőmmel néztem, és szerintem most is vele fogok menni, meg lehet, hogy édesanyámmal.
1: Na, egy családi program kerekedik akkor ebből. Egy jó kis animációs mesenézés jövő hét kedden, tehát Budapesten. Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy játszottál. Még egy utolsó kérdés, hogy bírod a hőséget?
2: Hú, nagyon jó, most töltöttem egy fröccsöt, és ebben a melegben ez a legjobb.
1: Jól van, egészségedre, Ferenc, jövő hétre pedig akkor jó mozizást. A telefon neted, lekérlek, mindjárt egyeztetjük a részleteket adáson kívül. Szép napot
2: köszönöm
1: neked!
2: Köszönöm
1: szépen! Szia-szia!
2: Szia-szia!
1: Még csak most indult a délutánunk, ezért aztán ne csüggedj, két darab családi belépő még itt van nálam. Lehet játszani a következő órában is például. Most pedig én játszom a Bobeket neked a folytatásban, ez a No Man's.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Záporoznak a válaszok, úgyhogy nézzük is gyorsan, ki hogyan küzd a 40 fokos hőség ellen. Laci például nem bízza a véletlenre, benyomják a légkondit, és meg is van oldva a probléma. Azt írja, hogy az elmúlt 3 évben már csak így vészelik át a nyarat. A legegyszerűbb megoldás egyébként, igen, köszönöm szépen. Arnoldnak viszont küldünk egy hatalmas adag kitartást, ő ugyanis futárként dolgozik, és pont most döglött, benáll a klíma az autóban, így nem marad más, mint a folyamatos vízzel locsolás, na meg a menetszél, ami néha besegít, vagy éppen nem. Tarts ki, Arnold! Na, várom az üzeneteket, folyamatosan írd meg te is a saját trükködet a hőség ellen. De hogyan vészeled át ezeket a napokat? SMS és Viber számunk 0630303380. Jöhet egy jó Quimby, a legújabb zenéjüket, a Láthatatlanult hozom most a Petőfin.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Tudom, hogy hív még az eső.
3: Ez a legújabb magyar zene.
2: Látható.

0: Ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Folytatódik a mozis játékunk, ha te is szívesen ott lennél a Minyonok és Szörnyek című film premier előtti vetítésén a családdal, tehát 4 darab jegyet tudok odaadni egyszerre, 2 felnőtt, 2 gyerek, akkor mindenképpen játsz velem és keresd az óra zenéjét. SMS számunk 06303030380. Közben pedig arról is beszélgetünk, hogyan vészeljük át ezeket a forró, tikkasztó nyári napokat. Ha van neked is egy jó tippet, trükköd, oszd meg a Petőfi hallgatókkal. Én pedig hozom a folytatásban a szupernemet, a friss hírek után itt lesz a Hova megy ki?
1: Hova megy ki? Ki hova megy? Mire megy ki? Ki mire megy?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
5: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
6: Milyen nyár vár rád?
5: A legjobb zenék, nyári történetek.
7: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
5: Különleges ízek.
8: Nem akarsz minden nap főzni rá?
5: Izgalmas programok.
9: Fantasztikus!
5: Emlékezetes találkozások.
10: Na, elmondom, mik a legendák.
11: Mondjad.
5: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
12: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
12: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
13: Még napokig kitart az extrém hőség. Egy eltüntet még keresnek a Dunában. Lezuhant egy kis repülő Franciaországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Az M7-es Budapest felé vezető oldalán Szabadbattyán térségében korábban kigyulladt egy autó a leállósávban. A tüzet már eloltották, a pályazár véget ért, de a forgalom még mindig erős és torlódás is van, több kilométeres. A 37-es főúton Gesztely közelében egy személyautó átszakította a középső korlátot. A 10-es kilométernél mindkét irányban lezárták a belső sávot. A forgalom a Felső Zsolcai és a Sátoraljaújhely felé vezető oldalon is a külső sávban halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
12: Hírek.
13: Rendkívüli hőség tombol az egész országban, harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Akár az abszolút melegrekord is megdőlhet ma. A tartós, extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Fennáll a hőguta veszélye, ezért is fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. Két embert már megtaláltak azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Az eltűnések Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csicsi Suma felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyen és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívószámot. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásokat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról, és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. Lezuhant egy kis repülő Franciaországban, 11 ember halt meg. A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén a reptér közvetlen közelében csapódott a földbe délelőtt. A balesetet a fedélzeten utazók közül senki nem élte túl. Az egyik helyi lap úgy értesült, hogy a repülő ejtőernyősöket szállított.
2: Petőfi Rádió. Sport.
14: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Ugyanebben a 4-esben az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Szintén az E csoportban Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A KL kvartetben Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárta a budapesti öttusa világkupa döntőben. Ezek voltak a sporthírek.
12: Petőfi Rádió, időjárás.
13: Holnap is sok lesz a napsütés, az időnként megnövekvő felhőkből keleten és északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, de ezek felfrissülést nem hoznak. A hajnali 18-22 fokról 35 és 41 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
12: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
12: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A friss hírek után a perzselő vasárnap délutánunkban arról beszélgetünk, te hogyan, mivel vészeled át ezeket a napokat, és közben játszunk is. Ha szeretnél ott lenni a Minyonok és Szörnyek című film premier előtti vetítésén, akkor figyeld az óra zenéjét. Na kezdés a szuper, nem én.
2: Itt egy újabb óra.
12: Kizárólag

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Kedves hallgató, ha ma délután kimozdulnál, akkor nagyon figyelj oda, mert a perzselő napsütés mellett egy láthatatlan veszély is leselkedik ránk. Ezekben a napokban a legmagasabb a napállás, felhőszinte semmi sincs az égen, az UV-sugárzás pedig egyre több helyen éri el az extrém erős 8-as szintet, különösen most, ebben az időszakban, délelőtt 11 és délután 4 óra között. Ez azt jelenti, hogy az érzékeny bőrűek akár pár perc alatt leéghetnek, de még a normál bőrtípusnál is elég 10-15 perc a tűző napon a csúnya bőrpirhoz. Ráadásul a hőgutak kockázata is óriási. Ha teheted, maradj inkább az árnyékban, ha pedig muszáj menned, akkor a szalmakalap, a napszemüveg és a magas faktorszámú naptej legyen az alapfelszereltséged. Vigyázz magadra! És hogy te hogyan vészeled át ezt a kánikulát? Várom a tippeket, trükköket SMS-ben 06303030380, de Instán és Facebookon is hozzá tudsz szólni. A Blaha Louisiana-i a folytatás, ez a csapat legújabb zenéje, ha a sűrű végtelen, a Petőfi.
1: Sziasztok, Sobroer Barbara vagyok a Blaha Louisiana-ból. Hallgass

0: Nekem te vagy.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és bizony itt volt az óra zenéje, nem sokára az is kiderül, ki küldte el nekem a leggyorsabban a dal előadóját és címét, de most nézzük, ki hogyan vészeli át ezt a tikkasztó hőséget, hát ha te is kapsz egy-két jó ötletet délutára. Dobba például a radikális megoldások híve, hogy látom, szerinte a kert is lag és a jéghideg víz a nyerő. Igaz, bevallás szerint ez is csak nagyjából 30 percig oldja meg a problémát, aztán kezdődhet minden előről, de hát addig is legalább működik. Egy másik hallgató aláírás nélkül megfogadta a klasszikus tanácsot, hogy a testünk hőmérséklete egyezzen a külső hőmérséklettel, és kipróbálta a forró teát, de azt írja, egyáltalán nem jött be, inkább átváltotta a jéghideg koktélra a hűvös árnyékban, amivel azért elég nehéz vitatkozni. Barbie pedig a tökéletes nyári kombinációra esküszik, vagyis jéghideg görögdinnye közvetlenül a ventilátor előtt ülve. Tudok ezzel azonosulni. Na és te melyik módszerre esküszöl a hőségben? Írd meg SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de Instán és Facebookon is ott vagyunk. Ákos pedig itt van, vele megyünk tovább a folytatásban, a Petőfén, ez a felemel.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Újabb óra zenéje csendült fel nem is olyan régen, és nagyon sokan elküldték nekem a helyes megfejtést, de hogy ki volt a leggyorsabb, már is hívom.
1: Halló, tessék.
0: Megyesi Gábor, Petőfi Rádió. Halló, halló, ki ez van szerencsém?
1: Halló, Majó Kristóf vagyok.
0: Szia, Kristóf! Volt egy óra zenéje játékunk, amiben remekeltél, nagyon gyorsan elküldted a helyes megfejtést, az óra zenéjét. Áruljuk el, hogy mi is volt ez pontosan.
1: Amor fördögök, nekem a Balaton.
0: Amor fördögök, nekem a Balaton. Már csak egy Petőfi Rádió szlogen kérnék tőled.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Nagyon jó, még a hangsúly is jó volt hozzá, úgyhogy gratulálok, tiéd a Családi Jegy, a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna Film jóvoltából. Családi program lesz, vagy romantikus program, baráti program?
1: Családi programnak tervezem.
0: Mindenképpen családi, az jó, mert hogy egy családi jegy társul ugye ehhez. Merre felé töltöd éppen a vasárnap délutánodat, hogy vészeled át ezt a forróságot?
1: Próbálom túlélni itt a Balatonparton.
0: Ó, ott azért nem annyira nehéz akkor túlélni, gondolom.
1: Hát minden igyekezetem ellen vagyok, igen.
0: Jól van, akkor további jó lazítást kívánok, és majd jó mozizás nektek jövő hétre. Ne tedd le a telefont, egyeztetjük a részleteket nem sokára. Szép délután nektek, hello, hello! Még egy játékunk lesz a következő órában, úgyhogy ha te is szeretnél ott lenni premier előtt a Minyonok és Szörnyek című film vetítésén, akkor nagyon figyelj. A folytatásban pedig tekerj a hangerőm, mert itt is van az Elészúz és a Kisenyitom a szemem, a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na vajon megdől a júniusi abszolút meleg rekord? Jó kérdés. Azt is megírhatod, hogy nálatok éppen hány fok van. Na meg arra is várom az üzeneteket, ötleteket, hogyan is lehet átvészelni ezeket a forró kánikulai napokat. Közben pedig mozis játékunk is folytatódik, úgyhogy vadásszuk együtt az óra zenéjét. SMS számunk 06303030380. Szép délután a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a friss hírek után pedig elindulunk Sopron felé a Road Movie osztásszal.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Még napokig kitart az extrém hőség, csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, kéri az egészségügyi miniszter. Lezuhant egy kis repülő Franciaországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A 35-ös főúton Polgár elkerülő szakaszán egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A 26-os kilométernél a sérült jármű nem okoz forgalmi akadályt. A 82-esen Eprény belterületén a Veszprémi úton egy személyautó árokba hajtott. A 14-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek. Rendkívüli hőség tombol az egész országban, harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Akár abszolút meleg rekord is megdőlhet. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Fennáll a hőkuta veszélye, ezért is fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátás szükséges, más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja. Hegedűs Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a betegvárókba mindenki vigyen magával ivóvizet. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásokat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról, és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. Lezuhant egy kis repülő Franciaországban, 11 ember meghalt. A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén a reptér közvetlen közelében csapódott a földbe délelőtt. A balesetet a fedélzeten utazók közül senki nem élte túl. Az egyik helyi lap úgy értesült, hogy a repülő ejtőernyősöket szállított.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Ugyanebben a 4-esben az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Szintén az L csoportban Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A KL kvartetban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárta a budapesti öttusa világkupa döntőben. Ezek voltak a sporthírek.
2: Te Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is sok lesz a napsütés, az időnként megnövekvő felhőkből keleten és északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, de ezekből felfrissülés nem várható. A hajnali 18-22 fokról 35 és 41 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A friss hírek után megy tovább a vasárnap délutánunk. Ha szereted a Minyonokat, akkor figyelj mindenképpen, mert itt az utolsó lehetőség, hogy ott lehess premier előtt az egész családdal a Minyonok és Szörnyek című film vetítésén. A kezdés a Road Movie All Stars-é. Ez a Sopron Feri.
1: Itt egy újabb óra.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Még mindig jönnek az üzenetek, úgyhogy nézzük is, milyen ötletes megoldásokkal próbáljátok átviselni ezt a tikkasztó délutánt. Lilla például egy szuperházi praktikát vetett be, málna szörpös vizet önt a jégkocka tartóban, megspékeli egy kis friss citromfűvel, és azt szopogatja. Ez jól hangzik. Balú viszont a tiszta pszichológiai hadviselésre esküszik, mivel klíma nincs náluk, jobb ilyen téli havastájakról készült képeket nézeget. Hát kinek mi válik be, ugye ebben a katlanban? Tarts ki, és szólj hozzá te is! SMS és Viber számunk 06303030380, de Instán és Facebookon is ott vagyunk. Ott szintén várom az üzeneteket. Az óra zenéje pedig még mindig nem szólalt meg, úgyhogy figyelj! Most viszont jön a Kowalski meg a Vega, és az Amire szültek, a Petőfi.

0: elsőként a dal előadóját és címét.
1: 0630303380.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. És igen, itt volt az óra zenéje, nem sokára kiderül, kiviheti el a családi mozi egyet a Minyonok és Szörnyek premier előtti vetítésére. Most viszont ugorjunk előre, ne túl sokat, csak pár órát az estébe. Ha te sem alszol túl jól ebben a füllet hőségben, és legszívesebben teljesen kitakarózva feküdnél az ágyon, akkor az alvás szakértők szerint épp most követsz el egy hibát. Azt mondják ugyanis, hogy a takaró érzetére igenis szükségünk van az elalváshoz, mivel évközben teljesen hozzászoktunk ehhez a biztonságot adó réteghez, a hiánya miatt a szervezetünk sokkal nehezebben tud kikapcsolni. A megoldás viszont nagyon egyszerű, használjunk szimplán csak egy üres takaróhúzatot bélés nélkül. Ha csak egy picit is magadra teríted ezen a füllett éjszakán, akkor ha a megszokott komfortérzet megmarad, mégsem fogsz megsülni az ágyban, és sokkal pihentetőbb lesz az alvás. Egy próbát mindenképpen megér ma este. Most viszont még haladunk tovább a délutánunkban, ezúttal Mira Monokával, ez a Sun Is Up. Hey.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, itt pedig egy gyors hallgatónk.
1: Szia, Gábor!
0: Szia!
1: Andi vagyok.
0: Andi, hát szia! Villámgyors Andi a vonalban, mert hogy nagyon gyorsan elküldte nekünk az óra zenének előadóját és a címét. Mi is volt ez pontosan?
1: Csillag vagy fecske, Kis Pál és a Borztól, és képzeld, ez az egyik kedvenc zeném.
0: Na, a kedvenc zenéddel, hát lehet, hogy nyertél egy családi mozi jegyet, de tudod, még van egyetlen egy feladat, a Petőfi Rádió szlogenjét kérném tőled.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Szuper! És a minyonokat mennyire szereted?
1: Gyerekek nagyon erőltették, és akkor értük meg ugye mindent, mert azért minket az annyira nem fog lekötni, mint a gyerekeket, de ők szeretik.
0: Gratulálok egyébként, mert hogy a nyereményed egy családi jegy erre a filmre, premier előtt, ráadásul a UIP Duna film jó voltából. Hát a gyerekek is élvezni fogják, és szerintem ti is, azért érdemes nézni és felzárkózni a történettel, mert aranyos kis mese. Nagyon szépen köszönöm a játékot, Andi, legyen nagyon szép a délutánod, és tarts ki ebben a melegben.
1: Köszönjük szépen, Gábor.
0: Lesz még mozis játék itt a Petőfin, érdemes figyelni. Most pedig folytatjuk zenével, itt az Airi Mafia és Betonhofi újdonsága, a

0: Te hogyan vészeled át ezt a forró vasárnapot? Jöhetnek a jól bevált receptek, üzenetek SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, de Instán és Facebookon is hozzá tudsz szólni. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép délutánt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a friss hírek után pedig hallhatod a Super Stereo és D-féle Bent a nevedet is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világtörténelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
4: Amikor otthon csináltuk a kazettákat, ugye az első 5-6 évben nálunk konkrétan a panelban, 5. emelten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
5: És a hibáztatok előről.
4: Így van. Vagy úgy maradt.
2: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
7: Még napokig kitart az extrém hőség. Ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel Budapest számos pontján. Lezuhant egy kis repülő Franciaországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: A 35-ös főúton polgár elkerülő szakaszán egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A 26-os kilométernél a sérült jármű nem okoz forgalmi akadályt. Nem úgy, mint a 82-es főúton Eplénybel területén a Veszprémi úton, ahol egy személyautó árokba hajtott. A 14-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Rendkívüli hőség tombol az egész országban, harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Akár az abszolút melegrekord is megdőlhet ma. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Fennáll a hőguta veszélye, ezért is fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátás. Látási korlátozás. Közben ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt Budapest 22 pontján, ahol a közkifolyók mellett helyezték üzembe ezeket. A folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el. Az élő környezetért felelős miniszter közben arról tájékoztatott, hogy holnap és kedden Nyíregyházán is vizet osztanak reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Ökörös földi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy 2027 és 29 közötti átfogó hűtés-rekonstrukciós program is. Lezuhant egy kis repülő Franciaországban, 11 ember halt meg. A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén a reptér közvetlen közelében csapódott a földbe délelőtt. A balesetet a fedélzeten utazók közül senki nem élte túl. Az egyik helyi lap úgy értesült, hogy a repülő ejtőernyősöket szállított.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klaszt is immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Ugyanebben a 4-esben az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Szintén az E csoportban Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A KLU kvártetben Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárta a budapesti öttusa világkupa döntőben. Ezek voltak a sporthírek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap is sok lesz a napsütés, az időnként megnövekvő felhőkből keleten és északkeleten lehet egy-egy záporzivatar, de ezek felfrissülést nem hoznak. A hajnali 18-22 fokról 35 és 41 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hirodó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A legjobb hűsítő módszereket keresünk ma délután. Te hogyan, mivel vészeled át a mai napot? Várom még az üzeneteket SMS-ben, Viberen, Instán vagy éppen Facebookon. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, tarts velem, László Evelin elé jön most Super Stereo D-vel, ez a Bent a nevet.
1: Itt egy újabb óra, kizárólag magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar ki, hogyan, mivel vészeli át a kánikulát. Erről beszélgetünk. Újabb egészen ötletes tippek érkeztek. Milli azt írja, hogy úgy egy-két éve pont nálunk hallotta azt a trükköt, hogy érdemes betenni az ágyneműt a hűtőbe. Ő azóta is esküszik rá, ha jön a durva hőség, akkor mindent belepréssel egy szatyorba, és bent hagyja egész napra a frigóban. Hát tiszta szívből örülünk, hogy segíthettünk. Milli, remélem ma este is jól jön majd a behűtött húzat, de amúgy nem kell egész nap bent tartani a hűtőben, elég csak lefekvés előtt egy órával, fél órával betenni. Aztán Gyuszi, a nosztalgia és a praktikum híve, előásta a gyerekek régi pancsolóját a kertben, feltöltötte és időnként egyszerűen beleül lehűteni magát, mert a túlélésért ebben a melegben mindent szabad, és hát valljuk be, egy privát kerti medence a legjobb dolog, ami most történhet velünk. Nálad mi a helyzet? Küldd el a te trükködet 0630303380. Jöhetnek az üzenetek Viberen, Instán, Facebookon, ami a csövön kifér. Nora Till pedig már is itt van egy újdonságával a Petőfén, ez a Last Round Stable.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Ha a nagy melegben a Balatont választanád, akkor jó hír, hogy Keszthelyen a Helikon strand az idei szezontól már mindenki számára teljesen ingyenes lett. Viszont ha Balaton szemesre készülnél, az élményfürdő idén zárva tart. Szerencsére a közelben háromszabas strand is tökéletesen kárpótolhat minket, mert hogy sokan most indulnak el a strandra, így hogy már kevésbé van meleg, bár ez nem teljesen igaz, mert hogy most is nagyon meleg van. Viszont ha a négylábú kedvencünket is vinnénk magunkkal, akkor Fonyódon, Keszthelyen, Balatonföldváron és Tihanyban is találni szuper kutyabarát fürdőhelyeket, ingyenes strandokból pedig Dunát, vagy hát Balatont lehet rekeszteni Zamárditól és Fonyódtól kezdve egészen Akaratjáig, vagy épp Örvényesig, rengeteg szabad part vár ránk. Úgyhogy irány a víz, hűzd le magadat, már amennyire még lehet, még mindig kínlódás a parton lenni, szerintem ilyen melegben. Vigyázz nagyon magadra. Most ugrunk az időben 11 évet a Szabó Balázs bandájával. Ez a hétköznapi, már is itt a Petőfi.

Kellemes dallamok az Amber Smith-től, ez volt az Over the Moon, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Megérkezett a nyár, és vele együtt a perzselő forróság, úgyhogy ma délután a legjobb hűsítő módszereket kerestük. Volt itt málnás jégkocka szopogatás, jéghideg görögdinnye a ventilátor előtt, de valaki még a havas téli képek nézegetésétől sem riadt vissza, csak hogy egy kicsit lehűljön képzeletben. Milli ráadásul emlékeztetett minket egy korábbi tippünkre, ő egyenesen a hűtőbe teszi a húzatokat napközben, és azt írja, hogy neki ez a módszer azóta is tökéletesen bevált. Egy próbát szerintem mindenképpen megír ma este, ha esetleg eddig még nem tetted. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg üzenetet és a szuper tippeket. Megyünk tovább a késő délutánunkban, ezúttal a Well Hello csapatával. Ez az Éjfél Tájt.

0: minden magyar ez a Petőfi Rádió. Ugye egész délután a hűsítő tippeket, ötleteket kerestük közösen, és nekem is van egy nagyon jó tippem, a következő órában el is árulom. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, indítjuk az esténket azonnal a Random Trippel. Ez lesz az Aki bújt, aki nem.
1: Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Percek alatt leéghetünk holnap a napon. Otthoni munkavégzést rendelnek el holnaptól a közszférában a rendkívüli hőség miatt. Halálos áldozatokat is követelt a vihar Belgiumban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szabadbattyán térségében korábban egy személyautó kigyulladt a leállósávban. A tüzet már eloltották, véget is ért a pályazár, a forgalom két sávon megindult, de az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki a 84-es és a 70-es kilométer között. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult, 10 óráig lesz érvényben ma este. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Otthoni munkavégzést rendelt el holnaptól a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Rendkívüli hőség tombol az egész országban, harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Fennáll a hőgúta veszélye, ezért is fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. Közben ivókutakat és vízosztó pontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt Budapesten 22 helyen. A folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el. Az élő környezetért felelős miniszter közben arról tájékoztatott, hogy holnap és kedden Nyíregyházán is vizet osztanak reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökös földi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. Heves vihar söpört végig Belgiumon hajnalban, egy ember meghalt, miután az autójára dőlt egy fa. A viharos szél többfelé fákat csavart ki és ágakat tört le, pincéket és utcákat öntött el a víz. Emellett a közúti és a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Ugyanebben a 4-esben az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Szintén az L csoportban Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A KL-ük kvartettban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárta a budapesti 5-tus a világkupa döntőben. Ezek voltak a sporthírek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is sok napsütés lesz. Az időnként megnövekvő felhőkből keleten és északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, de ezek felfrissülést nem hoznak. A hajnali 18-22 fokról 35 és 41 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Közben kapom itt a képeket a hőmérőkről, 38, 39, 40 fok, van itt minden. Hát továbbra sem enyhül, még mindig nagyon meleg van, úgyhogy tarts ki. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, indítjuk a vasárnap esténket most a Random Trippel, aki bújt, aki nem.
2: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag

0: nekem is jár.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás érvényes az ország jelentős részén. A tegnapi brutális szombat után, amikor a napi középhőmérséklet szinte mindenhol 29 fok felett alakult, ma újabb három megye, Vas, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Berek kapott piros jelzést, de a nyugati és északkeleti részeken élők sem fáznak, ott is másodfokú figyelmeztetés van érvényben. A hőhullám sajnos nem kímél minket. Az előrejelzések szerint a hét elején nagy valószínűséggel további megyékben emelik majd a hőségriasztás szintjét, ezért aztán vigyázz magadra, maradj a hűvösben. Most pedig jöjjön egy kis zenei felfrissülés a Road csapatával. Ez az Ahol a hegyeket látod, a Petőfi. Hajna!

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Víz

0: Magyarországot.
1: Ez a te Magyarországod. Itt volt a Kaukázus, a Petőfin, ahol minden magyar. Az országunk tele van fantasztikus helyszínekkel. Képzeld, hogy június 25-én volt a Barlangok Világnapja, ami ebben a kifejezetten nagy hőségben aktuálisabb, mint valaha. Ha esetleg elegünk lenne a kánikulából, akkor a föld alatti világ tökéletes menedéket nyújt, ráadásul elképesztő csodákat is rejt. Gondoltad volna, hogy míg ideként gyakorlatilag olvad az aszfalt, a mecsekben található Abaligeti barlangban, vagy az Akteleki Bardala barlangban állandó 10-12 fokos hűvös vár. Lillafüreden az Anna és Szent István barlang tiszta levegője valóságos felüdülés, Egerszalókon pedig a különleges barlanglakások repítenek minket vissza a múltba. A fővárosiak is könnyen találnak menedéket, a Pálvölgyi és a Szemlőhegyi barlang is nyitva áll a látogatók előtt. A pontot az íre pedig a Tapolcai Tavas barlang teszi fel, ahol még csónakázhatunk is a türkiszkék vizen. Irány tehát a föld alatti világ ebben a hőségben, és irány előre a vasárnap esténkben, ezúttal Csinszkával itt a Petőfén, ez a felsütött a napsugára.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mi történik akkor, ha két teljesen eltérő stílusú csapatot eresztesz össze egy kötetlen stúdió munkára? Hát valami egészen lenyűgöző. Megérkezett a Hánibésznes, a Panograszt vadonatúj közös zenéje, a Hullik a cseresznyefa virága. A recept pofon egyszerű volt. Mindenki megmaradt a saját hiteles világában, nem akarták görcsösen utánozni a másik stílusát. Élőben egyszerre muzsikával vették fel az egészet, tele ösztönösséggel. Tarján Zsófi szerint a folyamat kulcsszava a vegy tiszta flow volt. A szerzeményekhez készült videó pedig nem egy megrendezett klip, hanem magának a közös alkotásnak és a pillanatnak a valódi dokumentuma. A mai gépesített digitális korszakban ez a dal a húsvér hangszeres játék igazi ünnepe. Úgyhogy hallgassuk is meg ezt a különleges találkozást. Itt a Hánibízt, a Panograsztal, Hullik a cseresznyefa virága, a Petőfim.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Szép estét, a mikrofonnál Medgyessy Gábor. A következő óránk egyik főszereplője a víz lesz. Természetesen a jó hazai zenék mellett. A legfrissebb hírek után azonnal indul az Anima Sound System és a...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnap percek alatt leéghetünk a napon. Otthoni munkavégzést rendelnek el holnaptól a közszférában a rendkívüli hőség miatt. Milliárdokat különített el a kormány a kórházi légkondicionálók azonnali karbantartására.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M4-es autóúton Kisújszállás felé a település közelében a 137-es kilométernél egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A sérült jármű a belső sávban áll. A forgalom a külső sávban tud haladni. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Martonvásár közelében a 33-as kilométernél korábban két autó ütközött össze. A pályazár már megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik, és még mindig több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megdőlt a mai napra vonatkozó országos melegrekord. A Hungaromet adatai szerint Budakalászon 40,7 fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett holnap az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne menjen napra. Emellett fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Otthoni munkavégzést rendelt el holnaptól a közszférában a kormány rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Ivókutakat és vízosztó pontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt Budapesten. 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy 2027-29 közötti átfogó hűtés-rekonstrukciós program is. Heves vihar söpört végig Belgiumon hajnalban, egy ember meghalt, miután az autójára dőlt egy fa. A viharos szél többfelé fákat csavart ki és ágakat tört le, pincéket és utcákat öntött el a víz, emellett a közúti és vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszidórától hallják. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik az egyenes kieséses szakasz a labdarúgó világbajnokságon. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőjében. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjas Spielbergben. A pole pozícióban rajtolt pilótának ez az idei második futam győzelme. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként, az összetettben élenálló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az ötödik helyen zárt. Ezek voltak a sporthírek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is sok lesz a napsütés, az időnként megnövekvő felhőkből keleten és északkeleten lehet egy-egy záporzivatar, de ezek felfrissülést nem hoznak. A hajnali 18-22 fokról 35 és 41 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ebben a kánikulában a víz még inkább felértékelődött. Erről is beszélgetünk ebben az órában. Szép estét a mikrofonnál, Medgyesi Gábort hallod. A vasárnapunkat mindjárt a Meringer csapatával folytatjuk, de előbb még itt van az Anima Sound System és a Tedd a napfényt be a számba.
1: Itt egy újabb óra. Kizáról.

0: pontot hallgatod, ahol minden magyar. Fontos figyelmeztetést adott ki a Magyar Vízműszövetség. A napok óta tartó kánikula miatt akár vízkorlátozás vagy átmeneti vízhiány is jöhet az országban. A szakemberek a nap 24 órájában megfeszítetten dolgoznak a biztonságos ellátásért, de ebben a hőségben a hálózat is a végtelenségig leterhelté válik. Így egy kisebb csőtörés vagy áramszünet is komoly fennakadásokat okozhat. Ezért most a mi segítségünket kérik. Arra kérnek mindenkit, hogy a következő napokban bánjunk kiemelten felelősen és takarékosan a csapvízzel. A növények locsolására ne az ivóvizet használjuk, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet, és ha lehet, akkor csökkentsük a kerti öntözés gyakoriságát is. Ami pedig a legfontosabb, hogy ezekben a tűzforró napokban teljesen mellőzzük az utak és a járdák csapvízzel történő pormentesítését, locsolását. Figyeljünk oda egymásra és a környezetünkre, óvjuk a közös vízkincsünket. Most pedig folytassuk a délutánt, érkezik a Na-na-na és a Before I Leave.
1: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ígértem, hogy a víz lesz a főszereplő ebben az órában. Az előbb ugye beszéltünk arról, hogyan spóroljunk most a csapvízzel. És hát sokan fújják kívülről azt az alapvető szabályt is, hogy egy egészséges felnőttnek napi 2,5 liter folyadékra lenne szüksége. Na de ebben a hőségben ez az átlagos mérőszám már nem érvényes. A valós vízigényünk ugyanis rengeteg mindentől függ, a testsúlyunktól, a kinti 40 foktól, meg hát nyilván attól is, hogy épp fizikai munkát végzünk-e. Ha a szervezetünk akár csak egyetlen liternyi vizet veszít, már is menetrendszerűen érkezik a fejfájás, a fáradtság és a koncentrációhiány. Különösen a gyerekekre és az idősebb szeretteinkre figyeljünk most tudatosan. Náluk a szomjúság érzet csalóka, és sokszor már csak akkor jelez, amikor a szervezet dehidratált. Ha egy óránál tovább dolgozunk vagy sportolunk a tűző napon, a sima csapvíz helyett már a pótolandó ásványi anyagokra, az elektrolitokra is figyelnünk kell, izotóniás italok vagy lédús gyümölcsök formájában. A cukros és alkoholos italokat viszont hanyagoljuk, a folyadékot pedig egyenletesen adagoljuk napközben, ne éjszakára igyük be a lemaradást, mert abból tudjuk, mi lesz. A vasárnap esténk legjobb aláfestő zenéi közé hozom már is neked a Machine Mouse slágerét 2005-ből. Ez a Játékos, itt a Petőfi.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar vasárnap este is érdemes velünk tartani, mert hogy kifejezetten izgalmas és sűrű órák állnak előttünk. Nem sokára kezdődik a holnap után, utána pedig a Kultúr Fitness ismétlésével megyünk tovább az éjszakába a Szani Roland vezényletében. Roland első vendége Fölföldi Péter vendéglátós lesz, akivel Szigligetre kalandozunk és alaposan kibeszélik a balatoni gasztronómiát, meg a híres szürke marha Stefániát. Utána Mujahid Zoltán énekes zenész jön, akivel Pakisztánról, a különleges urdu nyelvről és a Gruppen Swingről beszélgettek az este későbbi részében, aztán a Tüzesen süt le ismétlését hozzuk el neked, ahol Fekete Laci vendégei Velcsev Dejanov Kosta és Szirota Jennifer lesznek, arról beszélgetnek, hogyan készült el a Gipó Cirkusz a Dal 2025-ös nyereményalbuma. Készíts be valami hűsítőt, lazíts egyet és töltsük együtt ezt a kellemes vasárnap estét a Petőfin. A folytatásban éppen Paulinával. Ez az Aznap éjjel. Aznap

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A búcsú pillanata eljött, legalábbis részemről. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. A mikrofonnál az elmúlt órákban Megyesi Gábort hallottad, és milyen jól tetted. Örülök, hogy itt voltál. A folytatásban is maradj, mert a holnap utánnal megy tovább a vasárnap esténk. Jövő héten pedig találkozhatunk majd újra. Vigyázz magadra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTBA
2: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve. Minden.

0: Szani Rolanddal a Kultúrfitnessben.
1: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Megdőlt a napi melegrekord. Otthoni munkavégzést rendelnek el holnaptól a közszférában a rendkívüli hőség miatt. Halálos áldozatot követelt az ítéletidő Belgiumban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M4-es autóúton a Kisújszállás felé vezető oldalon a település közelében a 137-es kilométernél egy autó szalagkorlátnak ütközött. A sérült jármű a belső sávban áll, a forgalom pedig a külső sávban haladhat. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Martonvásár közelében a 33-as kilométernél korábban két autó ütközött össze. A pályazár már megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik fel, még mindig több kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Megdőlt a napi országos melegrekord. A Hungarometer adatai szerint Budakalászon 40,7 fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett holnap az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungarometer azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne menjen napra, emellett fontos a fény védőkrém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Otthoni munkavégzést rendelt el holnaptól a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzés lehetőség szerint halasszák el. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jóllétéről is. Heves vihar söpört végig Belgiumon hajnalban, egy ember meghalt, miután az autójára dőlt egy fa. A viharos szél többfelé fákat csavart ki és ágakat tört le, pincéket és utcákat öntött el a víz. Emellett a közúti és a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszidórától hallják. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik az egyenes kieséses szakasz a labdarúgó világbajnokságon. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A 32 közös Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Guti Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőjében. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjas Spielbergben. A pole pozícióban rajtolt pilótának ez az idei második futam győzelme. Russell mögött Max Verstappen a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként, az összetettben élen álló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az ötödik helyen zárt. Ezek voltak a sporthírek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is sok napsütés lesz, az időnként megnövekvő felhőkből keleten és északkeleten lehet egy-egy záporzivatar, de ezek felfrissülést nem hoznak. A hajnali 18-22 fokról 35 és 41 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hirado.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk

0: a holnap után. A Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Kántás Zoltán környezetvédelmi technikus, a Grindex külső szerzője, műsorunk visszatérő vendége, akivel egy olyan természetes társulásról fogunk ma beszélgetni, melynek az ökológiai értékével jellemzően nem vagyunk tisztában, viszont ha például a kertünkről vagy a közterületekről beszélünk, előszeretettel küzdünk is a kialakulása ellen. Ha a természetre gondolunk, illetve annak védelmére, akkor legtöbbször az erdők jutnak eszünkbe, pedig hazánkban természetvédelmi szempontból legalább ekkora jelentősége van a gyepeknek is. És fordulok is vendégemhez. Mit kell tudni a gyepekről? Miért fontosak és mi bennük a különleges?
3: Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát azt tanultuk az iskolában annak idején, hogy az erdő a legmagasabb szintű szárazföldi társulás a természetben, ami egyébként igaz is, csak hogy Magyarország területének nagy részén a talaj, a csapadék, tehát a klimatikus viszonyok nem alkalmasak ahhoz, hogy nagy kiterjedésű zárt erdőségek alakuljanak ki. Sokfelé ilyen erdőfoltokkal tarkított puszta a jellemző. Tehát hazánknak nagy területén a gyep a természetes növénytakarója. Ez a legmagasabb szintű társulás, ami nagyon sokfelé kialakulhat. És hát nyilván az élővilág ezekhez a területekhez azért általában minimum évezredek során alkalmazkodott, az itt élő élővilág. Így ezeknek a gyepeknek nagyon-nagyon színes, sokszínű élővilága van. Sajnos azonban valóban nincs benne a köztudatban, talán épp amiatt, hogy az iskolában annyira az erdőkről tanultunk, hogy ezek az értékesek, de valójában a gyepek is nagyon fontos élőhelynek számítanak.
2: Valahol azt olvastam, vagy azt hallottam, hogy a hazai gyep területeknek az élőlény gazdagsága vagy diverzitása az nagyjából az őserdőknek a diverzitásával vetekszik. Ez tényleg így van?
3: Mindenképpen nagyon gazdag a gyepek élővilága. Az, hogy konkrétan az őserdővel összevetve megállja a helyét ez a gondolat, azt nem tudom. De hogyha mondjuk visszagondolunk arra, hogy valamikor kirándultunk egy sűrű árnyas erdőben, akkor ha onnan mondjuk kiértünk egy napsütötte rétre, egy tisztán, és hogyha az éjnek a megfelelő időszakában érkeztünk, akkor valósággal mellbe vágja az embert hirtelen ott az élet nyüzsgése, hogy zezeg, zizeg ez a terület. Hát nyilván elsősorban a rovaroktól, nyilván nem csak rovarok élnek ott, de az ő jelenlétüket tudjuk a legjobban érzékelni. Viszont, hogy mennyire nincs benne a köztudatban a gyep értéke, ennek kapcsán mondjuk képzeljük el azt a forgatókönyvet, hogy a lakóhelyünk környékén egyszer csak egy nagy ipari parkot akarnak létesíteni. Hát nagy fantázia nem kell hozzá, mert az elmúlt években azért tapasztaltunk ilyet legtöbben a lakóhelyünk környékén. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen egy ipari parkot, vagy akár egy lakóparkot egy ökológiai értékkel alig bíró idegenhonos akácerdőre, vagy egy tulajdonképpen nulla ökológiai értékű, intenzíven kezelt mezőgazdasági területre szeretnének felépíteni, akkor valószínűleg nagyobb lenne a lakossági tiltakozás, mintha egy idézőjelbe vett kihasználatlan mezőre, legelőre, rétre szeretnék ezt felépíteni. Ugyanis tehát az emberek azt gondolják, hogy ezeken a területeken nincsen semmi. Számomra maga a zöldmezős beruházás kifejezés önmagában bajós, hiszen gyakorlatilag valóságban is sokszor azt jelenti, hogy ezek zöld mezőkön épülnek fel ezek a komplexumok. Azonban tehát ez hatalmas tévedés, mert nagyon értékes az élővilág számára egy ilyen terület.
2: Egyébként friss adatok szerint én azt találtam, hogy naponta nagyjából 11-13 focipályányi, azaz körülbelül 4,5-10 hektárnyi területet veszítünk el, vagy vonunk ki a természetes körforgásból. Ez a gyep területek esetében hogy néz ki? Mennyire állunk rosszul, mennyit veszítettünk belőlük, mennyire kell odafigyelni arra, hogy ne veszítsünk többet.
3: Sajnos a statisztika az elég lesújtó, ugyanis a KSH adatai szerint a mai Magyarország területét tekintve 150 év alatt a gyepeknek a 70%-át pusztítottuk el, és ez nem azt jelenti, hogy a maradék 30% az ősgyep lenne, tehát annak is nagy része bolygatott, ennek is csak egy kis töredéke tekinthető ősgyepnek. Sajnos ezeken a valaha volt gyepes területeken ma már zömmel mezőgazdasági parcellák találhatóak, illetve települések, ipari parkok húzódnak ezeken a területeken.

0: Tehát van összefüggés a két terület típus között.
1: És mely fajok számára jelent fontos élőhelyet a gyep?
0: Az ezek a területek elsősorban, nyilván nem csak, de elsősorban a rovarok és az ízeltlábúak számára fontosak, és hát maguk a rovarok, mindig így mondom, hogy rovarok, de értsük úgy, hogy rovarok és egyéb ízeltlábúak. Tehát a rovarok olyan egyedszámban, olyan fajszámban vannak jelen a bolygón, hogy gyakorlatilag egy kicsit ilyen költőjén kifejezve az élővilág alappillérének tekinthetőek. Nagyon fontos szerepük van a táplálékláncban. Elég, hogyha annyit említünk, hogy ha a rovarok eltűnnének, nagyon megfogyatkoznának, akkor kihalnának a halak, üllők, kétéltőek, madarak, emlősök, legalábbis ezek nagy része nagyon gyorsan eltűnne. De egyébként nagyon fontos szerepük van, mondjuk a lebontásban is.
1: És ezt hogyan kell elképzelni? Tehát mi lenne, hogyha már nem végeznék a lebontást?
0: Hát, hogyha a rovarok befejeznék a lebontó tevékenységet, akkor hiányukban az állati növényi hulladék lebontása az időjárás szeszélyeire, a férgekre, gombák, mikroorganizmusokra maradna, és nagyon lelassulna ez a folyamat. Ez a lebontás egyébként tipikusan egy olyan dolog, amit ha megtörténik, nem veszük észre, nem értékeljük, de ha nem történik meg, akkor egyből feltűnővé válik. De egyébként ez nincs annyira benne a köztudatban, de a rovaroknak nagyon fontos szerepe van, például a vizek tisztántartásában is. Például a balatoni árvaszúnyogot említeném, tavaly sokat lehetett róluk hallani a Balaton környékén, nyilván ezek nem csípnek, de nagy tömegben jelennek meg, és hát a turizmus nyilván nem örül neki, a turistákat azért zavarja ez a jelenség, viszont nagyon fontos élőlények, mert ugye a vízből a lárva ott kell ki, és a vízből feszi fel a különböző szerves anyagokat, és amikor kirepül, akkor ezeket magával viszi, és irdatlan mennyiségű, sok-sok tonnányi mennyiségben viszi ki ezeket a szennyező anyagokat, amik ha vízben maradnának, nyilván algavirágzáshoz vezetne, oxigénhiányos állapothoz vezetne, és ez a Balaton is emberileg eléggé terhelt állapotban van, tehát ez nem hiányozna nekik. És egy másik nagyon fontos tevékenysége még a rovaroknak, a közismert beporzás. Erről szoktunk talán a legtöbbet beszélni, és visszakanyarodva a gyepek témájához, ugye ezeket a biológiai sokféleséggel bíró gyepes területeket igyekszünk mi modellezni a városi, vagy mondjuk úgy, hogy települési mélegelőkkel. Itt felvetődhet a kérdés, hogy miért akarunk mi egy településen mélegelőt létesíteni, miért akarunk mi a természetvédelemmel foglalkozni a település határain belül. Hiszen nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy a természet a település határain túl kezdődik, nyilván a védelmének is ott van helye, és hát egyébként ez igaz is, tehát hál' Istennek sok értékes természetes területünk, vagy természetközeli területünk van még, ott fontos a természetvédelem, de nagyon sok felé az jellemző, hogy a települések határán túl agrársivatagok kezdődnek, tehát nagy monokultúrás mezőgazdasági parcellák, ahol főleg az ezredforduló óta nagyon sok ilyen mezővédő erdősávot szüntettünk meg, és nagyon lecsökkent az élőhelyek száma, a gyepek is, azok is mezsgyékre szorultak vissza, és bizony ezeket is a növényvédőszerek, rovarolőszerek hatása simán eléri. És meg kell említeni a klímaváltozást is, ugyanis az is nagyon komoly kihívások elé állítja az élővilágot, és bizony nagyon sok élőlény a településeken, vagy a települések közelében keres menedéket, így fontos, hogy ennek tudatában legyünk, mert hogyha megfelelően kezeljük akár a közterületeket, vagy nagyon fontos, hogy akár a magánkerteket, akkor akár a szószoros, vagy átvitt értelmében valóságos kis zöld oázisokat hozhatunk létre az élővilág számára, nyilván észszerűen gazdálkodva az erőforrásokkal.
1: Akkor látjuk azt, hogy a gyepek szerepe óriási, hiszen a rovarok, az ízeltlábúak és köztük is talán a legfontosabbak, a beporzók ezeken a helyeken lelhetnek otthonra, egy olyan világban, ahol már nagyon kevés az a terület, ahol háborítatlanul tudnak élni és szaporodni, és egyébként ezzel életben tartani minket is. Hát ezzel is megyünk majd tovább, a szünet után ugyanis jönnek a híres hírhet városi mélegelők, úgyhogy maradjatok velünk.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin.

0: Rádió minden magyar.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem trilapálja, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a

0: fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a holnap utánt itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Kántás Zoltán, környezetvédelmi technikus, és az első részben arról kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen fontos szerepet játszanak a gyepek a természetben, és hogy ennek ellenére mégis erősen visszaszorulóban vannak. Ez pedig például az ott élő rovarok szempontjából is igen negatív fejlemény, azt nem is említve, hogy a rovarok eltűnésének nagyon komoly tovább gyűrűző hatásai is lehetnek. A szünet előtt pedig azt ígértem, hogy most a városi mélylegelőkről fogunk beszélgetni, mert hogy itt van némi összefüggés, és most fordulok is Zoltánhoz, hogy megerősítsen. Tehát ezek a mélylegelők tulajdonképpen a természetes gyepterületek városi megfelelőiként értelmezhetők?
3: Igen, hát mindenképpen, tehát ahogy említettem, ezeket természetes gyepeket próbáljuk a településeken modellezni, és itt egyébként, ha meghalljuk azt a szót, hogy azt a kifejezést, hogy mélylegelő, akkor hát értelemszerűen egyből a beporzókra gondolunk, ezen belül pedig a méhekre, de lemerném fogadni, hogy az emberek 90%-a konkrétan egyetlen fajra, a házi méhre gondol. Biztos hallottunk már azt a mondatot, miszerint ha a méhek eltűnnének, akkor 4 éven belül az emberiség is kipusztulna, vagy kihalna. Ezt Einsteinnek tulajdonítják, ezt a mondatot. Ez egy városi legenda, hogy Einstein ilyet mondott, nagy valószínűséggel nem mondott ilyet, illetve hát ha mondott is, akkor is téves lenne ez az állítás, de azért van benne némi igazság.
2: Javíts ki, ha tévedek, azért az biztos, hogy az étrendünk az nagyon megváltozna akkor, hogyha hirtelen eltűnnének a méhek. Ha nem is azonnal, de néhány éven belül akár.
3: Igen, hát jelentős hatással lenne, ugyanis az általunk táplálékként termesztett növényfajok 75%-a rovarbeporzású. Hogyha eltűnnének nem csak a házi méhek, úgy általában a beporzók, akkor ez nem azt jelenti viszont, hogy akkor az élelmiszer, a növényi élelmiszer mennyiségünk 70%-a oda veszne, tehát ez csak a fajszámra vonatkozik, ugyanis az élelmünk zömét azok a gabonák adják, azok pedig nem rovarbeporzásúak. Tehát a jövőben is lenne pizza, csak jóval szűkösebb lenne a feltét kínálat rajta, hiszen nagyon sok zöldség, gyümölcs ritkulna meg, jelentősen megemelkednének az árok, komoly társadalmi feszültségeket generálna, és hát nyilván a végső soron az egészségünk látná kárát annak, hogy beszűkült a táplálék kínálat, ami elérhető számunkra. De egyébként ez a hatás valószínűleg még eltörpül amellett, ami a természetben történne, ugyanis ha mondjuk elképzeljük azt a forgatókönyvet, hogy a beporzók befejezik a tevékenységet, mondjuk ma felmondanak, akkor bizony a föld összes virágzó növényfajának 3/4, amik állati beporzásúak, azok idővel kipusztulnának. Nyilván nem 4 év alatt, viszont ez egy olyan ökológiai láncreakciót indítana be, ami a mi civilizációnkat is maga alá temetné. Tehát a beporzókra nagyon vigyázni kell.
2: És amikor azt mondjuk, hogy beporzók, ugye említetted, hogy az embereknek a nagy része ugye a mélylegelő elnevezés kapcsán is nagyon gyakran a méhekre, a házi méhekre asszociál, de ha jól gondolom, akkor beporzók alatt nem csak őket értjük, vagy ők csak egy szeletét képezik a beporzóknak.
3: Igen, hát ez tény, hogy az emberek házi méhre asszociálnak egyből, ha meghallják a beporzó elnevezést. Tehát azt el kell mondani, hogy a méhészet az egy nagyon szép, nagyon régi szakma, és a házi méhek nagyon-nagyon fontos számunkra, tehát becsüljük, szeressük őket, viszont itt van egy nagyon komoly félreértés, ugyanis a házi méhek, azok tulajdonképpen haszonállatok, majdhogy nem háziasított állatokról beszélünk, így az ő szerepük, az ő helyzetük nem természetvédelmi kérdés, tehát sokkal inkább egy méhészeti szakmai kérdés, és hát ha nagyon sarkosan nézzük, akkor az a helyzet, hogyha a házi méheket természetközeli vagy természetes élőhelyekre engedjük rá, akkor tulajdonképpen a vadon élő beporzók elől vesszük el a táplálékot. Ezt nem akarom nagyon kisarkítani, mert nyilván ennél sokkal szörnyűbb dolgokat művelünk a természettel, tehát félreértés ne legyen, hogy ezt démonizálni akarom, de egy érdekességként azért mindenképpen szerettem volna ezt megemlíteni. Kutatások mutatnak rá arra, hogy azokon a területeken, ahonnan elvitték a házi méheket, a vadon élő beporzók faj és egyed száma az növekedésnek indult. Fontos tehát, hogy a házi méheken túllássunk, és ahol a természetvédelmi kérdések kezdődnek, azok bizony például a vadméhek. Hazánkban körülbelül 700 féle vadméh él, és ezek csak a nevükben vadak, tehát ezt úgy kell érteni, hogy vadon élő, nem arra utal, hogy agresszívak lennének. Tehát ezek zöme az egyébként sem túl agresszív házi méhekhez képest is jóval szelidebb. A legtöbb egyébként például a poszméhek vagy egyes karcsú méhfajok kivételével magányos életmódot folytat, és egyébként a hímek esetén pedig, ahogy minden méh és darázsfaj esetén, nem is rendelkeznek fullánkkal.
2: Igen, én ezt akartam is kérdezni, mert hogy ezzel azt hiszem, hogy ki lehet húzni a méregfogát annak a kérdésnek, hogy tulajdonképpen kellene nekünk mélegelő, mert hogy ott olyan ízeltlábúak, olyan rovarok tudnak elszaporodni, akik aztán veszélyt jelentenek ránk, és megcsípnek, megcsípik a gyereket, aki focizna a téren vagy az udvaron. Szóval, hogy akkor azt mondod, hogy azok a vadméhek, ugye 700 fajt említettél, amelyek ezeken a területeken élhetnek, ezek egyébként nem jelentenek veszélyt az emberre nézve.
3: Nem jellemző, hogy problémát okoznának, nyilván azért nem célszerű megfogni, ők is kezdünk el mancsolgatni őket, mert akkor nyilván védekezni fog, de egyébként az agresszivitás nem jellemző rájuk.
2: És visszatérve egy kicsit, ugye beporzókról kezdtünk el beszélni, és a méhekre tértünk ki, a házi méhek mellett, illetve most már tudjuk, hogy a vadméhek mellett milyen más rovarok végeznek beporzást.
3: Igen, ez is, nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez is nagyon fontos, hogy lássunk túl a házi méheken, vegyük észre a vadméheket, de a méheken is lássunk túl, tehát a vadméheken is, ugyan ők a legfontosabbak a beporzás szempontjából, de a beporzás nagyon sokféle rovar végzi, tehát például darazsak, legyek, zengőlegyek, lepkék, bogarak, sőt még a szúnyogok is végeznek bizonyos mértékű beporzást.
2: És hát ugye a gyepekről beszélgetünk, amiknek ugye a városi megfelelőik a mélegelők, ahogy ezt tulajdonképpen elmondtuk, de hogyha jól értem, akkor itt már régen nem csak méhekről van szó, és nem is feltétlenül csak a beporzásról. Miért fontosak még ezek az élőhelyek?
3: Hát igen, valóban fontos, hogy ezt tisztázzuk, hogy a mélegelő ugye nem a házi méhekért van, és nem is feltétlenül csak a beporzókért van, nyilván értük is, de ez egy nagyon fontos, komplex élettér, élőhely, és elsősorban az élővilág alappillérének számító ízeltlábúak számára nagyon fontos, nyilván más élőlényeknek is, de elsősorban a rovarok és egyéb ízeltlábúak számára egy nagyon-nagyon komplex élettér.
2: És ha már mélegelő, most már azért látjuk azt, hogy nem csak a méhek élnek ott, vagy nem csak a méhek járnak a mélegelőkre szaporodni, táplálkozni, beporozni a növényeket, hanem egy teljes ökoszisztéma fonja körül tulajdonképpen ezeket a területeket. Miért hívjuk őket mégis mélegelőnek, hogyha a városi környezetben beszélünk a gyepekről?
3: Hát ez a mélegelő kifejezés egyébként nem új keletű, tehát ez a méhész szakmában már emberöltők óta használatos, hogyha mondjuk van egy virágzó repceföld, vagy egy napraforgó tábla, vagy mondjuk egy virágzó akácerdő, és ha a méhész oda kiviszi a kaptárakat, akkor az ott számukra egy mélegelő, ahol nyilván aminek a segítségével a méhész terményeket állít elő, tehát anyagi haszna lesz belőle, tehát ilyen szempontból a mélegelő kifejezés egy gazdasági színezetet kap, illetve nyilván természetesen az adott területnek a gazdálkodója is örül, mert a terményei be lesznek porozva, és hát innen lett kölcsönvéve ez a mélegelő kifejezés. Azonban ez az elnevezés azért félreértésekre is ad okot, akár szándékos félreértésekre is. Ugye az elmúlt években, hát főleg választások közelettével tapasztalhattuk, hogy azért a propaganda nagyon durván ráugrott erre a témára, főleg itt Budapesten, és hát azért eléggé hergelte az embereket. De tény, hogy fogást talált ezzel a mélegelőkön, mert az emberek zöme tényleg nem érti, hogy ha nincs virág egy ilyen területen, vagy nagyon kevés virág van egy ilyen területen, házi méheket főleg nem lát ezen a területen, akkor ugye mi értelme van fenntartani, hiszen ugye azt gondolják, hogy a házi méheknek készült, így nyilván ez egy nagyon-nagyon komoly félreértésre ad okot ez az elnevezés, de hirtelen egyébként én se tudnék rá jobbat mondani, amit esetleg könnyen megérthetünk, meg el is fogadja a társadalom.
2: Tehát igazából ez egy marketing eszköz, hogy mélegelőnek hívjuk a mélegelőket, vagy ezeket a városi gyepterületeket, vagy települési gyepterületeket, de hogy valójában nem feltétlenül írja le azt a funkciót, meg azt a szerepet, amit valójában betölt. Hát erről is fogunk beszélgetni a szünet után, megnézzük, ugye, amit mondtál is, hogy az embereknek nem mindig van türelme ahhoz, vagy tudatossága, hogy meglássuk ennek a szépségét és ennek a valódi funkcióját. Megnézzük azt, hogy hogyan lehet kialakítani ilyen mélegelőket, illetve hogy kik élnek még ezeken a területeken, mert most főleg a rovarokról és az ízeltlábúakról beszéltünk, de hát van ott még egy nagyon fontos összetevő, ezek pedig a növények, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
1: Ez a greentex.hu fenntarthatósági

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Kántai Zoltán, környezetvédelmi technikus, és a gyepekről, gyepek fontosságáról, illetve ezek kapcsán a mélylegelőkről kezdtünk el beszélgetni, és hát most már tudjuk azt, hogy milyen fontos a gyepek szerepe. De arra gondoltam, hogy nézzük már meg egy rovar, mondjuk egy hangya szempontjából, hogy mi a különbség egy vágatlan gyep között és egy olyan között, amit frissen nyírtak le fűnyíróban, melyiket választanánk például, illetve milyen pozitívumai és negatívumai vannak egyiknek vagy másiknak.
3: Hát hogyha elképzeljük, hogy akkorák vagyunk, mint egy hangya, akkor nyilván egy levágott terület, az tulajdonképpen egy élhetetlen tarló szinte, ellenben egy kímélően kaszált vagy kaszálatlan terület, olyan, mint egy erdő. Tehát ugyanúgy megvan a talajszinten az a hűvösebb, árnyasabb mikroklímája, amin mondjuk különböző kis lebontó szervezetek tevékenykednek, mondjuk ászkák gyűjtenek lehulló növényi részeket, ugye ők lebontók, de itt mondjuk a frissen kikelt mágszemnyi kis pókok másznak szét a fűszálak között és szőnek hálót, hogy életük első zsákmányát ejthessék. Itt a talajból tavasszal bújnak elő a különböző szöcskék lárvái például, és másznak szét a fűszálakon. Nagyon sok lepkehernyó a gyep növényeinek a levelét rágja, de ha már említettem a szöcskéket, ugye a szöcskék, sáskák, tücskök nagyon fontos élő és szaporodó helye, és szeretném megemlíteni a katicákat is. A katicákat tekintve a hétpettyes katica is a gyepekhez kötődik, itt vadászik levéltetvekre. Tehát láthatjuk, hogy én már említettem lebontókat, növényevőket, ragadozókat, és a beporzás még szóba sem került, és már is látjuk, hogy milyen színes, milyen fontos élőhelyről beszélünk a gyepeket tekintve, és nyilván, hogyha még virágok is nyílnak egy ilyen területen, akkor onnantól kezdve a beporzókat is terített asztal várja, és hát nyilván van egy olyan előnye, hogy az emberi szemnek is elfogadhatóbb egy gyepes terület, hogyha virágok nyílnak rajta. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ha nincsenek virágok, vagy azért, mert még nem nyíltak ki, vagy már elnyíltak, vagy egyáltalán nem is nő benne virágzó növény, akkor is egy nagyon értékes élőhelyről beszélünk.
2: És hát ugye azt talán fontos megjegyezni, hogy nem biztos, hogy azonnal virágok jelennek meg egy olyan területen, amit kinevezünk mélegelőnek, mert ezeknek a területeknek van egy átállása, amíg azok a természetes növénytársulások megjelennek, amelyek egyébként egy bolygatatlan területen őshonosnak számítanak.
3: Igen, hát fontos neki időt adni. Egyébként izgalmas dolog megfigyelni, akár saját kertben is, hogy milyen növények jelennek meg, hogyha békén hagyunk egy területet. Persze lehet befolyásolni a folyamatot azzal, hogy a környéken gyűjtünk helyben nyíló különböző virágzó növényeknek a magját, vagy lehet vásárolni is különböző magkeverékeket, akkor nagyon fontos, hogy őshonos növényeket vásároljunk. Az ilyen keverékeknek mondjuk az előnye, hogy ha sokféle fajból áll, akkor nem tudunk úgy mellé lőni, mert abból a sokféléből biztos lesz néhány, ami az adott helyen majd jól érzi magát. Ugye azt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy ezeket a gyepeket, hogyha most eltekintünk az emberi beavatkozástól, a különböző inváziós fajok terjedésétől, tehát ezeket a gyepeket hazánk őshonos gyepalkotó növényei képezik, és ezek azok a növények, amikhez a helyi élővilág, ahogy már említettem, általában minimum évezredek alatt alkalmazkodott, és ezeknek a növényeknek a gyökere, szára, levele, ha virágja van, akkor a virágja is hasznosul, és az általuk nyújtott ilyen ökológiai szerep általában összesen vedhető a nemesített vagy idegenhonos növények szerepével. Sajnos azonban az a helyzet, hogy ezeket az őshonos növényeket nem igazán értékeljük, hát ezeket gaznak nyilvánítjuk. És hát sajnos ennek megvan az eredménye a gyepek élővilágát tekintve. Én hadd mondjak el egy saját példát. Én Debrecen egyik lakótelepén nőttem fel, és a 80-as, 90-es években emlékszek rá, hogyha lementünk a park, majd lejártunk, nagyon sokat voltunk lent, fociztunk, nyáron végig lent voltunk, és ott rengeteg sáska ugrált szét a lépteink nyomán a fűben, tehát egy színes élővilág volt, és durva kimondani, de körülbelül 30 éve elteltével ismét jártam egy ilyen területen, arrafelé volt dolgom, és akkor tettem egy ilyen 20 perces sétát a parkban, és egy ilyen augusztus körül, és ezen a rövidre vágott szalmasárga, kőkeményre száradt területen gyakorlatilag nem volt élet. Egy-két ilyen kószelepkével találkoztam, annak a valaha volt gazdagságnak nyoma sem volt azon a területen.
2: Akaratlanul néha, tehát nem rossz szándékkal, de hogy elrontjuk, nem úgy csináljuk a gyepeknek a kezelését, ahogy azt kellene csinálnunk. Mik ezek a hibák, amiket vétünk?
3: Hát alapvetően egyébként a gyepek megújulása egy természetes folyamat lenne, hiszen az ember megjelenése előtt is éltek itt olyan állatok, amik legelték, taposták ezeket a gyepeket, vagy tűzütött ki, és akkor leégett. Tehát ez a természetes életciklusuknak a része az, hogy időnként megújuljanak, viszont amit mi csinálunk, az egy teljesen más történet. Most szeretném hangsúlyozni, itt nem a takarmányozási kaszálásról beszélünk, mert az nyilván megint egy más szempontok alapján történik, annak van egy célja. Itt inkább ez a rend a lelke mindenek típusú kaszálás, amit most itt említünk. Tehát ez egy nagyon káros dolog, amit itt csinálunk. Nagyon rossz például az időzítés. Tehát nem veszük figyelembe azt, hogy mondjuk egy ilyen gyep mikor van az ökológiai értéket csúcsán, ha lehet ilyet egyáltalán mondani, de azért mondjuk április, május, június folyamán akkor nyílik például a legtöbb virág, akkor a legsokszínűbb, a legélettelibb gyakran az ilyen terület. Tehát célszerű lenne mondjuk ebben az időszakban kímélni, de hát sajnos nem kíméljük. Az a szempont, hogy mikor ér oda a vállalkozó mondjuk egy önkormányzatnál, és akkor levágják akár a májusi virágos területeket is. És az is gond, hogy túl sűrűn történik ez a kaszálás, egyszerre nagy területet érint, és akkor így egyszerre nagy területen tűnik el a rovarok, ízeltlábúak számára a búvóhely, táplálkozóhely, és hát magával a módszerrel is baj van, mert igaz, hogy mi már így nőttünk fel, ehhez hozzászocializálódtunk, de ezek a gépek, akár a sima fűnyíró, benzines fűkassa, elektromos fűkassa, és még a nagy gépekről ne is beszéljünk, amivel mondjuk a közutak mentén dolgoznak, vagy a köztereken, ezek a gépek néhány évtizeddel ezelőtt még nem léteztek, vagy ha léteztek is, nem voltak elterjedtek. Tehát tudom, hogy nekem nagyszüleimnek a 80-as években nem volt fűnyírójuk. Egyedül emlékem valami mechanikus fura szerkezet, de nem volt fűnyíró, volt sarló, meg kasza, ezekkel dolgoztak az emberek, sőt, még akár utak mentén is ilyenekkel tisztították meg a területet, és hát nyilván ez egy teljesen más történet, ez jóval kímélőbb az élővilág számára, meg hát ritkában is lehet kaszálni, mert azzal nem lehet neki menni néhány centis gyepnek, ellenben ezekkel a gépekkel ezt meg lehet tenni. Az alapvető probléma az, hogy az ökológiai ismereteink hiánya miatt nem tudjuk, hogy milyen károkat okozunk ezzel.
2: Az, hogy ilyen agresszívan, vagy ilyen nem kímélő módon kezeljük ezeket a területeket, milyen további következményei vannak ennek, például egyébként a növényvilágra nézve, mert ugye azt mondtuk, hogy ez a április, május, június, ez a vegetációs időszak tekintetében a legaktívabb időszak. Akkor ez azt is jelenti, hogy bizonyos növényfajok nem tudnak megtelepedni, még egyébként olyan számunkra akár nem kedvező növényfajok viszont élőhelyet találnak ott, hogyha ilyen sűrűn és ilyen agresszíven, hogyha mondhatom, így bolygatjuk ezeket a területeket.
3: Pontosan ezeknek a rosszul kivitelezett kaszálásoknak az az eredménye, hogy a gyepek, a növényeket tekintve a faj összetétele, az mindenképpen sérül, mindenképpen szegényedik a terület, és nyilván egyes érzékeny fajok eltűnnek, nem tudnak magot hozni, tehát eltűnnek a területről, mert időközben le lettek vágva. Más fajok, mint például a kutyásoknak bosszúságot okozó taraszbúza például jelentősen el tud szaporodni.
2: Hogyha éppen a parlagfű nem telepedett még meg a környéken, mert hogy az is azt hiszem, hogy pontosan egy ilyen faj.
3: Igen, a parlagfű is kifejezetten kedveli a bolygatást. Nekünk is van Debrecenben egy kis mélegelőnk, ez közterületen van. Néhány tő parlagfű kijött a területen, de aztán ezek is eltűntek, és érdekes volt, hogy míg ezt a területet békén hagyták a nyár folyamán, csak valamikor július végén ősszel volt kaszálva, addig a környező gyakran nyírt területeken pedig csomó parlagfű bújt elő, amit pedig hiába kaszálunk le, mert néhány centiméter magasan ugyanúgy virágozni fog, és szórni fogja a pollen, tehát az allergiás reakciókat ugyanúgy kiváltja.
2: Akkor igazából a neve egy kicsit félrevezető, mert nem a parlagon hagyott területeken jelenik meg, hanem pontosan azokon a helyeken, amiket nem hagyunk parlagon, hanem talán túlkezelünk.
3: Igen, mindenképpen.
2: Hát akkor az adás zárásaként nézzük majd meg, hogy mit lehetne másképp csinálni, és milyen konkrét lehetőségeink vannak. Beszélünk itt akár kertről, vagy akár egy egész településről, annak kapcsán, hogy ökológiai szempontból megfelelően vagy megfelelőbben kezeljük a gyepeket, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után jövünk vissza.
0: Ez a greendex.hu fenntart

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Kántály Zoltán, és a gyep területekről, illetve ezzel kapcsán a mélegelőkről kezdtünk el beszélgetni, és ahogy említettem a szünet előtt, most a jó gyakorlatoké lesz a főszerep, ugyanis nem feltétlenül kezeljük megfelelően, főleg a városokban a gyep területeinket. Viszont vannak olyan dolgok, amiket bárki megtehet, akár a kertjében, akár az utcán, hogy azzal segítse az élővilágot, akár mindössze azzal, hogy változtat a megszokott gyakorlatain. És akkor fordulok is vendégemhez. Mik azok a legfontosabb dolgok, amiket érdemes akár elsőként elkezdeni?
3: Hát amit mindenképpen szeretnék kiemelni, az az ésszerűség fontossága. Tehát az, hogy a gyepeket kímélő módon kezdjük el gondozni, vagy odafigyelni rájuk, vagy akár békén hagyni őket, az nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve derékig érő dzsindzsában kellene mászkáljunk és élni az életünket. Tehát nyilván akár a közterületeket tekintve azok a részek, amiket intenzíven használunk, ahol sétálunk, vagy kutyát sétáltatunk, vagy magánkertekben, ahol a családi események zajlanak, amiknek van funkciója. Ezeket a területeket továbbra is célszerű nyilván lenyírni, rövidre nyírni, sűrűn nyírni akár. Nyilván azért, mert így praktikus, és így észszerű, így biztonságos számunkra ezeket a területeket használni. Viszont azokon a részeken, ahol szó szerint a kutyát sem zavarja, nagyon-nagyon sok ilyen terület van, azokon a részeken célszerű áttérni egy ilyen természet kímélő, gyepkímélő gazdálkodási módra. Ehhez csak arra van szükség, hogy néhány alapszabályt betartsunk. Nyilván pontosan, amiket elmondtunk, a kaszálási hibákat, amiket elvégzünk, hát ennek az ellentétjét kell csinálni. Tehát vegyük figyelembe azt, hogy mondjuk az adott gyep mikor van ökológiai értéke csúcsán. A hazai klímán azért jellemzően május, június, vagy mondjuk inkább úgy, hogy április, május, június folyamán, esetleg július közepéig, addig mindenképpen célszerű békén hagyni ezeket a területeket, és hogyha mégis kaszálni akarjuk, akkor is lehetőleg kímélő módon. Most nyilván közterületen, ahol a nagy területek vannak, ezt egy kicsit macerásabb megoldani, de nyilván ott is lehet úgy, hogy a gépek lassabban haladnak, magasabb a vágási magasság. Nyilván kertekben is ugyanezt lehet alkalmazni, ha már fűnyírót ragadunk, azzal is lehet nagyon lassan menni, odafigyelve, magasra állítva, de még jobb, ha kertjeinkben azért inkább kaszát vagy sarlót ragadunk. Hát nyilván évszázadokon, sőt évezredeken keresztül el volt az emberén eszközökkel, és az is fontos, hogy ne vágjuk le egyszerre a területeket, tehát a kertekben is, és jó lenne a közterületeken is, ha mozaikosan kaszálnánk, hogy mindig legyen elérhető búvóhely, táplálkozó hely a gyep élőlényei számára. De nyilván ezek olyan alapszabályok, amitől mondjuk a helyi viszonyok között azért valamennyire el lehet térni. Tehát nálunk például az utcán ház előtt van ilyen gyep terület, és ha egész évben sem kaszáljuk le, akkor is egy olyan 30-40 cm magasra nő meg a legtöbb növény. Tehát emiatt nem is nagyon nyúlunk hozzá egész évben. Nyilván van, ahol pedig már hónapig érő növényzet lenne ugyanekkor, tehát ezt nyilván az adott környezetre kell adaptálni, de nagyjából ezeket az irányelveket célszerű betartani, illetve még esetleg, ha nyár végén egy kaszálást időzítünk, még esetleg egy másodikat az év folyamán késő ősszel meg lehet oldani, de azt mindig vegyük figyelembe, hogy ilyenkor azért az élővilágnak ártunk, tehát azért ez egy veszélyforrás, például, hogyha mondjuk levágjuk ősszel a növényeket, akkor nem szabad elvinni őket, mert nagyon soknak például az imádkozó sáskának is a petéi ott pihennek a növények szárán. És még egy fontos dolog, arra figyeljünk oda, hogy milyen növények jelennek meg, mert semmiképpen sem inváziós növényeket terjesszünk, tehát nyilván ha azok megjelennek, akkor célszerű beavatkozni, vagy ha mondjuk tényleg parlagfüvessé válik a terület az első időkben, akkor is célszerű beavatkozni azzal, hogy kihúzgáljuk ezeket a növényeket.
2: Az merült fel bennem, hogy lehet mindezt úgy csinálni, hogy azért a szomszédok ne szóljanak meg érte, és ne az legyen mondva, hogy hát mi elhanyagoljuk a területünket, vagy hogy lehet úgy csinálni, hogy esetleg még ők is kedvet kapjanak ahhoz, hogy ilyen élőhelyeket, ilyen gyep területeket hozzanak létre, ahol egyébként az élővilág és mi is jól tudjuk érezni magunkat.
3: Mi egyébként szerencsés helyzetben vagyunk, mert így az utcában többen is csináljuk, tehát ez a szomszédokkal is közösen vannak ilyen kis projektek, kezdeményezések, de egyébként ez valóban így van, tehát aki ilyenbe fog és olyan helyen kezdi ezt el, ahol mondjuk látszik, tehát akár a előkertben, az utcán csinálja ezt a dolgot, akkor nyilván az a felelősség ránk hárul, hogy jó példát mutassunk, ne pedig elrettentő példa legyen, amit csinálunk, mert ahogy már említettem a beszélgetés elején, azért ez egy új irányzat, tehát nagyon sokan még nem értik, vannak, akiknek ellenérzéseik vannak. Ezért nagyon fontos, hogy törekedjünk a szándékosság és a rendezettség látszatára. Ezért szerencsés, hogyha akár a parkokban, a közterületeken is, akár a kertünkben, előkertünkben is, ugye gondosan körben nyírjuk ezeket a területeket, és akár kis karókat is leüthetünk, madzagot is kiúszhatunk, vagy akár egy kis táblát is kitehetünk. Ennek nagyon, nagyon jó szemléletformáló szerepe van, és tényleg jó példa lehet. Nagyon fontos, hogy úgy csináljuk ezt, hogy ne adjunk magas labdát az ellenzőknek, és azt meg semmiképpen se csináljuk, hogy akkor nem nyírom le, nem gondozom a területet, és akkor rábököm, hogy akkor ez innentől kezdve egy mélegelő, ez nagyon kontraproduktív, tehát ez nem így működik. Most lehet, hogy ez a mélegelő mozgalom, ez a mélegelős történet egy ilyen sokak számára, vagy van, aki számára ilyen zöld szélsőségnek hat, de jó lenne, ha tisztában lennénk azzal, hogy amit az elmúlt években vagy évtizedekben csináltunk, az a szélsőség. Mert korábban nem volt ilyen, tehát az, hogy mindenhol így le lett nyírva. Volt legeltetés, meg volt kasszálás, de alapvetően nagyon sok felé a gyepek békén voltak hagyva, nem is voltak rá gépek, amivel ezt levághatták volna. Tehát semmiképpen nem tekinthető szélsőségnek az, hogy mélegelőket szeretnénk csinálni, ez egyfajta visszatérés egy egyensúlyi állapothoz.
2: És hát visszatérve ugye, hogy a szomszéd ne szóljon meg minket, ha jól csináljuk, akkor egyébként ez szemléletformáló hatással is lehet, és esetleg másokat is meg tudunk győzni.
3: Igen, hát az idén mindenképpen egy áttörést értünk el, tehát ugye Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter is hirdette ezt a dolgot. Ez egy nagyon nagy eredmény, és ez sok település csatlakozott, köztük Debrecen is, ahol én élek. Azt tudni kell, hogy ez a vágatlan május az egy figyelemfelhívó akció, aminek az a célja, hogy felismerjük a gyepek fontos ökológiai szerepét. De nyilván, ha csak májusban figyelünk oda rá, akkor önmagában ezzel nem oldjuk meg a problémát, de arra mindenképpen jó, hogy ráeszméljünk, hogy mondjuk milyen virágok nyílnak egy ilyen területen, hogy mennyire életteli tud lenni egy ilyen terület, és akkor megszokja a szemünk azt, hogy a szalmasárga lepusztított élettelen tarló helyett más is lehet, máshogy is kinézhet egy ilyen gyep. Természetesen ott, ahol minket nem akadályoz mindez, és talán ezt látva az év többi részében is másképp fogunk a gyepekhez viszonyulni.
2: Hát köszönöm szépen Kántás Zoltánnak, hogy ilyen részletesen bevezetett minket az egyik legfontosabb élőhelyünk a gyepek világába, és remélem, hogy aki meghallgatta az adást, az a következő fűnyire előtt mérlegeli, hogy pontosan mennyire és mekkora területen van szüksége a nagyon rövidre nyírt gyepre. Ez volt már a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági műsora. Köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
0: Ez a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Megdőlt a napi melegrekord. Otthoni munkavégzést rendelnek el holnaptól a közszférában a rendkívüli hőség miatt. Egyre több Pest megyei településen van vízkorlátozás.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Martonvásár közelében a 33-as kilométernél korábban két autó ütközött össze. A pályazár már megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik, még mindig több kilométeres a torlódás. Az emiatt a baleset miatt bevezetett pályazár következtében sokan áttértek a 7-es főútra, ezért a Kápolnásnyék és Martonvásár közötti szakaszon a lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Megdőlt a napi országos melegrekord. A Hungaromet adatai szerint Budakalászon 40,7 fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett holnap az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne menjen napra, emellett fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. A Daköv, a Dunamenti regionális vízmű, valamint a Dél-Pest megyei vízközmű kezdeményezte több helyen a korlátozást. Pest megyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilosivó vízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozás célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Otthoni munkavégzést rendelt el holnaptól a közszférában a kormány rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy 2027-29 közötti átfogó hűtésrekonstrukciós program is.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszit órától hallják. A Dél-Afrika-Kanada mérkőzése 21 órakor megkezdődött az egyenes kieséses szakasz a labdarúgó világbajnokságon. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az MD Sport is élőben közvetíti. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Guzi Blanka a negyedik, Ertős Rita a hetedik helyen zárta a budapesti öttusa világkupa döntőjében. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjas Spielbergben. A pole pozícióban rajtolt pilótának ez az idei második futam győzelme. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként, az összetettben élenálló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az ötödik helyen zárt. Ezek voltak a sporthírek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is sok lesz a napsütés, az időnként megnövekvő felhőkből keleten és északkeleten lehet egy-egy záporzivatar, de ezek felfrissülést nem hoznak. A hajnali 18-22 fokról 35 és 41 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában, kicsit szűkítem, a balatoni gasztronómia világában fogunk halandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Fölföldi Péter vendéglátós. Mindjárt helyre tesszük ezt a titulus, de jó, hogy jöttél, köszöntelek. Szervusz Péter!
2: Én is sok szeretettel köszöntelek, és minden kedves hallgatót köszönöm a meghívást.
1: Azt említettem, hogy vendéglátós, kezdjük ezzel, aztán majd megyünk Szigligetre, meg megyünk oda a környékre, a különböző alapanyag termelőkhöz, gyártókhoz, meg mindenféle fine dining, vagy majdnem fine dining tányérokat fogunk majd elemezni. Szóval, hogy vendéglátóst említettem, ott nektek a hegy tetején állítólag egy ilyen 100 lépcsőfokot, hogyha megtesz az ember, akkor egy elég patinás épületbe jut, szóval az a tietek, de

0: beszélünk erről a bizonyos kabaláról, ami van nektek, viszont előtte azt említetted, hogy te így nőttél föl. Most az van, hogyha egy gyerkőc látja a szüleit, apukáját, anyukáját, akkor két út van, az egyik, hogy mindenképpen azt szeretné csinálni, és akkor utána megy addig, amíg azt meg nem valósítja, a másik pedig az, hogy azt én soha. Neked akkor az első út volt.
1: Nem is volt kérdés. Úgyhogy abszolút az első út volt, és gyerekkorom óta imádom az embereket, az emberekkel való kommunikációt, kicsit adni az embernek magából, egy kis értéket teremteni azon a mesdjén, hogy jó italokat ihat, és finom ételeket ehet.
0: Ilyen klasszikus gyerekkorod volt egyébként? Tehát úgy értem, hogy ott álltál mindig a szülők mellett, vagy apa mellett, nem tudom, a szőlőben, az asztal mellett, és amikor érkeztek a vendégek, akár szobát kivenni, akár vacsorázni, akkor te ott sertepertéltél, és lested el a különböző fogásokat, vagy a szódavizet már te pakoltad ki eléjük az asztalra?
1: Abszolút, igen, amikor mindenki ment focizni a hétvégén, akkor mi általában vagy a szőlőben gyűjtöttük a krumplibogarat, vagy éppen valami más tevékenységet végeztünk, és aztán igen, folyamatosan a vendégek körül sertepertéltünk, tehát mi már ezt láttuk gyerekkorunkban, és ez teljesen egyértelmű volt, hogy ez a mi útunk.
0: Vendéglátós vagy vendéglátós, hogyha valaki belekeveredik ebbe a szakmába, ilyen fölmenőkkel, és akkor most egy kicsit lamentáljunk el azon, hogy mi nem lettél. Nem lettél borász, pedig ott volt a szőlő. Nem lettél szakács, pedig hát ugye mindenféle ételek is készültek, viszont hát vendéglátós lettél. Ami azt jelenti, hogy akkor te nem is vágytál ilyen babérokra, hogy akkor nem tudom, majd mindenféle borokat fogsz csinálni, vagy mindenféle, nem tudom, báránynyelvet fogsz grillezni?
1: Én ezt úgy gondoltam, hogy nekem a borász szakma gyönyörű, a főzés, a konyha technológia gyönyörű, de én valahol mégis ezeknek a gondolatoknak, ezeknek a termékeknek az átadásában láttam magam, hogy hogyan tudok egy olyan irányt mutatni, egy picit edukálni a vendégek között, hogy azokat a fajta termékeket fogyasztják, hogy úgy fogyasszák, hogy adják meg a módját, hogy legyen egy bizonyos kapcsolódás ezzel a dologgal a vendégeknek, illetve hogy talán az egyik legfontosabb, hogy egy közösség alakuljon ki, és a vendég és a házigazda az legyen egy olyan kultusz, ami már nagyon régóta egyre kevesebb helyen működik.
0: Ami azt jelenti, hogy te kommunikációban vagy jó.
1: Nagyon sokat beszélek.
0: Igen, ennek örülnek a vendégek?
1: Általában igen. A kollégák már kevésbé, mert mindig feltartok mindenkit, de próbáljuk ezt egy picit élménnyé varázsolni, méghozzá úgy, hogy ezt mi is szeretjük és imádjuk.
0: Közben. Azon gondolkodom közben, hogy ahogy lecsapódik bennem mindaz, amit te elmondtál, hogy alapvetően, amit te csinálsz, az nem klasszikus pincérkedés. Nyilván viszel ki tányérokat és teszel le az emberek elé, de nem ezt csinálod. Nyilván bent vagy a konyhában, és nyilván te is, nem tudom, felütsz két tojást, hogyha úgy alakul és megcsinálsz valamit. Nyilván kint vagy a szőlőben, hogyha úgy alakul és nem tudom, metszed vagy kacsolod vagy akármi. Szóval te ilyen mindenes vagy, hogy minden is eljut hozzád és mindenből is kiveszed a részed, de mégis az vagy, aki tessék parancsolni, és akkor ez a bor egy 2016-os évjárat a déli dűlőn valamikor szeptember 16-a magasságában születeltük.
1: Nagyon jól láttad. Konkrétan én úgy szoktam bemutatkozni általában, hogy én vagyok a kabala mindenese az egyik, mert hogy van nekünk egy csodálatos séfünk, Szabó András, ő vele már együtt dolgozunk több mint 8 éve, illetve a Terjék Petra, aki pedig az alapító társam tulajdonképpen, és mi találtuk ki a kabalát ezelőtt lassan 10 évvel.
0: Amikor ti kitaláltátok ezt 10 évvel ezelőtt, akkor azért a balatoni vendéglátás még nagyon másképp működött. 10 évvel ezelőtt számtalan jó hely van most már, és az elmúlt 10 évben gombambot szaporodtak a jó helyek a Balatonon. De hogy 10 évvel ezelőtt, vagy hogyha onnan visszafelé megyünk még az időben, akkor az a klasszikus lángos meg hack kombó volt.
1: Abszolút, abszolút. Ez egy elképesztően nagy fejlődés volt, amit meg kellett fejlődni, azt gondolom, a vendéglátósoknak is, illetve hát nyilván ugye az éttermeknek és szolgáltatóknak, mint ahogy a vendégeknek. Mi ugye ezt végignéztük, ahogy az elmúlt 25-30 évben hogy változott ez a dolog. Nekünk mindig is az volt a cél a mostani szisztémánkban is, hogy egy picit edukáljuk a vendégeket is, mint ahogy magunkat fejlesszük emiatt, hogy különlegesek próbáljunk lenni, és egy pici más típusú vendéglátást vigyünk a balatoni szezonban.
0: Azért hoztam be ezt a bizonyos gumbambót szaporodtak az ilyen kicsit felsőbb kategóriás

0: mert számtalan büfékocsi volt, meg ilyen faházakból árulták a sült kolbászt, meg a palacsintát. Mert hogy 10 évvel ezelőtt egy ilyenbe belevágni, azért az nagyon nagy bátorságra vallott. Ahogy a példát mutatja, bejött, de hogy nyilván volt egy-két át nem aludt éjszakád.
1: Volt, és van is. Úgyhogy igen, abszolút, de szerintem mi, akik ezzel foglalkoznak, mi egy kicsit azért függője vagyunk ennek a szakmának, és nem hagyjuk magunkat, és nem adjuk fel olyan könnyen. Úgyhogy nagyon sok mindent túléltünk itt az elmúlt 10 évben, és valóban szerintem az elsők között voltunk, akik degusztációs menüt adtak. Mi voltunk talán az elsők, akik a szervisszünetet bevezették az ebéd és a vacsora között, 2 egyszerű okból kifolyólag. A vendégek az elején nagyon háborogtak, hogy mi az, hogy augusztusban délután 4-kor nem tud valamit enni. És aztán szépen, ahogy ezt mi elkezdtük elmesélni azoknak a vendégeknek, hogy nekünk is szükségünk van egy ebédre, attól még, hogy augusztus van, attól még nekünk is kell az a fajta fél óra, amíg az ember rendezi a sorait, a saját maga ebédje, illetve hát a minőségtartás miatt, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb jelen pillanatban, mert hogy télen 6 vendégre nem akkora kunszt jót adni, mint amikor nyáron pedig tele vagy teljesen, és 60 vendégre kell ugyanazt a jót adnod.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Fölföldi Péter vendéglátós. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Fölföldi Péter vendéglátós ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, szervusz Péter.
2: Sziasztok, nagyon örülök, hogy itt lehetek még mindig.
1: Szigligetről érkeztél, ott fent a hegyen 100 lépcsőfok után talál az ember egy elég csinos, jó kinézetű kis épületet, egy villam átalakítva, és hát étterem lett belőle. Amikor belevágtál ebbe, ugye te a Balatonon születtél, ott nőttél föl, ott voltál fiatal, ott voltak az első szerelmek nyilván, aztán elkerültél onnan. A visszaút hogy jött?
2: A visszaút az elindulás is ugyanazon a mesdjén indult, mint ahogy a visszaút, vagy a megérkezés, mivel azt gondolom, hogy az élet a tanulásról szól, ugyanúgy máshol is, mint ahogy a mi szakmánkban is. Ezt én is végigjártam, dolgoztam, éltem német, illetve angol nyelv területen, csak vendéglátásban dolgoztam ott is. Nagyon-nagyon sok jó példát, hozzáállást, alázatot és más koncepciókat láttam a magyarhoz képest. Természetesen ez alapozta meg az első gondolatokat, hogy mit és milyen irányba szeretnék Magyarországon élni és dolgozni. Majd utána egy 10 éves budapesti kis kurflival kerültem vissza Szigligetre, mivel, mint ahogy említetted is, a Kabalát csináltuk, nyitottuk, mert hogy Terjék Petrával ketten gondoltunk egyet, mert akkor én még, vagy mi még akkor Budapesten éltünk, és akkor indultunk el tulajdonképpen le az én hazámba, és Szigligeten elindítottuk a Kabalát.
1: Így hirtelen belevetni az embernek magát egy ekkora beruházásba, azért az nagyon nagy falat, nem tudom. Kinézted, oda mentél, nézd a hegytető, milyen szép villa, ez nekem kell. És aztán utána polgármesterhez bementél, megkerested az ingatlanost, már másnap a tiéd volt, aztán 2 év felújítás, stb. Stb. Ez borzasztóan nagy meló.
2: Elképesztően nagy meló, és nem is teljesen így volt, mert hogy természetesen tudtam én, hogy ez a villa, ez ott van, viszont az én egyik legjobb barátom, aki miatt a nevet is adtuk a helynek, mivel mindig mondta nekem, hogy jöjjek már haza, mert nincs kivel sörözni, és majd Budapest után itt is meg tudjuk csinálni a szerencsénket, és akkor ez lesz majd a mi Kabalánk. Úgyhogy abban az időben vált kiadóvá ez az épület, mivel ez egy védett ház, ez jelen pillanatban is az önkormányzatnak a tulajdonában van, mivel Farkas István magyar festő volt, aki ez a hétvégi házát építette ide, és aztán innentől kezdve pedig abszolút helyes, amit mondtál, jött felújítás, nehézség, hosszú éjszakák, 7-ből 7-es napok, és hát ez lett belőle.
1: 2 út van, hogyha az ember szeretne egy ilyet elindítani. Az egyik az az, hogy akkor már egy működő helyiséget veszel át, és akkor, ha megvannak a megfelelő kapcsolataid, akkor 2 napon belül, vagy 4 napon belül ott vannak a megfelelő alapanyagok, és akkor következő héten már csinálod a paprikás krumplit újra gondolva. A másik pedig az, hogy akkor belekezdesz egy olyanba, ami korábban egyébként még konyhát sem biztos, hogy látott, és akkor nulláról kell felépíteni az egészet. Ezt a nehezebb utat választottad.
2: Valóban, de...
1: Megvoltak már egyébként a kontaktok hozzá, említetted, hogy itt Budapesten is, meg angol, meg német nyelvterületen dolgoztál. Tehát, hogy az, hogy nem tudom a csillárt föltenni, az egy dolog. Kimeszelni, az egy másik dolog. Aztán utána megkeresni a marha húsbeszállítót, meg a megfelelő gombászokat, akik egyébként azt is hozzák. Szóval, hogy eléggé összetett ez.
2: Ez nagyon összetett. A legnagyobb hátizsákomat akkor vehettem le, amit cipeltem, amikor Szabó András, a séfünk, átvette tőlem ezt a részét, hogy és minden, mai napig minden héten óriási nagy energiákat befektetve keressük a jó beszállítókat, a kis termelőket, a kis családi vállalkozásokat, akikkel együtt tudunk dolgozni. És visszatérve pedig a legelejére, tulajdonképpen kontaktjaink voltak, de a budapesti és a vidéki vendéglátás az teljesen más, és teljesen más honnan kell megközelítenünk, mert hogy itt nincs meg az a beszállítói hálózat, ami Budapesten volt, úgyhogy teljesen előről kellett mindent kezdeni. senki más nem volt ott körülöttünk úgy igazán az elején, mint a család és a barátok. Uh-huh. És az ő segítségükkel indult el a villa, akár a kertrendezésben, a meszelésben, illetve a csillár felrakásában egyaránt.
1: Azt említetted, hogy a vidéki vendéglátás az nagyon más, mint a budapesti. Miben más? Alapanyagokban, árban, gyorsaságban, lassúságban, kinézetben, vendégkörben, miben?
2: Tulajdonképpen... Egy kicsit mindegyikben, igen. A legnagyobb melónk az alapanyag, de a legszebb is. Mivel mi ismerjük a marhahús beszállítónkat, van hozzá arcunk, ettünk az ő konyhájában, láttuk, hogy hogyan és hol nevelkednek az állatok. Ugyanígy van a sajtosunk, ugyanígy van a gombászunk. Amikor szarvasgombát gyűjtünk együtt az erdőben, akkor utána egy tojásrántottára teljesen frissen ráreszeljük. Ez tulajdonképpen az egyik kiindítója volt szerintem a séfnek is, Petrának is, illetve nekem is, hogy mi ezt vidéken akartuk csinálni Budapest helyett.
1: Egy kérdés még a múlthoz, aztán foglalkozunk a jövővel. Megvan még az a pont, az a pillanat, amikor belevágtatok ebbe, megvolt az összes felújítás, megjöttek az alapanyagok, és az a pillanat megvan-e, amikor a legelső vendég a nyitás után betette a lábát, és letetted elé azt a bizonyos tányért?
2: Abszolút megvan, szerintem soha nem fogom elfelejteni. Egyébként maga a felújítás az egy hosszú folyamat volt, azt nem tudtuk azonnal megcsinálni, úgyhogy ezt egy hosszabb idő alatt vittük véghez. Viszont az első nyitva tartott napunkon az első vendég, aki foglalt, és az első telefonhívás az egy újságíró volt, aki azt mondta, hogy eljön és megnézi, hogy milyen hely nyílik itt. Úgyhogy abban a másodpercben, ahogy ezt láttuk, hallottuk, már remegett is a térdünk, hogy mi lesz itt, hogy az első vendégnek aki szervírozott étele, az valahova ki fog kerülni. De hála jó Istennek, azóta is emlegetik, úgyhogy jól sikerült.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Fölföldi Péter vendéglátó, sicipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Fölföldi Péter vendéglátós ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Péter.
2: Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Szigligetről egyenesen onnan érkeztél, és hát beszéltünk már arról, hogy hogy indult nektek ott az utatok. Mennyi most már 10 évvel ezelőtt, nem?
2: Majdnem 10, igen.
1: Majdnem 10 évvel ezelőtt fönt a hegyen, és akkor kicsit beszéljünk arról, még összegezve így az elmúlt 10 évet, hogy azért nagyon szép fejlődésen mentetek keresztül, és elég, hogyha annyit említek, hogy bizonyos ilyen színes csillagokat ki lehetett pakolni a bejárati ajtóra.
2: Igen, nagyon büszkék vagyunk többek között a Michelin által fémjelzett fenntarthatóságért kapott zöld Michelin csillagunkra, illetve hát ugyanabban az évben ő általuk nyertük el az év legjobb welcome és service díját, amire természetesen azóta is nagy örömmel gondolunk vissza, és hát a srácokra is nagyon büszkék vagyunk.
1: Mennyire veszel részt egyébként a napi belóban? Beállsz még mindig a konyhára? Még mindig megfogod néha azt a megstylingolt tányért?
2: Hát ez egy életvitel, úgyhogy ezt enélkül nem tudnád csinálni egy ilyen kicsi családi vállalkozásban, úgyhogy ez abszolút a mindennapunk része. Pici személyes történetként egy hónapja született meg a kislányom, és csak annyiban vág egy picit ide, hogy amiatt, amikor mi ezt megtudtuk, akkor a villa mellé költöztem közvetlen, hogy amikor éppen a úgy van kiszámolva nagyjából, hogy a leves kitöltésekor, ha hazamegyek, és hazamegyek fürdetni, akkor a meleg előételre pont visszaérek. Úgyhogy azt gondolom, ez elég sokat elárul, hogy mennyit vagyok ott.
1: Majd egy évtizede ugyanazzal a séffel dolgoztok, aki állítólag egy ilyen kéthetes kurzusra beállt hozzátok, amíg a szabadságát töltötte, Németországból vagy Ausztriából jött haza, és akkor utána megbeszéltétek, hogy jó lesz. Mindenben támaszkodsz rá, mindent ő talál ki, vagy néha leültök, hogy akkor neked most van egy ilyen, nem tudom, kattanásod, hogy a szilvás gombóc valamiért eszedbe jutott, nem tudnád föltenni holnap utána az étlapra?
2: Azok a séfek, akik alkotni szeretnének, kreatívak, ők megújulnak. Őnekik saját magukat kell azért megújítani, hogy ők ebbe ne égjenek ki, és motiválja őket ez a dolog. Úgyhogy hála jó Istennek, Andris meghallgatja, amit én is, vagy mi is szeretnénk. Én azt gondolom, hogy nagyon jó irányba megyünk, de abszolút csukott szemmel rábízom a konyhának és a menü összeállításnak és az alapanyag használatnak a döntéseit.
1: Nagyon sokan úgy gondolnak még mindig a Balatonra, hogy akkor május közepén, vagy nem tudom, június elején közepén majd akkor megyünk, és akkor augusztus végéig, 20-áig, akkor ott majd mindenféle programok lesznek, meg lehet eszegetni, iszogatni, meg jól érezni magát az embernek. De ugye egyébként az elmúlt 10 évben ez már nem igaz, tehát hogy nyugodtan mehetsz télen is a Balatonra. Ugyanazok a vendéglátóhelyek, ugyanazok a szolgáltatások, fürödnek is most már télen a Balatonban, nem úgy, mint nyáron. Igen, látom, jelentkezel, ezek szerint te is rozmár vagy, szóval, hogy a Balaton 4 évszakossá vált.
2: Azon dolgozunk, hogy a Balaton váljon 4 évszakossá. Mi nagyon várjuk a vendégeket, vannak még ilyen rozmárok és télen fürdők is, mint ahogy én is vagyok, illetve nyitva is vannak télen a vendéglátóegységek, de hogy azért még mindig a vendégeket nagyon nehéz elérni ahhoz, hogy januárban is jöjjenek. Mi azért tartjuk ezt a fajta magas minőséget és kevesebb létszámú vendéget engedünk be nyáron, hogy az jó hírét vigyék, és amikor az embernek van egy, a párjának egy születésnapja, van egy program, egy romantikus elvonulás, akkor ezt januárban is bármikor megteheti Lenciklikéten.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Fölföldi Péter, vendéglátó, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc, felkap téged, itt sem vagy már.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Fölföldi Péter vendéglátós ül velem szemben a stúdióban, a balatoni gasztronómia, illetve vendéglátás egyik meghatározó alakja. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Péter.
2: Sziasztok, nagyon nagy örömmel vagyok itt, köszönöm.
1: Beszéltünk a balatoni vendéglátásról, beszéltünk a múltatokról, a jelenetekről, arról viszont még nem beszéltünk, hogy a jövőben azért egy-két helyen megmutatjátok majd magatokat, mert mindenféle fesztiválok, gasztronómiával kapcsolatos fesztiválok azért vannak most már elég szép számmal az országban, és a legnagyobbon, ami most lesz majd nem sokára, a Gourmet Fesztiválon ti is ott lesztek.
2: Így van, az elmúlt években töretlenül ellenálltunk, de idén már nem sikerült, úgyhogy nagy megtiszteltetésért minket is, mivel idén a vidék a téma a Gourmet Fesztiválon, és a szervezők úgy látták, hogy elviselhetjük azt a terhet, hogy mi legyünk az egyik főhősei az idei Gourmet Fesztiválnak, úgyhogy nagy örömmel igen, idén mi is elfogadtuk a felkérést, és jövünk a gurméra.
1: Made in Vidék, ugye ez a jelmondat az idei gurméval kapcsolatban, és hát nyilván olyan ételeket kell majd készíteni az ott résztvevőknek, amelyek valamilyen úton, módon kötődnek a magyar gasztronómiai hagyományokhoz, az adott térséghez. A villaka valamivel készül.
2: Nekünk tulajdonképpen az alapanyagainknak a 99%-a azonnan a térségből jön, úgyhogy nagyjából bármit vihettünk volna, amit a séf kitalál. Egyébként pisztrángot is a marha Stefániát magyar tarkából fogunk vinni, úgyhogy, illetve még tokhalat, ami ugye keszthelyi, és hát ugye a technológiánkat azt majd a séf összerakja addigra, amire odaérünk, úgyhogy
1: kész vagytok már vele? Már úgy értem, hogy a séf kétszer-háromszor lepróbálta, megkóstoltátok, és azt mondtátok, hogy jó, akkor megvan a végleges receptúra, innentől most már pontosan tudjuk, hogy a fűrt tojás lesz a Stefániába való.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez akkor lesz igazán kész, amikor elkezdünk bepakolni majd az autóba előtte reggel, de nem, természetesen már mennek a tesztek, és aztán már kóstoljuk az összetevőket.
1: Ez most csak az első fecske, vagy az egyetlen fecske, és akkor köszönöm szépen, megjelenünk itt a Gourmet Fesztiválon, aztán utána ezt el is felejtjük, mert nekünk elég sok dolgunk van Szigligeten, vagy lehet, hogy valaminek csak az első lépése.
2: Imádunk otthon lenni, és imádjuk ott vendégül látni az embereket, de szívesen kimozdulunk a komfortzónánkból, és ez azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon jót tesz, mert az, hogy amikor elmehetünk egy idegen közegbe, és ott ismerhetünk meg új embereket, és ott oda vihetünk egy darabot Szigligetből, illetve a Kabalából, azt mindenkit jó érzéssel tölt el.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végén, szóval nem sokára Gourmet Fesztivál, de azért mindenféle egyéb fenntarthatósági ügyekkel is foglalkozol. Nézd meg, kiürült ez a borosüveg, nincs rajta az 50 forint, nem viszem vissza, inkább levágom a tetejét.
2: Igen, próbálunk mindig törekedni egy kicsit az egyediségre. Ez a konyhánkat is jellemzi, illetve hát az, hogy megpróbálunk élményt adni a vendégeknek, aminek alapvető kis részei azok a pluszok, amit máshol nem biztos, hogy az ember tapasztal. Van nálunk ebből is egy pár darab, mivel igen, a vissza nem vitt üvegeknek az alját levágom, és aztán megolvasztom őket, illetve csiszolom őket, és ebből készülnek a mi vizes poharaink, a régi kitört, a felújítás alatt kitört ablaküvegekből összeolvasztottunk tányért, ami már a degusztációs menüben jelen van, és abba tálalunk. Van egy kis kerámiás műhelyem, ahol tulajdonképpen a séffel egyeztetve a menüre van szabva a teljes edényzete az étteremnek.
1: Ez milyen szép, hogyha belegondol az ember, kitalálja a séf, vagy kitaláljátok a séffel, hogy akkor mi legyen, nem tudom, a következő héten hétfőn a menü, és akkor, ha nem tudom, fölteszünk majd valami marha pörköltöt, akkor annak ilyen kicsit ilyen mély barna, pirosas színe van, akkor ez kellene nekem, mondja a séf egyébként, hogy akkor egy ilyen, hát, zöldes színű tányért szeretnék, úgyhogy akkor Péter, gyerünk a műhelybe, és akkor készüljenek azok a tányérok, körülbelül 25 kell majd belőle.
2: Nagyjából igen, így szokott kinézni. illetve a 25 kellene belőle nél lassul be a dolog egy kicsit, amire odaérek, hogy minden kész legyen, de szépen lassan én is igyekszem felvenni a tempót.
1: És rendesen felépítettél ott magadnak, vagy felépítettetek ott magatoknak egy ilyen kerámia műhelyet, kemencével, mindennel együtt?
2: Ez abszolút egy teljesen 100%-ig felszerelt kerámiás műhely. Workshopokat is tartok én kerámiázni a vendégeinknek, illetve előre be lehet jelentkezni, és hogy össze lehessen kötni ezt a gasztronómiával, ugyanúgy készülünk workshopokkal a konyhán, a mindennapos nyitvatartásunkkal, úgyhogy ezek szorosan össze szoktak függni. Van, aki vendégként készített magának tányért, és utána tálalt bele.
1: Mi az, hogy workshop a konyhán? Ez manapság egyre divatosabb, és mindenféle van belőle. Azért kérdezem, hogy mi az, hogy workshop, mert olyan is van, hogy a gyerkőcöknek megmutatjuk akkor azt, hogy az élesztő meg a tej az mit csinál egymással, hogy tetejét megszörjük egy kis liszttel, vagy azt is lehet, hogy akkor olyan workshop kész, hogy már ki van téve az összes alapanyag, bemennek a felnőttek, a szerelmes párok, az akárkik, és akkor az van, hogy akkor az egyik oldalát 30 másodpercig, a másik oldalát 30 másodpercig grillezed, aztán a végén egy kicsit sózd meg, és készen vagy a steakkel.
2: Nálunk a workshop az annyiban különbözik ettől, hogy ezt inkább egy főzőiskolának mondanám. Nálunk a workshop az pedig egy egynapos betekintés egy zöld Michelin csillagos fenntartható ipari konyhába, hogy hogyan készülődünk a degustációs menüre, hogyan áll össze mondjuk egy 6 plusz 4 fogásos kóstolómenü, milyen technológiákat használunk, és magukba tudnak a vendégek szívni egy kis életérzést abból, hogy mi ott hogyan dolgozunk.
1: Utolsó kérdés a végére, Péter. Pár évvel ezelőtt azt a bizonyos zöld csillagot, meg egyéb mindenféle kitüntető díjakat, címeket megkaptatok. Tervek, vágyak vannak-e arra, hogy akkor az a csillag ne zöld legyen, hanem hogy itt vannak ezek a gyönyörű, majdnem fine dining tányérunk, és akkor egy lentes csillag mi lenne, hogyha ott Szigligeten landolna?
2: Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb mottónk ott közösen az, hogy minden egymást követő napon egy kicsit jobbak legyünk. Természetesen gyönyörűen csillog egy klasszikus piros Michelin csillag is, de az nem lehet egy cél, vagy tulajdonképpen igen, az nem lehet egy cél, hanem az csak egy eredmény. És ugye ennek a folyamatos munkának az eredményeképpen nagyon örülnénk neki, de nem feszülünk rá.
1: Olyan napok szoktak lenni, utolsó utáni kérdés. Olyan napok szoktak lenni, említetted, hogy gyerekkorod óta benne vagy a vendéglátásban, ilyen vagy olyan úton, módon, most már nagyon régóta, lassan egy évtizede, ott Szigligeten a hétköznapok arról szólnak, hogy reggel ébresztő, és aztán utána a beszerzés, meg a minden is. Szóval volt-e olyan, vagy olyan napok, hogy akkor nincs kedve? Én most akkor inkább alszom, betelefonálsz, hogy akkor hagyjatok most 2 napig, mert elegem van.
2: Természetesen szerintem mindenkinek van ilyen, csak a kérdés, hogy aznap otthon marad-e, vagy erőt vesz magán és elindul. Én is az utóbbi vagyok, de azt gondolom, hogy annyi jó dolog ér minket, és annyi értéket tudunk adni a vendégeknek, és a csillogó szemük miatt ezt az ember szerintem minden nap meg fogja csinálni, én biztos.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.

még nagyjá is lehetsz. Ha csak csendben, de vízhangosan szeretsz. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót, mert egy álom csak, hogy én

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Megdőlt a napi melegrekord, egyre több Pest megyei településen van vízkorlátozás. Milliárdokat fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M7-es autópályán az erős forgalom miatt telítettek a sávok a Budapest felé vezető oldalon a 90-es Balatonvilágos és a 80-as Polgárdi csomópont közötti szakaszon. Itt lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Megdőlt a napi országos melegrekord. A Hungarometer adatai szerint Budakalászon 40,7 fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vöröskód, emellett holnap az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungarometer azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne menjen napra, emellett fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat takaró, ruházat és kalap. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. A Taköv, a Dunamenti Regionális Vízmű, valamint a Dél-Pest megyei vízközmű kezdeményezte több helyen a korlátozást. Pest megyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozás célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Otthoni munkavégzést rendelt el holnaptól a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy 2027-29 közötti átfogó hűtésrekonstrukciós program is.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is sok lesz a napsütés, az időnként megnövekvő felhőkből keleten és északkeleten lehet egy-egy záporzivatar, de ezek felfrissülést nem hoznak. A hajnali 18-22 fokról 35 és 41 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a kultúr, fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni, kicsit szűkítem a jazz és a pop zene világában. Jó, hát swing is lesz benne, és már itt ül velem szemben a stúdióban Mudzsahid Zoltán, énekes, zenész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
1: Na, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy említettem most három stílust, a popot, a jazzt, jó, hát a swing is a jazzhez tartozik, de hogy ez a három az, ami neked beleivódott a bőröd alá az elmúlt évtizedekben.
2: Hát ez így van, ugye sokan nem tudom, hogy mennyire tudják, hogy az életem gyerekkorát én Pakisztánban töltöttem, tehát én ott születtem, édesapám pakisztáni származású volt, sajnos már nem él, édesanyám magyar, és itt Budapesten találkoztak, aztán nagy szerelem, és anyukám mindent feladott itt, és ment a szerelem után, és Karacsiban éltünk, ezt úgy kell elképzelni, hogy 20 milliós kisváros.
1: Kétszer annyi, mint Magyarország teljes lakossága.
2: Teljes lakossága.
1: És kicsivel több.
2: Igen, egy kicsivel több. Tehát én abban a kultúrában születtem, és elég hamar észrevették, hogy van a zenéhez affinitásom, ami abban mutatkozott meg, hogy gyerekkoromban, hogyha ritmust hallottam, tehát babakorom, aha, nem is gyerekkor, babakorba, elkezdtem kalimpálni jobbra-balra, hát a szüleim azt gondolták, hogy valami baj van a gyerekkel, mert nem származom ugye zenész dinasztiából, és így elvittek egy agyspecialistához, hogy azért nézzék meg, hogy talán nem vagyok-e fogyatékos, és elég hamar kiderült, hogy a ritmus érzékem az sokkal fejlettebb az átlagnál, és így indult a kis zenei pályafutásom, ami abból állt, hogy elég hamar kaptak, azt hiszem édesapám mondta, hogy indiai zenével, indiai rágokkal, ezek népzenék, azzal kéne foglalkozom, és egy mester meghallgatott, majd úgy döntött, hogy elkezd velem foglalkozni, és ekkor 3 éves voltam.
1: 3 éves korában hát az ember vagy a gyerkőc, nem tudom, dömpert tologat, meg a játszótéren csinál ezt, azt.
2: Én is azért, meg volt nekem is a gyerekkorom, de ugyanakkor nekem volt ehhez az egészhez kedvem is.
1: Erre pont rákérdeztem volna egyébként a származásodra a későbbiekben, de hogyha említed, akkor legyen ennek helye és ideje itt és most, hogyha a pakisztáni származást említjük, akkor szerintem említették már, vagy mondták már neked, hogy nekem mindig eszembe jut az a bizonyos híres énekes, aki el is mondta nem egyszer, nem kétszer, hogy most már nem az a pakisrác vagyok, hanem végre felálltam a Queen-del a színpadra.

0: lesz a koncerten, amiről majd egy kicsit később beszélgetünk, ezen a jubileumi koncerten, Queen dal is saját feldolgozásban.
1: Na majd beszélünk a koncertről, hiszen ugye két évtizedes jubileumot ünnepeltek nem sokára, egészen pontosan június 7-én a Várkert Bazárban a Gruppen Swinggel, de még vissza a zeneiségethez, meg a származásodhoz, meg a gyerekkorodhoz. Vannak még képek egyébként arról, hogy gyerekként, fiatalként hogy éltél, meg milyen környezet vett téged körbe ott Karacsiban?
0: Abszolút, mivel ugye 11 éves voltam, amikor Budapestre érkeztünk, és rengeteg emlékem van. Már olyan egyébként, mintha álmodtam volna, mert én azóta nem voltam Karacsiba sem Pakisztánban.
1: Ez érthető talán.
0: Igen, igen. Ez most egy ilyen hosszadalmas dolog, mert édesanyám úgy döntött, ugye mi, amikor megszületünk, négyen vagyunk édes testvérek, hogy magyar állampolgárságot fog anyukám kérni, és így is születtünk, hogy magyarként éltünk kint. Ezt a kinteni ország ugye nyilván nem vette annyira jó néven, hogy pakisztáni apától ott születnek a gyerekek és magyarok. Viszont anyukám ezt tudta, hogy minket itt akar felnevelni, és így is kerültünk oda, de visszatérve a zenére, egyszerűen az indiai zenét én elkezdtem ugye tanulni, és a mesterem úgy döntött, hogy 5 évesen benevez engem egy tehetségkutató versenyre, és képzeld el, hogy hatalmas tömegek előtt énekeltem. Most úgy kell elképzelni, hogy volt, tehát én úgy énekeltem, és mindig is úgy léptem színpadra sokáig, hogy én voltam a hangszer mögött is. Most ez indiai hangszer, a harmónium. Ez úgy néz ki, hogyha a magyar megfelelőjét kéne megtalálni, mint a harmónika, amit fújni kell, ugye ez egy mechanikus, autentik hangszer. Viszont a harmónium, az földre kell tenni. Nem tudom, hogy láttál egy ilyen szitáros, meg ilyen tablás ugye indiai előadásokat, és ott szokott lenni egy ilyen hangszer, a harmónium, amit a bal kézzel az ember fújja, jobb kézzel meg a billentyűn játszik. És én ezzel léptem föl, és ott ez, azt hiszem, hogy indiai népzenét énekeltem, és közönségdíjas lettem. És innen indul, onnan datálódik a pályafutásom.
1: Kb. Egyidősek vagyunk, pár évvel vagy fiatalabb nálam. Egyébként a tini éveidet, amikor már kicsit más jellegű zenét is hallgattál, vagy belekeveredtél.
0: Igen,
1: hát milyen zene jellemzi? Mit hallgattál? A Queent már említettük nyilván.
0: Igen, Michael Jackson most nagy reneszánszat éli, ugye. A film kapcsán őt már kint is nagyon szerettem, illetve Whitney Houstont nagyon szerettem, George Michaelt nagyon szerettem. Én abszolút a popból jövök, és később ismerkedtem meg a jazz stílussal. És amikor Magyarországra jöttünk 1990 telén, akkor voltam 11 éves, akkor találkoztam ezzel az egész európai zenével, magyar zenével, Máté Péterrel, és teljesen elvarázsolt. És onnantól kezdve már tudtam is, hogy mi az az irány, amit én képviselni szeretnék, és az az irány, ami jelen volt ugye Pakisztánban, az valahogy itt teljesen feledésbe merült.
1: És utána hogy jött az, hogy rátaláltál arra az útra, arra az iskolára, meg arra a zeneiségre, ami egyébként most jellemez téged? Nyilván nem az volt, hogy akkor egyből lett, nem tudom, egy akármilyen popzenekarod majd általános iskolában, középiskolában, hanem hogy ez azért hosszadalmas tanulási folyamat, gondolom. Nagyon. Zeneiskola, stb.
0: Így van, így van, így van. Amikor Magyarországra érkeztünk, anyukám berakott minket a 4. osztályba, és természetesen úgy rakott be, hogy nem beszéltem magyarul.
1: Ez kérdés lett volna egyébként, amikor jöttetek Magyarországra, akkor te beszélted a magyar nyelvet?
0: Nem. Édesanyám nyilván babakorunkban beszélt hozzánk magyarul, de ott vele urdul beszéltünk, ez a pakisztáni hivatalos nyelv. Hinduból, perzsa nyelvből, ilyen, meg az arabból egy ilyen egyveleg mix nyelv. Ezen a nyelven kommunikáltunk, nyilván az édesapámmal is, és a második nyelvünk az angol volt, mivel ugye Pakisztán is brit gyarmat volt, és angol iskolában jártunk, így angolul is elég jól beszéltünk még akkor, most már.
1: Fordítsuk vissza ezt a topikot oly módon, hogy most elég jól beszéled a magyar nyelvet, szerintem
0: igen,
1: ezt rögzíthetjük. Az urdu megy még?
0: Nem, semennyire nem megy közel, de már ugye ottani rokonsággal se tartottuk utána a kapcsolatot, és így a két nyelv teljesen helyet cserélt, tehát 100-0-ra.
1: Pedig egyébként azzal a tudással, hogy ha az most meglenne, akkor te lennél az egyik legnagyobb agy, mert nem gondolom, hogy sokan beszélnék Magyarországon az urdut.
0: Nem. Azt mondják, hogy nem annyira nehéz nyelv, de volt szerencsém, többször pakisztáni nagykövet minket meghívott, és urdul beszélt hozzám, és semmit nem értettem közel, de és az kicsit kínos volt.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mujahid Zoltán, énekes, zenész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Muzsahit Zoltán, énekes, zenész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Zoli.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, a származásoddal, a pakisztáni származásoddal kapcsolatban, meg a Magyarországra költözéssel, meg az urduval kapcsolatban, amit akkor még beszéltél, most már nem beszélsz, az angol meg a
2: viszont
1: magyar.
2: A magyart meg egyre
1: az
2: jobban.
1: Tökéletes, igen. Na és akkor itt folytatódott neked a zenei továbbképzésed, talán fogalmazzunk így, mindenféle iskolákba jártál, jazzénekre is rátaláltál, meg rátaláltál egy tehetségkutató műsorra, és hát
2: az félre már
1: mondok, ki, hogy
2: volt.
1: 23 évvel ezelőtt volt mindez.
2: Igen, akkor voltam a 20 év elején, hát most akkor ki lehet számolni, hogy meg vagyok. Igen, tulajdonképpen amikor anyukám berakott minket az iskolába, nyilván a nyelvet nem beszéltük, zenei általánosba jártam, és elég gyorsan meg kellett tanulnom. És olyan érdekes ez, hogy én úgy kezdtem szerintem a magyar nyelvet elsajátítani, hogy ugye a zenei általánosban nagyon sok énekóra volt, és népdaloknak a szövegét, nagyon tetszik a magyar népzene, és aztán bejött a musicales éra, és utána felfedezték, hogy nekem, mármint, hogy van muzikalitásom, az énektanárnőm, és akkor szerveztek egy diák színpadot, ahol főszerepet kaptam, és így derült ki, hogy én tudok énekelni, és hogy jó is vagyok benne, és az iskola részről is minden támogatást megkaptam. Ha mondhatom, hogy melyik volt az első darab, Mária Evangélium, ez egy Müller Péter Szélem és Tolcsvai László írta a zenéjét. Ebben a darabban, ebben a rockoperában én Jézus szerepét játszottam, és gyakorlatilag onnan datálható, hogy én énekes szerettem volna lenni.
1: Igen. Az van, hogy belekeveredtél kicsit a színpad világába, meg belekeveredtél a zene világába, ez így vegyítődött az életedben. És hogyha az elmúlt 20 évet vesszük, azért a színpad kevésbé van jelen az életedben, úgy, mint ahogy akkor volt. Az csak egy ilyen gyermeki próbálkozás, vagy tini próbálkozás.
2: Ez hogy érted,
1: volt,
2: hogy a színpad az a mai napig jelen, igen, van, csak hogy a musical.
1: Igen, tehát, hogy nem állsz föl a színpadra, mint színész, vagy nem, mint musical énekes. Nem. Tehát, hogy az nem is volt neked vágy, hogy akkor te musical színész leszel, vagy színész leszel?
2: Bevallom őszintén, hogy akkor még igen, akkor abszolút benne volt, és egyébként már megasztál után néhány megkeresést kaptam, hogy nem lenne kedvem nekem musicalt énekelni. Tulajdonképpen amikor én a jazzzel megismerkedtem az általános iskola belül, amikor már nyolcadikos voltam, akkor valahogy ez a koncert flash, meg az alkotás, meg a zeneszerzés, ez sokkal jobban hatott rám, mint a színész. Valahogy azt éreztem, hogy az annyira nem én vagyok. Ugyanakkor azért még a nyelvvel is küszködtem. Tehát az, hogy én most itt ülök a stúdióba, és itt tudok kommunikálni, az nekem egy brutál nagy munka.
1: Azt említetted, hogy a népdalokon keresztül tanultál meg, vagy az nagyon sokat segített, a magyar megtanulásában. Nem kellett külön tanárhoz járni, mert magyar nyelv egyébként az elég nehéz külföldi.
2: Nagyon nehéz
1: szemmel.
2: Így van,
1: és
2: így
1: az,
2: van,
1: hogy beültetnek-e, nem tudom, nyelvtanórára, vagy irodalomórára, akkor attól te még nem tudod megtanulni, hogy akkor szótag, toldalék, meg bővítmény, meg...
2: Ragozás, hát ez a mai napig is, ez a babe-bamben, hát néha tényleg az ember nyilván gyorsan beszél, ott elhagyja ezeket. Abszolút logopédia órára jártam, nagyon-nagyon kedvesek voltak a tanárok, napköziben is, a napközis tanára emlékszem, hogy nagyon sokat foglalkozott velem negyedik, ötödikben. Ugye azért teher alatt nő a pálma, tehát amikor 0-24 az ember csak a magyar nyelvet hallja, magyar osztályba jár, osztálytársak, napköziben is ott vagyok, tehát annyi impulzus ért, amitől tudtam fejlődni. De aztán úgy igazán akkor vettem észre, hogy a magyar nyelv nagyon nagy kihívást jelent, amikor bejutottam a Megasztárba, és kamera előtt kellett beszélnem. Az egy ideig nagyon nem ment. Tehát annyira tőmondatokba válaszoltam. Nyilván az ember akkor zavarban is van, nincs hozzászokva, de hogy nem tudtam magam kifejezni, és rettegtem, remegtem, hogy el fogom rontani a szöveget. Sokszor nem értettem, hogy miről énekelek. Nyilván értettem, de a színpadon teljes blackout van, akkor az ember jobban izgul, és sokkal-sokkal nehezebben.
1: A jazzénekre, a jazzre rátaláltál, meg voltak mindenféle ilyen tehetségkutatók az életedben, márként Pakisztánban is még gyerekként említetted. A Megasztár, az az első volt itt Magyarországon, vagy hanyadik volt 23 évvel ezelőtt?
2: Hát az első énekverseny volt, ahogy megmérettettem magam, igen, igen. Akkor én már jártam jazz konzervatóriumba, és most már, ez akkor is elmondtam, tehát semmilyen kellemetlenség nincs ebből. Én a Péli Barnabásnak voltam a tanára, az első tanárom volt ő, én pedig az első diákja, mert akkor végzett a Zeneművészeti Akadémián, és ő mondta, aki szintén zsűriben ült, hogy nekem ott lenne a helyem, és próbáljam meg, és tulajdonképpen így vettem a bátorságot, hogy megpróbáljam. Én akkor már azt hiszem, hogy elvégeztem a jazz konzervatóriumot, és utána jelentkeztem, negyedszer vettek föl a Zeneművészeti Egyetem jazzének tanszakára, ugyanis egy-két embert vesznek fel évente, és brutál nehéz bekerülni.
1: Azt is elvégezted, oda is bekerültél, akkor te lényegében jazzének művész vagy?
2: Hát a diplomát nézzük, akkor igen, előadó művész és jazzének előadó művész és tanár.
1: Az elmúlt évtizedekben számtalanszor énekeltél különböző színpadokon, különböző együttesekkel. Csak így van jelen a zene az életedben, hogy akkor énekelsz, meg szövegeket írsz, meg zenéket.
2: Dalokat írok, a szövegeket sajnos az nem. Igen. Az ábra is mutatja.
1: Másik oldal. Tanítás van-e az életedben, Zoli?
2: Sokáig nem volt, rengeteget tanítottam, aztán amikor ide a Megasztár utáni időszak jött, akkor nem is fért bele. Aha. Viszont én mertem egy nagyot álmodni, a Kolman Gábor, aki a Budapest Jazz Orchestra zenekar vezetője, velük együtt én viszonylag sokat dolgozom, és nagyon-nagyon szeretem őket. Ő mondta, hogy Zolikám, van egy ilyen opció a Zeneművészeti Akadémián, hogy menj el és csináld meg a mastert, és 2016-ban öreg fejjel elvégeztem, tehát elmentem a ugyanazokhoz a tanárokhoz, akiktől ugye tanultam. Az emberben van elég magas stresszfaktor van ilyenkor, hogy újra teljesíteni kell, és 2015-et felvettek, és 2018-ban megszereztem a mastert, ami nagyon-nagyon kevés embernek van meg itthon, ez végül is a non plus ultrája a jazzének. Igen, jazzének master.
1: És akkor tanítasz is.
2: Úgy tanítok, hogy magánúton tanítok, néhány tanítványom van, de egyszerűen időmbe se fér bele, meg valahogy úgy vagyok vele, hogyha színpadon én teljesen magamat szeretném adni, és nekem az a fő hivatásom, akkor majd később fogok úgy igazán tanítani, amikor már azt érzem, hogy készen állok arra.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mudzsahid Zoltán, énekes zenész, a Group and Swing énekese. Icipici szünetet tartunk, aztán folyt

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mudzsahid Zoltán ül velem szemben a stúdióban, énekes, zenész. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél elő.
3: Köszönöm szépen.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, a jazzzel kapcsolatban, a tehetségkutatókkal kapcsolatban, a származásoddal kapcsolatban, és akkor folytassuk azzal, hogy nyilván számtalan együttes vagy formáció volt, akikkel az elmúlt évtizedekben színpadra álltál. Most már elég régóta egy, mondjuk úgy, hogy elég neves, míves együttes van a hátad mögött. Hát szó szerint is, hogyha felálltok a színpadra, a Rupert Sphinx tagja lettél.
3: Igen, hát hogy mondjam, abszolút ez a fő irány most már egy jó ideje. 8 éve hívott fel a Csík Tibor, a zenekar vezetője, hogy lenne kedvem ott énekelni. És addig én csak a koncertjeikre jártam, ismertem őket jól, mert más formációban mi már dolgoztunk együtt, és aztán leültünk, én komolyan mondom, nem is álmodtam volna, hogy én egyszer Gruppen Swing tag lehetek. Mindig is vágytam rá, hogy nekem is legyen egy swinges zenekarom, de valahogy addig az nem adatott meg. És aztán átgondoltam az egész dolgot. Bevallom őszintén, hogy a döntésemben azért eléggé hozzájárult az, hogy a zenekar egyöntetűen volt egy titkos szavazás, és az én nevemet írta, képzeld el. Most aztán nem tudom, hogy ez a mese része, de én ezt így hallottam, és azért ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen bizalmat szavaztak nekem.
2: Na most a Gruppen Swing elég régóta működik, és nagyon sok énekes és énekesnő megfordult már az együttesben. Ez még mindig ugyanaz a Gruppen Swing, mint ami nem tudom 8-10 évvel ezelőtt volt?
3: Nem, nyilván. Én azt gondolom, hogy azért egy 20 éves zenekarnál, mint ahogy egy 20 éves kapcsolatnál is, vagy akár egy munkakapcsolatnál is, az ember folyamatosan változik. A csapat is változik, és azt gondolom, hogy amikor én bejöttem a képbe, akkor nekem egy feltételem volt, hogy önazonos lehessek. Tehát, hogy én tudom, hogy a Gruppen Swing dalok közül melyek azok, amik jól állnak nekem, és melyek azok, amik nem. És abban tényleg nem erőlködtek. Illetve még egy szabad kezet kaptam, hogy én is, mint szerző, részt vegyek a folyamatokban, és a saját világomat is be tudtam így hozni, és ami nagyon-nagyon pozitív, hogy tudtak reflektálni, hogy a Zoli egy kicsivel popposabb, mint mondjuk a Gájer Bálint, aki annak idején volt, akkor nyissunk e felé, és teljesen egy új irányba mentünk. Tehát a kérdésre a válasz nem ugyanaz a zenekar, mint annak idején volt.
2: Most már csak férfi hang van a színpad elején, tehát így hogyha föláll a Gruppen Swing, akkor egy mikrofon van kitélve.
3: Egy mikrofon van kitélve, néha szokott lenni vendég, akkor a Galambos Dorinát szoktuk hívni, vagy volt már példa, hogy Király Viktor, tavaly az egyik koncertünkön a vendégünk volt, de jelen pillanatban meg így is döntöttünk, én állok a frontban.
2: A Gruppen Swingen kívül bármi más van-e az életedben, ilyen mellékprojektek, side projektek vannak-e?
3: Volt nekem egy Szécsi Pál emlékestem, amit azért kezdtem el csinálni, mert tulajdonképpen a Megasztár óta nagyon-nagyon sokan hasonlítanak hozzá, és aztán mertem egy nagyot álmodni, mert annyi levelet kaptam, annyi megkeresést, hogy énekeljek már Szécsi Pált. A bevallom őszintén mindig Máté Péteres voltam, tehát hogy az a stílus sokkal jobban, meg Cserháti Zsuzsát, tehát Szécsi Pált én annyira nem ismertem. Aztán jött egy Tánzzal Fesztiválos felkérés, ahol úgy döntöttem, hogy jó, akkor most megpróbálom ezt a stílust, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy színpadon éltem azt meg, amit talán azelőtt soha, hogy ezek a dalok, mintha nekem írottak volna. Tehát van egy ilyen side, ami egyébként, amikor bekerültem a Gruppen Swingba, egy fővonal volt, mert én abból merítkezve a táncdal fesztiválok világába saját dalokat is írtam, és az is volt a terve majd egyszer egy ilyen lemezt megjelentetni, viszont a Gruppen Swing hátszél, vagy hogy is mondjam, felkarolt, és felemelt, és valahogy azt éreztem, hogy most akkor ez a swinges popos vonal, ez sokkal jobban működik.
2: És a kettőt nem lehet vegyíteni?
3: Abszolút lehet.
2: Már úgy értem, hogy akkor Szécsi Pált, Cserháti Zsuzsát átírni swingbe.
3: Igen, gondolkoztunk, még nem tartunk ott, mert itt azért egyöntetű szavazás kell hozzá. Furcsáltak a zenekartagok is, hogy az hogy lehetne. Hát szerintem működne, mint ahogy a Budapest bár is mindent átdolgoz, és mennyire jól szólnak.
2: Szóval a Gruppen Swing volt az életedben, akkor más együttes nincs? Csak ez. Meg a saját kis Szécsi Pál.
3: Igen, igen. Illetve még a Lőrinc Ádám, aki a Gruppenswingnek a zenei vezetője, a zongoristája, ő az én zongoristám is. Szoktuk járni az országot mindenfelé. Ott
2: és a szólóban, vagy kettesben fölálltok a színpadra.
3: Kettesben fölállunk, és ott Széchy Pál, Máté Péter blokkokat nyomunk, azzal járjuk az országot, az abszolút jelen van. Illetve a Budapest Jazz Orchestrával is említettem Kolmán Gábort, velük is rendszeresen dolgozom.
2: Azért kérdezgetem, mert amióta te feltűntél a magyar zenei életben, a Megasztár óta, ami már 23 évvel ezelőtt volt, azóta nem sok olyan együttest tudok mondani, vagy nem sok olyan cikk vagy hír jelent meg az akármelyik oldalon vagy újságban, hogy akkor hát egy újabb együttese, pop együttese van a Mudzsai Zoltánnak. Szóval neked nem volt sok együttesed?
3: Nem. Abszolút szóló projektben voltam, és próbáltam én a saját. Ugye voltam a Dalban is 2015-ben, hál' Istennek bejutottam a legvégéig. Egyszerűen most így hozta a sors, hogy kerestem az utat, és azt gondolom, hogy a 30-as éveimben én sem voltam megérve. Nagyon-nagyon sok minden történt, és azért szoktam azt mondani, aki 20 évesen tudja, hogy mit akar, az el is éri. Én nem tudtam. Én csak csapódtam, én szerettem a swinget is, a popot is, a tánzenét is, és egyszerűen éltem a mának, semmilyen koncepció nem volt a fejemben. Az így 40 pluszosan alakult ki, amikor tudtam, hogy mi az az irány, amit szeretnék.
2: A Verával csak barátnők vagytok, vagy zenésztársak is?
3: Verával mi nagyon-nagyon jó barátok vagyunk, és együtt is szoktunk fellépni.
2: A Tóth Verára gondolok.
3: A Tóth Vera, igen, abszolút. Csak így gondolkoztam, hogy minden jelen van, és egyébként egy annyira fantasztikus dolog, hogy a Verával a színpadon, azt most már kimerem jelenteni, hogy csak egy emberrel éltem át, a Szulák Andival, mert van egy közös műsorunk. Egyébként kérdésedre a válasz, van egy ilyen produkció is, amit a Szulák Andival ketten visszünk, a Nagy Találkozások koncertsorozat, ott pedig a legnagyobb magyar dalokat énekeljük, Balázs, Fecó, LGT, most megint csapongom, tudom, Demjén Rózsi, de hogy ez most jutott eszembe. A Verával az valami olyan pillanatokat tudunk megélni, amit egyébként a közönség nagyon jól reflektál rá, hogy azon túl, hogy én azt gondolom, mind a ketten egy szinten tudunk énekelni, egy olyan töltetet tudunk belerakni, amiről nem kell magyarázni, tehát hogy nagyon-nagyon mély.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mudzsahid Zoltán énekes, zenész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Mudzsahid Zoltán énekes zenész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia,
2: köszönöm Zoli. A meghívást.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában. Itt az ideje, hogy ráforduljunk az aktualitásra, ez pedig az, hogy ugye a Group and Swingről már beszéltünk, 8 évvel ezelőtt egyszer csak ugye bekerültél az együttesbe, beleszólhatsz az alkotási folyamatokba is, nyilván számtalan koncerten vagytok túl. A következő, az egy ilyen meghatározó pont lesz az életedben, az életetekben, mert hogy hát egy ilyen kisebb jubileumot ünnepeltek.
2: Így van, kisebb, nagyobb, 20 éve létezik a zenekar, 2006-ban alakult, és ennek lesz a megkoronázása a Várkert Bazárba. A Várkert Fesztiválon belül, tehát Várkert Fest egyik kiemelt műsora vagyunk mi, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Én többször léptem fel a Várkertbe, és tényleg az a patinás hely, és az a millió, az a profizmus, ami ott jelen van, egyszerűen szerintem az egy álom, és a koncert június 7-én, ez egy vasárnap napi napra esik, este 7 órától várunk minden kedves érdeklődőt.
1: 20 éves az együttes, a Group and Swing, a jubileumi koncert. Megvan már egyébként a setlist?
2: Meg, hogyne, az már jó ideje megvan. Ilyenkor ugye óhatatlan, hogy húristen, hogy miket fogunk játszani. Ugye,
1: ez a kérdés, hogy visszanyúltok, 20 éves dalok is lesznek, vagy csak azóta
2: az összes lemezről lesznek dalok, hogyne. Hát az, amikor én bekerültem 2018-ban, én azokat a dalokat énekeltem, amik ugye nem velem váltak ismerté, de elsajátítottam ezeket a dalokat, így, illetve vannak az emblematikus dalok, azokat nem lehet a koncerten kihagyni. És amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy 2024-ben jelent meg a Respect című nagy lemezünk, Lőrinc Ádámnak köszönhetjük, aki olyan hangszereléseket csinált, tehát pop dalok, pop előadók, akik előtt nagyon-nagyon tisztelünk, azoknak a dalait átkonvertáltuk, többek között Freddie Mercury, Queen-től van a Don't Stop Me Now, például ez is el fog hangzani a koncerten, és teljesen egyedi új feldolgozásban lehet ezeket hallgatni.
1: Volt már sajtótájékoztató, ott voltál te is. Állítólag, nem tudom, hogy erre gondoltál-e, vagy nem erre gondoltál, ezért teszem föl a kérdést, amikor elmondtad azt, hogy akkor készültök valami meglepetés produkcióval, valami nagy durranás lesz majd ott június 7-én.
2: Hú, igen, erről nem beszélhetek. Aki eljön, az meg fogja látni, de lesz egy nagyon-nagyon jó kis show elem. Ennyit elárulhatok.
1: Szulák Andit említetted, ő lesz a show elem?
2: nem mondhatom.
1: Egy hét múlva lesz a koncert, vagy kicsivel több, mint egy hét múlva, ilyenkor kell nektek próbálni? A Group Swing próbál?
2: Hogyne próbálna, és ráadásul, amiről nem beszéltünk még, hogy a fúvó szekció, ugye két trombita, pozan, ugye harsona, és szaxofon, srácok velem együtt táncolnak, és koreográfiai próbákra járunk. Például tegnap is ott voltunk, zenei próbákra járunk, ugye valahogy most szintet akarunk lépni, és abszolút egy show elemmé tenni az egészet, hogy mindenki érdekel benne, és olyan tök jó koreográfiák annak, hogy szoktam mondani, hogy a Bruno Marsnál is ugye zenészek mozognak. Nem kell ilyen bonyolult dolgokra gondolni, de az egész zenével együtt a közös mozgás az nagyon-nagyon jól tud mutatni.
1: Kicsit vissza a show elemre. Előveszed újra azt a hangszert, amit gyerekkorodban bűvöltél?
2: Nem, hát annak semmi helye nincsen az indiai hangszernek ebben a jazz pop zenében. Nem.
1: Szóval június 7-én koncert, a setlist már készen van, lesz valami meglepetés, amiről egyelőre még
2: nagyon
1: nem beszélhet.
2: Nagyon jó meglepetés lesz, látványos lesz. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, és a koncertnek a tematikája, tényleg lehet táncolni, mindenki érezze jól magát. Mi ünnepelni fogunk, és az egészet egy ünnepi hangulatban szeretnénk eltölteni.
1: Swing, jazz, pop, igen, ennek megfelelően akkor a stílusnak megfelelő outfit, tehát hogy akkor csokornyakkendő, fekete öltöny, fehéring, neked a színpadon.
2: Abszolút. Szerintem látványos lesz a ruha, és az utóbbi időben én erre nagyon sok energiát fektetek, hogy jól nézzek ki, meg a zenekar is jól nézzen ki, és vannak divattervezők, akikkel megterveztetjük a ruhát, és szerintem ez nagyon fontos. Viszont a közönségtől nem elvárás, tehát jöhetnek nyugodtan farmerbe.
1: Egy koncert, ami 2 évtizedet ölel át. Nyilván voltak viták, gondolom az együttesen belül, hogy akkor ez belefér, ez nem fér bele, ezt én szeretném, azt ő szeretné, ezt ki kell hagyni, stb. Nem lehet minden slágerdalt, vagy minden nagyon szeretett dalt beletenni. Gondolom, hogy medlik készültek, nem egy, nem kettő.
2: Igen. Medlik is vannak, ahogy említettem, ugye a tisztelgés lemezről, illetve most nyilván én vagyok ott elől, tehát elsősorban tőlem kell, hogy hiteles legyen az egész. egész, és szerintem olyan dalokat választottam, amelyeket elég gyorsan mindenki megszavazott, hogy jó, ezek a dalok legyenek. Aztán vannak olyan dalok itt, amiket nem énekeltem, és erre alkalomra megtanultam, tehát régi group and swing dalok, és aztán a próbán úgy döntöttek ők is, hogy Zolikám, ezt fogjuk játszani, mert ez nagyon-nagyon jól áll tőled. Illetve még csak egy ilyen gondolat erejéig, hogy tavaly Magyarországot képviseltük Japánban az Oszakai Világ Expon, és ott ugye teljesen egy órás koncertet adtunk, csak magyar dalok, japán közönségnek, és brutál nagy sikere volt. És akkor jöttem rá, hogy tök mindegy, hogy az ember milyen nyelven énekel a zenének, annyira egy közös nyelve van a zene, és az energiát érzik, akkor az abszolút úgy is átjön, és pont azt láttam, ami egy nagyon-nagyon megható pillanat volt, hogy a refréneket a japán közönség tátogták a szájukat, tehát levették, és utána 200 ember odajött hozzámért, meghajoltak, ugye ott a köszönöm az arigátó, és egyszerűen nagyon-nagyon megható volt, hogy mennyire, tehát a saját dalainknak is, az ott derült ki, hogy a saját magyarul eléneklő, magyarul előadott daloknak mennyire nagy hatása volt a japán közönségnél.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Zoli, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az egyik vonatkozzon a zenére oly módon, hogy 7-én tehát jubileumi koncert, új dalok születnek a Group and Swing házatáján.
2: Nagyon jó a kérdés. Én írtam két új dalt, amit be fogunk mutatni, illetve Lőrinc Ádi is írt a zenei vezető, zongoristánk, illetve Almási Atti, a harsonás srác, a zenekar fúvós szekciója, az egyik tag, ő is írt a dalt, tehát lesznek új dalok, amik tulajdonképpen azt fogják mutatni, hogy merre tart a zenekar. A két dal, amit én írtam, az én életemből merítkezik. Nekem nem olyan rég volt egy mély pont az életemben, és abból én kimásztam, hál' Istennek külső segítséggel is, és csak annyit mondok, hogy a dal címe Kristálytiszta, és itt is a nálatok bemutattuk ezt a dalt. Nekem nagyon-nagyon fontos, ahogy az előbb is említettem, hogy ön az nos legyen a zenekar is, én is, és a stílus, amit képviselünk.
1: Legutolsó kérdés a végére, június 7-én tehát 20 éves jubileumi koncert a Várkert bazárban, a Várkert Festen. Ezzel indul lényegében, gondolom, a nyaratok. És aztán itt vége is, nem lesz több Group and Swing koncert a nyáron?
2: Hogyne lenne, hogyne. Egyre jobb felkérések jönnek, egészen most már ősszel is vannak nagyobb koncertek, illetve télen is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányban megy az egész, és azért megy, mert sok energiát teszünk bele.
1: Zoli, köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen
1: további estét.
2: Meghívás, köszönöm szépen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness, a vasárnapi Kultúrfitness, amiben most a programajánló következik, most is Fekete Lacitól, mint mindig, már amit hoztál, szia Laci.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat így hétvégén is. Hát erre a szép pihenéssel teli két napra Salzgruber Alexandra könyvét hoztam el, ez az Itália ezer arca, Titkok, kalandok és Dolce Vita című könyv, ez az. A könyv érdekes történetek és leírások segítségével a felfedezés élményét nyújtja, egy virtuális utazást téren és időn át, amelynek során mindenki ellátogathat Itália mesébe élő vidékeire. A kötet célja pedig, hogy kiragadja az olvasót egy kicsit a hétköznapokból, és elrepítse olyan tájakra, ahol hát nagy eséllyel még nem járt, vagy már volt, de visszatérne. Úgyhogy én, mint Olaszország nagy-nagy szerelmese, és szerintem te is imádod ezt az országot, ajánljuk mindenkinek tehát Salzgruber Alexandrától az Itália ezer arca, titkok, kalandok és Dolce Vita című.
0: Köszönjük szépen, Laci.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Tüzesen süt le. Ebben az órában fókuszban a dal 2025 győztes G-Pol Cirkusz és Szirota Jennifer nyereménylemeze. Tarts velünk ma este is, már is jönnek a részletek.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Tüzesen süt, én pedig Fekete Laci vagyok. Ebben az órában fókuszban a Dal 2025 győztes Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer nyereménylemeze. Az album készítésre a közmédia biztosította a lehetőséget a verseny főnyereményeként. Vendégeim Velcsev Dejanov Kosta, a zenekar gitárosa, és az énekes Szirota Jennifer. Köszöntelek titeket!
2: Szervusztok!
3: Sziasztok!
1: Először is kérlek, egy kicsit beszéljünk erről az együttállásról. Hogy indultatok együtt a dalban? Hogyan talált egymásra a két tábor?
3: A legelső alkalom, amikor összefújt minket a szél, az a Gyere kicsi című dalunk volt. Igen. Néhány évvel ezelőtt, és annak sikerein felbuzdulva döntöttünk úgy, hogy akkor érdemes lenne talán folytatni legalább még egy közös dallal az utunkat. Annak is megvolt a maga története, hogy ez a Szél úgy beszél című dal hogyan született meg, és hát az a lényeg, hogy ezt a dalt mi ezzel a dallal neveztünk, a Dal 2025-be. És hát onnantól kezdve pedig magától értetődő volt, hogy akkor a továbbiakban valószínűleg visszük tovább ezt a közös vonalat is, és így a nyereménynek köszönhetően, illetve a győzelemnek köszönhetően készíthettünk egy közös albumot.
1: Gipó Cirkusz fronton.
2: Azt gondolom, hogy ritka a csillag együttállás volt az nekünk is, és egy még mindig nem teljesen kiaknázott kincses doboz, amivel így megmutathattuk magunkat. Az, hogy két dal ilyen szép utat járt be, az már önmagában nagyon nagy büszkeség nekünk. Utána készítettünk még egy duettdalt a Más utakon címmel, amivel a Petőfi zenei díjátadon debütáltunk, és hát a

0: Nem tudom, tehát azért egy ritka jó pillanat az, amikor hallod, hogy a te nevedet kiáltják ki.
1: Már is innen folytatom a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pető.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Tüzesen süt le, én pedig Fekete Laci vagyok. Ebben az órában fókuszban a dal 2025 nyertes Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer. Vendégeim Velcsev Dejanov Kosta, gitáros, és az énekes Szirota Jennifer. Na hát meséljetek-e akkor először is a Szél Rózsa című lemezről, hogyan állt össze?
2: Nehezen indult az eleje, és nagyon sok olyan apró ötletfoszlány volt, ami köré építkezni tudtunk, és ezeknek a struktúrálása és a belelátás, hogy milyen potenciálokkal rendelkeznek dalok. Először gondolkoztunk azon, hogy konceptlemezt készítünk, amit néhány hónap után azért elvetettünk, és nem is láttuk igazán a realitását annak, hogy ez hogyan áll össze egy konceptlemez. Annyira különböző ötletmorzsák voltak, és számomra nagyon nehéz volt így megközelítenem úgy az albumot, mint egy tényleges album, ami így egymásba ér, és ez gyakorlatilag múlt év december elejéig ez így is maradt. Tehát ott bőven írottak a dalok, és már majdnem kész formája volt minden dalnak, és annyira különbözőek voltak, annyira külön kis szigetek voltak, hogy nem a szerkesztő elvet azt még akkor sem éreztem benne, hogy hogyan áll ez így össze, és végül Gellért egy olyan dalsorrenddel összekötötte az egészet, amiben a szövegek elkezdtek működni egymáshoz képest, és egy ilyen párkapcsolati utazásnak a stációit bemutató album lett, ami igazán különlegesé tette számomra. Főleg azért, mert ugye amikor az aktuális kis pontjaiba dolgoztunk a dalokkal, akkor ez nem volt benne a pakliban.
1: Ha jól tudom, akkor a lemez hanganyaga hetenként jelenik meg. Én ezt jól tudom? Tehát, hogy így szépen csepegnek majd ki a dalok folyamatosan. Van. Na most akkor fókuszban a Táncolj velem, meséljetek erről egy kicsit. Miért olyan fontos ez a lemezről?
2: Ez egy olyan dal, ami önmagában egy single megjelenést is, single megjelenésű dal is lehetne egy lemez előtt. És egy picit így először kívülállóként gondoltam rá, ugyanúgy, mint ahogy mondtam, hogy ez a koncepcióban is egy ilyen külön helyet foglalt el. Később ugye ebbe a szerkesztői ívbe belekerült, és abban nagyon szuperül bele illeszkedik, ahogy megy tovább. Maga Táncolj velem dal urbánus és etno egyszerre. Van benne elektromos gitár, van benne hegedű szóló, van benne szájbőgő.
1: Az micsoda?
2: Hát... Én azt gondolom, hogy ezt...
3: Meg kell hallgatni a dalt.
2: Így van.
1: Oké.
2: De igen. Szóval szájbőgőzést szerintem kevés magyar dalba hallunk, ami popdal, és mi nálunk is ez a folk-pop irányú dalírás, ez egy utazás volt nekünk is. Nem hiszem, hogy ez feltétlen egy ilyen bevett szokás, hogy valaki inkább vagy folkot, vagy world musicot ír, de az, hogy folk-popot, ez szerintem egy ilyen olyan kiaknázatlan része a magyar zenei palettának, amire nagyon remélem, hogy jó érzéssel rátapintottunk, és nagyon remélem, hogy nagyon fog tetszeni az embereknek.
1: Már is innen folytatom még egy következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Tüzesen süt, én pedig Fekete Laci vagyok. Ebben az órában még pár percben, fókuszban a dal 2025 nyertes Gipó Cirkusz és Sirota Jennifer. Vendégeim Velcsev Dejanov Kosta gitáros, valamint az énekes Sirota Jennifer. Milyen élmény volt a lemez felvétel? Nézek itt most Jennifer, ez egy nyeremény lemez készítés volt. Más volt ez ezáltal, vagy olyan idézőjelben rutin munka volt? El kell készíteni egy hanganyagot.
2: Nekem mindenképpen újdonság volt, mert hogy én még nem dolgoztam senkivel úgy együtt, hogy konkrét lemezanyagot csináltunk volna, úgyhogy nekem ez külön öröm volt, hogy így gyakorlatilag szerzőként is kivehettem a részem a munkálatokban, meg a kreatív oldalamat is előhozhattam azt, amire egyébként eddig még nem volt lehetőségem, úgyhogy nekem ez mindenképpen egy érdekes és izgalmas folyamat volt.
1: Lehetett akkor ötletelni, teljesen szabad kezetek volt?
2: Abszolút mindenki, tehát az ötletek találkoztak, és akkor a végén ezeket így összegyúrtuk, és így születtek ilyen izgalmas dolgok, mint például a Táncolj velem.
1: Nagyon-nagyon jó. Még mielőtt elengedlek titeket, egy kicsit a tervekről megkérdeznélek titeket, akár együtt, akár külön-külön, mikre számíthatunk tőletek, azért gondolom, hogy ez most adott egy lökést, mik jöhetnek az évben. Jennifer, kezdjük veled.
2: Koncertek mindenképpen.
1: Koncertek.
2: Együtt és külön-külön is valószínűleg, mert hogy mind a két esetben megállja továbbra is a helyét a produkció. Úgyhogy, de lesznek helyszínek, jó sok hála Istennek valószínűleg idén is, ahol találkozhatnak majd velünk így együtt is, és külön-külön. Mindemellett pedig ugyanúgy, mint ahogy eddig is, mindenki teszi-veszi a dolgát a nagyvilágban, és a további munkákat is folytatjuk és csinálgatjuk.
1: Gipó Cirkusz fronton?
3: Koncertezés az nekünk állandós útvelejárója az évnek, és ez most is így lesz. Nagy lökés, és egyben nagy felelősség is ez a lemez, úgyhogy még ezzel van dolgunk, és ez egy olyan utazás, aminek még mi is az elején vagyunk, úgyhogy ennek a kiforrását még mi is így várjuk, hogy pontosan hogyan fog ez megtörténni, de igen, hát ahogy Jennifer is említette, közösen is, külön-külön is, mindenféleképpen szeretnék új dalokat is írni, attól függetlenül, hogy most éppen azt fogjuk hallgatni, amikkel egy fél évet dolgoztunk aktívan, és hát rutin munka az, azt gondolom, hogy sem lemez, sem dalírásnál nem nagyon létezik, ha a Gipó Cirkusz ott van, mert rutinos megoldások azok, hogy mondjam, nem ilyen kézenfekvő dolgokra készültünk a lemezen se, és nagyon remélem, hogy ezzel mind a szakmát, mind a hallgatóságot meg tudjuk nyerni.
1: Hát én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem. További sok sikert nektek együtt is, és hát külön-külön is. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
1: Az elmúlt egy órában Sirota Jenniferrel és Velcsev Dejanov Kostával, a Gipó Cirkusz gitárosával beszélgettem, mivel tavaly ők nyerték meg a Dal 2025-öt. Az előadókkal a verseny fődíjaként megszületett lemezükről beszélgettem, valamint az idei zenei tervek is szóba kerültek. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Tüzesen süt le, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Szirota Jenniferrel és Velcsev Dejanov Kostával, a Gipó cirkusz gitárosával beszélgettem, mivel tavaly ők nyerték meg a Dal 2025-öt. Az előadókkal a verseny fődíjaként megszületett lemezükről beszélgettem, valamint az idei zenei tervek is szóba kerültek. A jövő héten ismét lesz majd Tüzesen süt le itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: volt a Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Mert

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában, kicsit szűkítem, műfajilag a jazz világában fogunk elsősorban kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Magyarország egyik legismertebb jazz énekesnője, énektanára, mentora, Urbán Orsi. Köszöntelek, de jó, hogy
2: itt. Szia, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: És pont ezzel szerettem volna kezdeni, hogy pár hónappal ezelőtt ültünk ugyanitt a stúdióban, akkor még hát nem énekesnői mi voltadból kifolyólag ültél itt, hanem mentor létedből kifolyólag, mert hogy a dalban te is részt vettél az infalak mögött.
2: Igen. Hát ez így visszatérő elem az életembe, és ennek nagyon örülök, és sőt, hogy, tehát, hogy mindig ez, hogy, ugye, hogy az ember, hát én énekesnő vagyok, és egyébként tanítok is, és akkor voltak néha olyan szakaszok az életemben, amikor hát, többet tanítottam, mint énekeltem, de ez mindig van, és ennek nagyon örülök, és most is hálás vagyok, hogy a dalban is voltam, mert ez azt jelenti, hogy talán ott szükség van rám, vagy tudok olyat mondani, ami ott megállja a helyét, mert nem én könyörögtem, hogy legyek, hanem hogy büszke vagyok arra, hogy engem oda elhívtak.
1: Hát kellett alakítani bizonyos dalokat, ugye, a te műfajodnak megfelelően, igen. Valami ilyesmi volt a feladat, igen. Ezt megugrottad. Milyen élmények maradtak egyébként? Milyen volt együtt dolgozni a fiatalokkal, idősebbekkel?
2: Hát az az igazság, hogy érdekes volt, hogy aztán mindenkinek három, nem csak nekem, majdnem mindenkinek három dala volt, vagy igen. Mondjuk négy, attól függ, hogy a matek hogy jött ki. És tényleg utána megállapítottam, hogy az volt a legérdekesebb, hogy mindenki teljesen más, hogy viszonyult a feladathoz, igen, és hogy milyen csodás, hogy az emberek ilyen sokfélék, mert hogy ahányféle csapat volt, vagy dal, annyiféleképpen reagáltak erre az egész dologra. Szóval volt, aki könnyebb, és az egyik sem volt baj, hogy jó vagy rossz, de volt, aki könnyebben el tudott rugaszkodni, és nagyon bele tudta helyezni magát, volt, aki totál felszívta magát, és 150%-on égve egész végig azon gondolkozott, hogy legyen, és még ez legyen a dalba, és még az legyen, és még ezt is csináljuk, és akkor arancsban, és akkor fúvosok, és minden. És voltak, akik meg inkább úgy érezték, hogy annyira sajátjuk a saját daluk, hogy sokkal nehezebben tudtak kilépni belőle. És ez számomra nagyon érdekes volt, de egyik sem jó vagy rossz, mert nem baj szerintem, hogyha így vagy úgy reagáltak.
1: Évtizedek óta benne vagy ebben a szakmában, hogyha egy ilyen átalakításra vagy átdolgozásra kerül sor, akkor te hogy állsz hozzá, vagy hogy álltál hozzá a feladathoz? Az éneklésnek magának, az előadás módnak kell jazzesnek lennie, vagy a jazzen belül bármilyen stílusúnak, vagy mint hogy említetted az arrancsokat, hogy akkor egy olyan megjelenést, zenei megjelenést tegyünk mögé, hogy akkor az egy akármelyik jazz színpadon meg tudja állni a helyét. Szóval összességében.
2: Igen. Tulajdonképpen nem is, elsődlegesen az ember azt szeretné kitalálni szerintem, hogy hogyan szeretné más, hogy ugye valami stílusba ültesse, vagy csak úgy egyszerűen legyen más, hogy a jazz ugye gyakorlatilag mindent megenged magának, és az ellenkezőjét is. Tehát, ha én most magamból indulok ki, és mi a jazz zenészek azért nagyon sokszor nem a saját zenénket játsszuk, hanem már meglévő dalokat, akár, és ez nem csak a standardekre vonatkozik, hanem pop dalokat. Én azt gondolom, hogy talán annak, hogy csak egy másik stílusba ültessem, de minden ugyanolyan legyen, az talán kevésbé érdekes, ha szabad így mondanom. Tehát szerintem óhatatlan, hogy az ember mindig a saját maga egyéniségére alakítja, és mi a jazzben igazából ezt is tanuljuk, hiszen ezek a standardek is tulajdonképpen csak egy vázlatok, vagy egy vázak, és az embernek rögtön meg kell tanulnia ahhoz idomulni, hogy hogyan tudja ezt rögtön a saját képére formálni, vagy a maga módján előadni. Most nem tudom, hogy sikerült a kérdésre válaszolnom.
1: Értem, viszont az jön át az iménti mondataidból, hogy akkor ennek megfelelően azok a dalok, amiket neked át kellett alakítani, segíteni kellett benne, hogy sikerüljön azt átalakítani, akkor azok Urbán Orsisak lettek, mert gondolom én, hogy az ember a saját kis medréből kilépni nem nagyon tud. Tehát, hogy nekik azt kellett volna megmutatni, hogy te mit gondolsz arról. És te meg azt gondolod, hogy te milyen lennél abban, nem?
2: Igen, de az egy nagyon fontos szempont volt, és én ezt tartottam is magamat, sőt, szerintem a többi mentortársam is tartotta magát, hogy nem azt kellett megmondanunk, hogy játsszák el, hanem csak tanácsokat, opciókat adni, de nekik kellett abból választani. Amikor most arról volt szó, hogy aranzsban, azt is ők döntötték el, hogy oda szeretnének valamit, és akkor találjunk ki, hogy ott a trombita mit fújjon, mert eleve nincs a zenekarba trombita, vagy mit tudom én. Tehát nekik maguknak kellett kitalálni, mi igazából tanácsokat osztogattunk, és ha arra azt mondták, hogy ezt nem akarják, akkor azt mondtuk, hogy oké, akkor ezt nem akarjátok.
1: Minden úgy sikerült, tehát, ahogy neked tetszett egyébként ezek közül a dalok közül, vagy ahogy te azt elképzelted, vagy volt olyan, aki azt mondta, és akkor most még mindig a dalnál járunk, hogy olyan lett az előadás, hogy te azt nagyon másképp csináltad volna.
2: Volt olyan, ahol egy kicsit másképp csináltam volna, akár mondtam is, és nem fogadták el, és én ezt elfogadtam, hogy nem fogadták el. Most, hogy miért nem, hogy nem tudtak kilépni, vagy nem tudta, úgy érezték, hogy nem tudják megvalósítani, vagy szerintük az egy hülye ötlet volt, bocsánat, ezt most már nem tudom, de volt, aki ezt nem valósította meg, tehát ilyen értelemben volt olyan, amit én nem úgy csináltam volna, de szerintem ez rendben van, és ahogy az előbb mondtam, ez nem erről szólt, hogy én most megmondom a tutit, és akkor mindenki térdre is úgy csinál, hanem tényleg tanácsokat kell osztogatni. Egyébként, bocsánat, még egy mondat, egyébként ez a pedagógiai dolog, a pedagógiának is tulajdonképpen szerintem az egyik lényege, hogy én ötleteket adok, és utána ő magától ötletelni tud. Legalábbis ez a jazzben szerintem nagyon tud működni, hogy nem megmondani kell, hogy ő mit csináljon, hanem megmutatom, hogy szerintem ez is jó lehet, nézd, így szokták, így jó, de igazából aztán ő találja ki magát.
1: A végét, persze. Igen. Csak az van ezzel, hogy ahhoz, hogy te tudj ilyen alternatívákat adni, ahhoz nagyon sok szakmai tapasztalat kell egyrészről. Másrészről pedig, hogyha valaki azt mondja, hogy akkor jó, tetszik ez is, meg az is, meg az is, de hogy én mégis kicsivel másképp gondolom, ahhoz a másik oldalról is kell, hogy legyen valami szakmai tapasztalat. Vagy lehet, hogy nem tudom, ellenállás, hogy akkor csak azért sem csinálom.
2: Igen,
1: azt.
2: Hát ez konkrétan így is történik az életben, tehát az én oldalamról nyilván az van, hogy akkor tudok tanácsokat adni, ha arról van véleményem, vagy sokféle tapasztalatom, vagy sokféle ötletem. Viszont az, hogy ő ezt ne fogadja meg, és mégis úgy csinálja, hogy ő szeretné, az nem feltétlenül szakmai tapasztalatot jelent, hogy csak tökönyös. Hát és akkor igen, akkor nem fogadta el, akkor úgy csinálta, hogy ő szerette volna.
1: Mi se

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Urbán Orsi, énekesnő, előadó, művész, zenész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, erről, Orsi.
3: Szia, én is nagyon örülök.
2: Az imént arról beszélgettünk, hogy te voltál az egyik mentor idén a dalban. Igen. És hogy milyen tapasztalatok maradtak, és akkor most egy kicsit lépjünk ki ebből a mederből, méghozzá oly módon, hogy a mai fiatalok zeneisége azért elég szerteágazó, és voltál kapcsolatban fiatalokkal.
3: Igen.
2: A dalban is. Egyébként, hogyha nem a jazzre gondolunk, mert az nyilván egy réteg műfaj, ha bár mindent tartalmaz egy kis jazz. De hogy a mai fiatalok zenéjéről te mit gondolsz egyébként, Orsi?
3: Hát, hú, ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy mindig az a dolgunk, hogy pozitívan és reménytelve álljunk a fiatalság elé, hiszen ők mindig új dolgot hoznak. Tehát én azt gondolom, hogy a mai fiatalok nagyon széles látókörűek a zenében is. Nagyon sok minden inger éri őket, most bocsánat, hogy így mondom, akár a digitális térben, akár máshogy. Tehát nagyon sokféle zenei hatás éri őket, és ezáltal szerintem nagyon-nagyon ügyesek, és nagyon-nagyon kreatívak. Ha szabad egy kevésbé jó dolgot is hozzákapcsolnom, ami meg általában ugye a mostani világra jellemző, hogy nagyon gyorsan túl gördülünk mindenen, ezáltal ők sokkal kevesebb dologból is már mernek összerakni valamit, ami egyébként ez egy jó dolog is akár, de mégis úgy van, hogy talán én úgy érzem, hogy nem feltétlenül mélyednek el annyi mindenben, hanem rögtön gyorsan összeratnak egy dalt, egy-két harmónia, gyorsan dal, zenekar, már megyünk, rakjuk, és ez tényleg részben jó, részben meg hát lehet, hogy nem olyan jó, de most ezt a világot éljük.
2: Azért volt a kérdés, mert amikor mi 20 évesek voltunk, tinik voltunk, kb. Egyidősek vagyunk, igen, akkor azért jól elkülöníthető zenei stílusok voltak. Vagy így visszanézve, minthogyha azok lettek volna. Amikor benne éltük, pontosan tudtuk, mi a pop, mi az underground, igen, mi a metal, stb. És akkor a jazzre talán még nem is annyira figyeltünk a 90-es években, réteg műfaj volt. Manapság pedig ugye, mintha elmosódtak volna ezek a határok, és mi, akik abban szocializálódtunk, hogy akkor tudjuk, hogy mi az a brossz, meg New Kids on the Block, meg Metallica. Most már nagyon nincs ez.
3: Igen, én azt gondolom, hogy azért, mert annyi fajta inger éri őket minden, hogyan, hogy ez sokkal jobban összemosódik, mint hogy régebben megküzdöttél egy bakelit, igen, Metallica bakelitérit, meg egy New Kids on the Block a rádión, hogy valahogy befog. Azért sokkal jobban megküzdöttünk, ezért sokkal jobban el is váltak ezek a dolgok. Most meg egy ilyen nagy
2: katyvasz, olvasztó tégely.
3: Igen, nem menném a katyvaszt mondani, vagy hogy ne legyen ez ilyen, mert én tényleg hiszek abban, hogy én nem akarom ezt degradálni egyáltalán. Ez most ilyen. Ebből is lehetnek jó dolgok, csak ez most más.
2: Igen, és mint hogy említetted, a metódus, a technológia is más volt a 90-es, még a 2000-es években is az elkészítéssel kapcsolatban, mert hogy hónapokon keresztül, heteken keresztül ültetek egy dalon, vagy ültünk egy dalon.
3: Igen, igen, készített. Igen.
2: Most meg kintod a számítógépet, 5 perc múlva már kint van a közösségi oldalon.
3: Ez így van, és hogy ezt nem tudom, hogy jó-e vagy nem jó, de ez most ilyen. Ha. Tehát ebből a szempontból sokkal kreatívabbak, sokkal bátrabbak, tehát tényleg én csomószor nem mertem volna még ki sem menni az ajtón, nem hogy azt mondani, hogy zenekarba énekelek, meg zenész vagyok, hanem még jó, hát, tehát én még gyakorlás fázisban lettem volna, amikor ők már nem ott érzik magukat, és nem feltétlenül ez az ő hibájuk, hát ez most ilyen.
2: És nincs ezzel baj, igen, ilyen is
3: nincs.
2: Kell, vagy
3: igen,
2: ehhez
3: igen.
2: Is hozzá kell nekünk bumereknek talán szoknunk, vagy
3: igen, majd lesz ebből is valami.
2: Igen. És folytassuk úgy, hogy te, aki abban szocializálódtál, mint amiről az imént beszéltünk, te próbáltad ezt egyébként az elmúlt években, hogy akkor üljünk le a számítógéphez, és akkor valamit pakoljunk össze hangsávokból, gyorsan ráénekelek valamit, azt utána autótyundal még megcsináljuk, és akkor meg is vagyunk.
3: Nem, én vállalom, hogy én teljesen...
2: Old tehát, school?
3: Igen, totálban old school vagyok, és azért is, mert így a gépekkel kapcsolatban is, tehát én nem vagyok velük barát, nem is nagyon érdekel. Ezt most lehet, hogy ez nem jó dolog, engem ez annyira nem érdekel, úgyhogy én sajnos még széllel szembe megpróbálok hinni az élő aha. dolgok erejében, és pont most el is szoktam ezen gondolkodni, hogy vajon ez egy jogos gondolat a részemről, mert most ugye ez nehezebb, ez tényleg nehezebb. De amikor meg ott vagyok a színpadon, és megtapasztalom, akkor igenis ez működik, De szóval én ebből a szempontból totál régi módi vagyok sajnos.
2: És most mi a helyzet veled, vagy veletek? Pár formációban benne vagy most? Van ilyen műhely munka a háttérben?
3: Hát most az a tervem pont, hogy igen. A zenekarommal most volt egy jobb...
2: Vagyis melyikkel? Egy ilyen, a gruppal?
3: Igen, az én gruppommal volt egy ilyen nagyon pörgős időszak, és... Most éppen azon gondolkodtam, hogy bármennyire is, ahogy az előbb mondtam, hogy igazából én a színpadon szeretnék játszani a zenekarommal, meg énekelni, nem pedig nyomkodni a gombokat otthon, de mégis azért most eljutottunk oda, hogy lehet, hogy jó lenne egy ilyen kis lenyomat, úgyhogy a hosszú távú tervem, ezt még az fiúknak sem mondtam, hogy szeretném, hogy akkor fölvegyük, vagy csináljunk ebből egy ilyen hangzó anyagot, és azért itt ott leszek a nyáron a zenekarral, illetve a Budapest Jazz Orchestrával lesz most egy nagyon-nagyon szép kis koncertünk, ugye velük is szoktam néha énekelni, nekik nagyon sokfajta ilyen projektjük van, énekes, meg nem énekes, és akkor én is vagyok olyan szerencsés, hogy felbukkanok néha, és most lesz egy nagyon szép kis koncert, amire már most előre büszke vagyok, mert egy gála koncert lesz tulajdonképpen, nem is Budapesten, hanem Cegléden, majd július 5-én, ezt mondhatom, és tulajdonképpen a magyar dob szcénának lesz egy ilyen gála koncertje, a Kármán Sándor, aki nagyon-nagyon sokat tett a magyar jazzdobosokért, sőt egy dob múzeumot is létrehozott ott Cegléden, őre emlékezünk, mert elveszítettük egy pár éve, és ennek kapcsán nem csak csodás kollégák mellett fogok szerepelni, hanem Peter Erskine jön Amerikából, akinek az egyik dob felszerelése egyébként ott van a dob múzeum, és nagyon sokszor szerepelt már ebben a témakörben. Most ezt nem sikerült szépen mondanom, de érthető. És ez egy nagyon jó kis és szép koncert lesz.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Urbán Orsi, énekesnő, előadó művész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Urbán Orsi, énekesnő, előadó, művészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Orsi. Azért mind már említetted, hogy július elején, 5. magasságában lesz egy meghatározó koncertetek, az a Budapest Jazz Orchestrával.
3: Igen.
2: Oda azért viszonylag könnyű volt neked bekerülni, nem? Szólt a főnök, hogy akkor kéne?
3: Igen, hát azt szoktam mondani, hogy igen, hogy ezt elvileg mindenki tudja, de én igyekszem azért...
2: Reggeli vagy vacsora közben szólt?
3: Már nem emlékszem. Lehet, hogy ebéd volt. De nem is azt mondom, hogy azért remélem, és ezt mindig elgondolom magamba, és remélem, hogy az egész zenekar úgy érzi, hogy azért nem azért vagyok ott, mert kipenderülök a konyhából, hanem hogy egyébként is megállom a helyem, bár tényleg nagyon sokszor, és most is így van, hogy nem a főnök szólt egyébként. Na, tényleg, ez most tök. Tehát, hogy nem a főnök szólt, hanem a szervezőség, akik ott a Sanyi körül mindig is voltak, meg most is vannak, hogy a Kármán Sanyi nagyon sok kedvencei közül lettem én ott. Hát most ezt tovább gondolhatjuk, de ez így van.
2: Na, most arról beszéltük, hogy Budapest Jazz Orchestra. Lesz vele koncert, ugye, mint ahogy említetted, igen, majd július 5-én, de hát neked alapvetően van egy saját kis együttesed, ez a grup, az Urbán Orsi.
3: Urbán Orsi grup, igen, hát ez a nagyon ritka nevet sikerült találnom.
2: De ezen kívül van még, nem? Dúóban is szoktatok néha.
3: Igen, igen. A Révész Ricsi kollégámmal 100 000 éve játszunk együtt, tehát nem is tudom már megmondani, hogy hány eseményen vagyunk túl, és ővele egy ilyen 10 éve kezdtük így ezt a kis duót csinálni, és akkor csináltunk egy lemezt is, és annak hát az ilyen, hazudnék, ha azt mondanám, hogy egyik koncertből ájulunk a másikba, mert azért ennyi idő alatt hát egy réteg zene kapcsán felletett, vannak hullámvölgyek, hogy mikor mennyi koncert van, de épp most megint fellendülő ágba vagyunk, és most lesz egy jó pár vidéken nyáron is, meg ősszel is.
2: Ezek egy kis bensőséges, intim hangulatú koncertek, én úgy gondolok erre.
3: Hát egy kicsit nem. Mert ugyanis a Ricsi, én nagyon szeretem, hogy ő egy ilyen nagyon energikus zongorista, aki tényleg a zongorázik minden értelemben, az összes hangot beleértve, és a műsor egyébként kicsit ilyen eklektikus, de miután ő, azt hiszem, hogy vagy Magyarország a latin zongorázás felkent király, vagy nem tudom, hogy hogy szokták mondani, szóval, hogy van ebbe sok nagyon latin vonal, portugálul is, meg spanyol dalok, meg ilyen szalsza jellegű dolgok vannak kettőnkre át komponálva tulajdonképpen, sőt, én még néha magamhoz ragadok mindenféle ütő hangszert is közben, úgyhogy nyilván, hogy ketten vagyunk, ennek mindig van egy ilyen intimebb része a létszámból adódóan is, de azért azt kell mondjam, hogy ezek mindig ilyen nagyon nem csak, hogy jó hangulatú, hanem ilyen dögös, energikus koncertek szoktak lenni, mert azért itt van dinamika is részünkről.
2: Azért, mert hogyha egy ilyen dúra gondolunk, akkor nekem egy ilyen könnyed nyáreste, egy ilyen naplementébe hajló nyáreste jut eszembe, nem tudom, egy kellemes teraszon, ahol már lehet érezni, nem tudom, az esti fuvallatokat, és akkor megszólalnak a jazz standardek. Jó, van egy hangszer, meg van egy énekesnő, és akkor ez jön ki belőle, de hogyha beletesszünk például egy olyan energiát, mint amit a Sárik Peti föltesz néha a színpadra.
3: Például,
2: és ezt
3: igen.
2: A Ricsire rávetítjük, meg ismerjük a te mentalitásodat, igen, akkor nagyon elmentünk már tényleg ilyen latinos, flamenkós, akármilyen énekben.
3: Igen, tényleg azt mondani, hogy a jazz nagyon sokszínű, és tudom, hogy pláne a jazz énekesnőkről elsősorban az szokott mindenkinek eszébe jutni, hogy bordóruhába hemperegnek az zongorán, és búgnak valami csodaszép standardet. De hogy ez is nagyon jó, most ezt nem mondom, hogy feküdtem már így zongorán, de buktam már én is, és hogyha azt kívánja meg a nyári fuvalat, a zenés este, meg az aperol spritz, akkor én azt is nagyon szeretem, és legyen olyan, de tud a jazz, meg a jazz duó másmilyen is lenni.
2: Ezen kívül van még most bármilyen formáció az életedben? Hát, most háromról beszéltünk már eddig.
3: Hát, már csak a konyha.
2: És tele a nyár, Orsi. Említetted, hogy július 5-én a Budapest Jazz Orchestrával, említetted, hogy Ricsivel lesz pár koncert a nyáron, ezen kívül még...
3: Azt kell mondjam, hogy ezt nem beszéltük meg előre, vagy nem tudom, hogy mennyire fér bele a műsor profiljába, hogy az ember őszinte legyen. Én most nem mondanám, hogy ez a nyaram a legpörgősebb, és azt se tudom, hogy hol áll a fejem, viszont én ezt nem is szégyellem, mert azt gondolom, hogy vannak ilyen időszakok, úgyhogy nem is panaszkodom, szóval azért van ez meg az, de most azt hiszem, hogy ez egy ilyen kicsit átgondolos, alkotókorszakobb nyár is lesz, és ez nem baj.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Urbán Orsi, énekesnő előadó, mi vicipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és természetesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Urbán Orsi, énekesnő, előadó, művész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Orsi.
2: Szia, én is nagyon örülök.
1: Beszéltünk együttesekről, beszéltünk koncertekről, illetve élményekről, vagy emlékekről, amik a dallal kapcsolatban maradtak. Arról viszont még nem beszéltünk, kicsit tekergessük vissza az időkereket. Neked volt lehetőséged pár évvel ezelőtt kint Angliában valahol megmutatni magadat helyi zenészekkel.
2: Miket tudsz? Igen.
1: Téged oda elhívtak, hogy mi mindenképpen Urbán Orsit szeretnénk.
2: Hát igen, ez így volt, ez nem is tudom, 2-3 éve volt a londoni 606-os klubban, hát oda és szintén a jazz szénán keresztül van kapcsolat, és ott volt lehetőségünk, hogy van, még most is van arra lehetőség, hogy magyar zenészek megmutatkozzanak, de ez már nagyon-nagyon régóta megy, és én nagyon örültem, hogy oda elhívtak, és akkor ott nem az én zenekaromban mentem, hanem ott helyi zenészekkel játszottunk. Ugye ez is egy igazi jazz, amikor ott előtte megismerkedtünk, átnéztük a számokat, kicsit belenéztünk ebbe abba, a többit meg rábíztuk
1: a
2: szakmára is, igen, és a sorsa, és egy nagyon-nagyon jó és nagyon nagy élmény volt velük játszani, úgyhogy ez nagyon jó.
1: Mindez
2: volt
1: Londonban, ahol nem biztos, hogy a régi műfajok között ott található az ősi műfajok között a jazz, viszont Amerikában azért ott van, hogyha New Yorkba megyünk, a legismertebb műfajok között. Arrafelé volt már Urbán Orsi?
2: Hát ott arra még nem voltam, úgyhogy én úgy vagyok jazz énekesnő, hogy ezt én nem tapasztaltam meg, de remélem, hogy előbb-utóbb eljutok, ez a bakancslistán rajta van.
1: Arra viszont még nem beszéltünk, ugye amikor arról beszéltünk, hogy milyen élmények, emlékek maradtak a dal kapcsolatban, akkor ezt a bizonyos oktatást, tanítást, tudás átadást már említettük, de hogy ezen kívül van most ilyesmi az élet?
2: Igen, egy jó pedagógus nyáron sem pihen, eligére.
1: Most tudod azért, mint a pihenős.
2: Jó, de az előadó művészi alkotói részem. A jó pedagógus holtig tanul, vagy nem tudom. És minden évben szokott lenni jazz táborok, ezek is vannak, úgyhogy a kedves hallgatóság figyelmébe ajánlom, van, volt, lesz jazz tábor mindig. És mi már nagyon régóta Balatonbogláron csináljuk, és most a Babel Camp szervezésében, akik ott a helyi kulturális életben igen erősen benne vannak, az ad otthont, és ráadásul egy érdekesség is, hogy egy úgynevezett ilyen partneriskola jelenik meg, ez már tavaly is így volt, most ezt még nem is tudom pontosan, hogy honnan jönnek, ahol szintén diákok és tanárok jönnek, és akkor tulajdonképpen ez így kinyílik az olló, hogy van egy ilyen kis nemzetközi vonulata, és hát ez tényleg nem csak a növendékeknek, hanem nekünk tanároknak is egy nagyon jó tapasztalat, mert hát ott más kollégákkal találkozunk, sőt együtt is dolgozunk, vagy együtt is csinálunk kisebb ilyen projekteket. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon izgalmas és szép egy hét, úgy ez most augusztusban lesz, úgyhogy ebből a szempontból sem fogok pihenni, mert ott mindig azért az ember hogy maxolja magát, hogy ezzel a szép szóval éljek.
1: Ilyenkor egyébként szoktak lenni a tanárok által kis ad-hoc koncertek a táborban?
2: Persze, igen. Esténként mindig van jam session, és akkor mindig szoktunk, mert ez a növendégeknek is jó, hogy most kicsit, ha pláne valaki még nem találkozott velünk, akkor ott hallatja is, hogy kihinti az igét.
1: Hogyha valaki esetleg megkeres téged, vagy van-e ilyen egyáltalán, hogy akkor a gyerkőt szeretne tanulni énekelni, vagy jazzt, és akkor nem tudna esetleg foglalkozni vele, kedves
2: Orsi? Hogy akkor mit mondok?
1: Hogy ilyen volt már, vagy előfordul? Magántanítványok. Felteszem, rendesen a kérdést vannak.
2: Állandóan. Van ilyen.
1: Igen?
2: Igen. Állandóan van ilyen. És hát ez változó, de van, amikor sajnos azt kell mondjam, hogy kizárt, mert nem fér bele. Vannak olyan időszakok, amikor inkább. Úgyhogy ez mindig van, volt, lesz, és most is fent áll a tanév alatt, hogy akkor így kicsit tanítom.
1: Neked hangszer van még az életedben, Orsi? Úgy kezdted annak idején sok évvel ezelőtt, hogy leültettek a zongorához, aztán azt mondtad, hogy köszönöm, én inkább szaxofont szeretnék.
2: Hát igen, a zongorát azt azóta is használom, mert ezt a tanításhoz is használom, illetve a zenekaromban is kis billentyűt használok néha. Úgyhogy azt a mai napig használom. A szaxofon az egy ilyen kis kis rövid ideig tartó, nem tudom, kis kikacsintás volt, egyébként nagyon-nagyon jó és szép emlékekkel, hogy azt kell mondjam, hogy már sok, ha még arra gondolok, hogy az embernek mi minden történik az életében, és én már nagyon sok mindenen túl vagyok, akkor például ez is lehet, hogy egy női szaxofon kvártetben is játszottam. Ezen is már túl vagyok, úgyhogy volt egy ilyen kis kikacsintás az életemben, de aztán, ha már most ide utaltál a főnökre, hát akkor a főnök mellett ezt egy idő után úgy döntöttem, hogy ez egy teljesen teljesen okafogyott ötlet, hogy én ezt ott csináljam. Hát te hívtad úgy.
1: Hát az együttesben ő a főnök, nem?
2: Az én zenekaromban nem.
1: Hát a B.O.-ban gondoltam.
2: Ott igen, ott ő.
1: Nem tudom, hogy ez köztudomású ténye vagy nem. Nyilván a zenei merkeken belül igen, tehát egyébként, hogy tudják.
2: Egyébként tényleg az szokott lenni, hogy ez nem titok, csak én ezt így ezt megbeszéltük meg, én mondtam, hogy én nem szerettem, hogy felmegyek a színpadra, és akkor bemutatom a férjemet, most pedig a feleségem fog énekelni, mert ez olyan... És akkor nagyon sokszor találkoztunk már azzal, hogy nem tudják. Tehát, hogy lemegy a koncert. Nem köztudomású, de nincs is titok, csak nem mindenáron ezt nem mondom el a színpadon, mert azt gondolom, hogy ott ez nem lényeges.
1: Erre utaltam, amikor arról beszéltünk egy fél órával ezelőtt, hogy a reggeli vagy a vacsora asztalnál
2: történt.
1: Ti azért mind a ketten, tehát, hogy a férj és a feleség is a zenei berkeken belül dolgozik, és ugyanabban a zenekarban énekel. A Kolman Gáborról beszélünk.
2: Igen, a Kolman Gáborról beszélünk, és akkor a zenekaromba ő szaxofonozik, illetve én a Budapest Jazz Orchestrával, ha lehet, akkor felépek. De egyébként, ha még erre van idő, akkor azt is el tudom mondani, hogy tényleg ez nem egy kiváltság. Tehát nagyon-nagyon sokszor volt már, hogy azért nem mentem. Mert, vagy azért nem én voltam, hogy és én ezt elfogadom, és ez tök oké, de volt már nagyon sokszor ilyen. Tehát ami az előnye lehet, az egyben a hátránya is tud lenni.
1: Egy kis utolsó kérdés, a végére már, hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Mind a ketten elég erőteljesen két lábbal, két mancsal benne vagytok a jazzben. Nálatok otthon azért nyilván nem csak jazz van, hanem hogy néha kiszakadtok ebből.
2: Igen, szoktunk menni komoly zenei koncertekre is, vagy más koncertre is, ami nem jazz, de azért egy százalékos arányban azért azt kell mondjam, hogy a legtöbbször az van, hát meg a lányaink mást is hallgatgatnak, és akkor nyilván az is előjön, illetve van, a Gábornak is van olyan projekt, meg nekem is, hogy egy más jellegű stílusú zenekarba vendégeskedünk, és akkor az nem jazz, és az is tök jó.
1: Ki szoktam mondani otthon, hogy akkor most elég legyen a szakmából és a szakmából, akkor ne beszéljünk a jazzről, ne hallgassunk jazz, ne menjünk jazz koncertre, hanem most már legyen valami más. Menjünk el horgászni, vagy nem tudom, nézzük a felhőket innen, a magas tátrából.
2: Szerintem ezt nem szoktuk mondani, mert valahogy nem tudom, úgy alakult ki, hogy ez így nem megy az agyunkra, de tényleg nem egész nap szakmázunk, tehát nem erről beszélünk egész nap. Valahogy ez úgy még egyikünk se telítődött. Olyan, én nekem már volt olyan, hogy most kapcsoljuk ki az zenét, és most mi lenne, ha nem szólna semmi, vagy nem jazz szólna. Ezt inkább én szoktam mondani.
1: Orzsi, akkor július 5-én tehát koncert, mint ahogy említetted.
2: Igen, a Budapest Jazz Orchestrával Cegléden.
1: És aztán mentek majd a Ricsivel is mindenfelé.
2: Igen.
1: Pihenés lesz a nyáron egyébként. Eljuttok valahová?
2: Persze, az is mindig van.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én is köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már indítunk, és egy újabb forró nyári hetet, június 29-e van, hétfő, hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, mindjárt itt lesz a Skyler csapata, de előbb Dr. Béres, a Mango Rise-on, akik egy 90-es évekbeli hip-hopból és lágert poroltak le, ez az éjjel, ott várok rád.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag